0: műsor végén pedig Torna Nádaska áll 165 ezer forintos átlaggal. A részleteket Gombos Veronika, a Központi Statisztikai Hivatal szóvivője mondta a Sláger FM-nek.
1: Hogy hol keresnek a legtöbbet Magyarországon, ez talán az egyik legérdekesebb kérdés, amelyre választ adnak az új települési szintű kereseti adatok. A legtöbben valószínűleg Budapestet mondanák, de a főváros a 23 kerület átlagát nézve nem fér fel a dobogóra. A legmagasabb átlagkeresetű települések között több budai agglomerációs település szerepel, például Telki, Budajenő, Nagykovácsi. Talán a legnagyobb meglepetés, hogy Paks a legjobban kereső települések között szerepel. A téma nem csak a kutatók és az újságírók számára hasznos, hanem a vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek is. Ha például valaki azon gondolkodik, hogy melyik térségben indítson vállalkozást, az alkalmazás segítségével képet kaphat a helyi vásárló erőről, a bérviszonyokról, a népesség összetételéről, az életkörülményekről, vagy akár a vállalkozás sűrűségről is.
0: Az alkalmazás regionális, vármegyei, járási és települési szinten is lekérdezhető adatokat kínál. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változat.

0: másik.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest, és a vétel között mindig mondom Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, de pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik igenis, nagyon is képesek hatással lenni a kulturális életünkre, de ezt Mörk Leonóra legalább már 25-ször meghallgatta. Ezt a beköszönést.
3: Nem lehet elégszer, tudod?
2: Na jó, hát el is fogom mondani mindig, amikor itt vagy, mert szerintem, ha valaki képes hatással lenni, akkor az te vagy a... Már azt se tudjuk hányadik könyveddel, ugye, mert amíg nem éltek a mikrofonok, megpróbáltuk elkezdeni összeszámolni, és amíg vártalak a stúdióba, én is ezzel töltöttem itt az időt. Tizenvalameddig eljutottam, te 16-ot mondasz, de van egy eldöntendő kérdés, hogyha valami újra gyár, hogy mondják ezt, újra töltött változatban, amikor újraírsz.
3: Újra nyomás,
2: új kiadás, bővített, igen, bővített, amihez hozzáírsz, az most minek számít. Na, örülök neked, ez a lényeg.
3: Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek.
2: Jól vagy?
3: Köszönöm szépen, mindig örülök, amikor ide jöhetek.
2: De azért is, mert van egy új könyv mindig, annak is örül. Tehát tudsz még úgy örülni egy új könyvnek, mint régen?
3: Képzeld, igen. És hogy itt mondtad, ez nagyon kedves volt, mert én hatással lehetek az emberekre.
2: De már te újságíróként is hatással voltál.
3: Igen, ez időnként akkor is kiderült, de képzeld, hogy így utólag is derül ki. Tehát én nagyon szerencsés vagyok, mert az újságírói létemnek a jelentős részét azt a magyar sajtónak a mértékadó és igazán legmagasabb színvonalú szerkesztőségeiben töltöttem, tehát a Nőklapjánál két időszakban is dolgoztam, és ugyanígy az Elnél is, és azóta is számtalan ilyen visszajelzést kapok. Most már ugye, mint írót vagy szerzőt hívnak meg könyvtárakba ilyen író-olvasó találkozókra, és mindig egy csomó ember odajön, hogy jaj, hát én az Ön nevét a Nőklapjából ismertem meg, jaj, hát az milyen jó volt, emlékszem az írásaira, és utána vettem észre, hogy jé, hát maga könyveket is ír. És akkor ez úgy nagyon jól esik, hogy így visszaemlékeznek, és az Ellel is jártam így, hogy egy ösztöndíjra pályáztam én, és akik a felvételi beszélgetést vezették, az három ilyen 40 év körüli fiatal, két hölgy és egy úr, és az a két hölgy ilyen párás szemekkel nézett rám, hogy hát az El, hát hogy azt hogy szerettük, és az milyen nagyszerű volt. És akkor, tehát magadat nem biztos, hogy úgy látod, mint ahogy téged kívülről látnak.
2: Az biztos, de ezek azért fontos időszakok, mert ne feledd el, hogy amikor te ott újságíróskodtál, vagy szerkesztő is voltál egyébként?
3: Mind a kettő, igen.
2: Mind a kettő, akkor az még az idő, aranykorszak, ha lehet ezt így nevezni, nem voltak még ennyire elterjedve a közösségi oldalak, mint most. Tehát inkább mindenki a magazinokat vette.
3: Pontosan.
2: Az volt a közösségi.
3: Hogy kérdezted, hogy új könyv, hát a legújabb könyvem az szerintem, mire ez a beszélgetés elhangzik, addigra már meg is jelenik, mert a könyv hétre már kin lesz. És ez annyiban különbözik a korábbi könyveimtől, hogy ez nem regény, hanem tárcakötet, ezt a nevet viseli, és jó részt olyan, hát nevezzük publicisztikának, írások vannak benne, amelyek jó részt a Nőklapjában jelentek meg, mondjuk egy olyan 10 éves vagy 15 éves időtartam alatt, meg vannak benne novellák is, meg vannak benne új írások is, tehát lényeg az, hogy rövidebb írásokból áll, és ez egy egészen más műfaj. És,
2: de szereted ezt is?
3: Én ezt nagyon szerettem, tehát én azért elég sokáig voltam újságíró, több mint 30 évig, és mondom, hogy mindig olyan helyeken dolgoztam, ahol lehetett jó cikkeket írni, meg jó kollégákkal együtt dolgozni, tehát ez azért tényleg egyrészt aranykor, másrészt egy szerkesztőnek is ez lubickolás, és a legtöbb újságíró szerintem az az interjút szereti a legjobban. Neked nem az volt a kedvenc műfajod?
2: De sokáig volt a kedvenc műfajom, de az a legegyszerűbb. Nekem mindig az volt a legegyszerűbb. Én hát a Nőklapjában is interjúkat írtam.
3: De ott sem mindegy, hogy mit kérdezel. Ja, tehát nyilván, ez nem annyi, hogy oda megyek, aztán oda az orra alától tartom.
2: Jogos,
3: a... hanem azért ki kell találni, hogy mit kérdezel. De az biztos, hogy az én két kedvenc műfajom a riport volt, amiben abszolút benne voltam mindig én is. És a másik pedig a publicisztika, amiben szintén benne voltam. És ezek hiányoztak a legjobban. A riport mondjuk az az érzés, mikor egy riportot írtam, az azért kicsit hasonlított már ahhoz, mint amikor fikciót írok. De a publicisztika, hát az én nem ilyen elmélkedős könyveket írok, igen, hanem igen. Történnek benne a dolgok. Tehát az tényleg hiányzott, és ugye valaki egyszer újságíró volt, akkor valószínűleg világ életébe az
2: maradt. Is maradt, igen.
3: Úgyhogy én nagyon boldog voltam.
2: De ennek
3: voltam.
2: A könyvnek ez a lenyomata akkor így?
3: Tulajdonképpen igen.
2: Ezt te régóta mondogatod.
3: Igen, csak valahogy most érkezett el az idő arra, hogy a Jaffa kiadónál felmerült ez az ötlet, hogy...
2: Ezt nem is te találtad ki?
3: Is, hát nyilván én is jövök ötletekkel, de hogyha a kiadó azt mondaná, hogy ez meg már mi, felejtsük már el, akkor abból nem lett volna semmi. Aha. És tehát mondom, hogy ezek jó részt megjelentek.
2: Nem mondtuk még el a címét.
3: Milyen igazad van, egyszer könyvbemutatót vezettem valakivel úgy állítólag, hogy a kollégáim nem a körmüket rágták, hogy mikor mondom már ki a címét a könyvnek, mert mi ketten ugye a szerzővel tudtuk. Az a címe, hogy ezüst szélű felhők, tudod, van ez a mondás, hogy every cloud has a silver lining, és abból... mondtam én ezt. Azért ezek, hogyha fájdalmas dolgokról is szólnak, azért ez a ezüst bélése, vagy nem tudom, minek nevezzem a felhőnek, azért csak megcsillan benne, és erről jutott eszembe, hogy ez a közös nevezője ezeknek az írásoknak.
2: Hát meg te vagy a közös nevezője.
3: Hát, nyilván.
2: De hogy ezek időtálló írások.
3: Hát képzeld, ugye azt szokták mondani, hogy nincs unalmasabb, mint a tegnapi újság, de ha csak visszanézed mondjuk egy hónapra, vagy néhány hónapra visszamenőleg az újságokat, én nyomtatott újságot igyekszem olvasni.
2: Tehát
3: igen, képzeld, bár ez nem jó ómen, mert már annyi lap megszűnt, amire én előfizettem. Úgyhogy remélem, azok már, amire előfizetek, azok már nem fognak. Valahogy más a, hogy mondjam, a bukéja, vagy más az érzése.
2: Az oké, abszolút, csak tudnak-e benne olyat írni, ami több, más, mint amit mondjuk az interneten?
3: Hát egyrészt a riport, az egész más.
2: Az oké.
3: És a publicisztika is más.
2: Az is.
3: Pláne, hogyha... Én szeretek hosszan olvasni, és azért az interneten is van ez a, oda is írják biztonság kedvéért, long reading, vagy nem tudom, hogy számíts rá, hogy ez nem 10 mondat
2: lesz.
3: Nekem
2: egy problémám volt, hogy most valahol voltam repülővel, ott bevásároltam egyébként mindenfajta újságot, és azt vettem észre, hogy képzeld el, hogy a legtöbben ugyanúgy a ChatGPT-vel, vagy hát a mesterséges intelligenciával írkálják a cikkeket. Annyira tele volt ezekkel a tipik közhelyekkel.
3: Hát
2: az baj. Mele, hogy...
3: Az baj. Nyilván egy internetes szájt, pláne egy hírszájt,
2: az pörög,
3: mint a rosszabb, tehát
2: az érhető,
3: nem lehet.
2: Érthető.
3: De ez most nagyon érdekes, nagyon benne van a levegőben ez a mesterséges intelligencia a kreatív írásnál is, tehát a regényírásnál is, és ugye itt is ilyen botrány, olyan botrány, ez bevallja, az bevallja, de egyszerűen szerintem, aki azt feltételezi, hogy egy regényt meg lehet írni mesterséges intelligenciával, az még ezt sose
2: nem,
3: próbálta.
2: Nem, olyan nincs, hogy elejétől végig átírogatni lehet.
3: Hát
2: ötleteket,
3: én információgyűjtésre szoktam használni, de hát az tök még más, az nem egy kreatív.
2: Én ezt a mélykeresést használom én is egyébként.
3: De az van, hát a Google is át fogja állítani a keresőprogramját, mindegy.
2: Igen. Na, szóval visszakanyarítva... Na, de nem ez a lényeg, te vagy a lényeg, ez az új könyv.
3: Hogy kérdezted, hogy ezek időt állók-e. És elolvastam, és igen, de nyilvánvalóan hát a Nőklapja az egy heti lap, tehát valamilyen aktualitáshoz mindig kötődött az, igen, amit én írtam. De ha azt az egy-két mondatot kiveszed belőle, akkor teljesen időt álló.
2: Akkor te bele nyúltál?
3: Bele, tehát ebbe egyetlen olyan szöveg nincs, ami úgy maradt volna, mint ahogy megjelent. Egyrészt amiatt, hogy ezt úgy el akartam kerülni, hogy valaki azt mondja, hogy hát ez milyen poros már, illetve hát ezek rövid írások voltak, olyan 4000 karakter körüliek. Na most egy épkézláv könyvnek a terjedelme az minimum 300 000 karakter. Tehát ahhoz nagyon sok ilyen írást össze kellett volna gyűjteni, és természetesen írtam is még hozzá, de mindegyik írást vagy átírtam, vagy kibővítettem, vagy még valami eszembe jutott azóta. Az egyik kolléganőm mondta, hogy neked mit erről eszedbe jut valami sztori? Mondom, hogy te annyi idős leszel, mint én, hogy neked is már mindenről eszedbe fog jutni, legalább egy sztori.
2: Tehát becsülettel dolgoztál ezzel a könyvön.
3: Hogyne.
2: Ahogy, és akkor ezért lett olyan mai nórás.
3: Hát remélem, igen. Hát az biztos, hogy írni eléggé veszélyes, mert megmutatod, tehát a gondolataidat, hogyha a papírra veted, akkor elárulod, hogy mi van a fejedben.
2: Tehát, de az miért baj?
3: Ne, az én esetemben nem baj, mert én vállalom, hogy mit gondolok, de hogyha valakinek olyan gondolatai vannak, ami jobb lenne, ha megtartana magának, hát akkor az úgy elég gáz, hogyha ez kiderül róla.
2: No, az viszont nem gáz, hogy most már mehetnek a hallgatók a könyvesboltokba, és meg tudják vásárolni, sőt, találkozni is lehet veled.
3: Igen, igen.
2: Nem is olyan sokára.
3: Igen.
2: Mikor leszel kint a könyvünnepen?
3: Ez annyira vicces, mert képzeld el, hogy ez az első olyan könyvhét, amelyik úgy alakult, hogy 3 különböző kiadónál is jelennek meg nekem írásaim, tehát 3 különböző helyen is fogok 3 különböző időpontban dedikálni. Hát ilyen még nem volt.
2: Na várj, de ezt én se tudtam.
3: Igen. Na most ez úgy történt, hogy ugye a Jaffa az én kiadom. Igen.
2: Istállód.
3: Igen, és ott jelenik meg ez a könyvem is, amiről beszélünk. Eddig, igen. Ez is célű felhők. Azt fogom dedikálni, annak pénteken, június 12-én 3 és 4 óra között a Vigadó téri színpadon lesz a bemutatója, és utána akkor 4-től 5-ig azt a Jaffa kiadós standjánál fogom dedikálni. De utána át fogok szaladni egyfelől az 5-ös kiadónak a Duna Korzon levő standjára, ugyanis az ELTE indított egy sorozatot tavaly előtt, az a címe, hogy ELTE legendák. És akkor ebbe olyan szerzőknek a rövidebb írásait szerkesztik össze, akik az ELTE-n végeztek. És a második kötet az tavaly ősszel vagy télen jelent meg, és annak lesz most egy dedikálása. Abban nekem is van az egyik regényemből egy részlet.
2: Szuper.
3: Úgyhogy ez az egyik, és utána akkor, ha ott végeztem, akkor meg átmegyek az Athénaeum kiadónak.
2: Ez mind egy napon.
3: Ez mind pénteken, igen. Utána átmegyek az Athénaeum kiadónak a standjához. Ők ugyanis kitalálták, hogy egyrészt indítottak egy pályázatot, aminek az volt a lényege, hogy gyógyító történetek, tehát 10 000 karakterben kellett írni.
2: Erről tudok.
3: Igen. Kellett írni novellát, és akkor gondolom én, hogy nagyon sokan beküldték, és abból azt hiszem, hogy 15-öt válogattak össze, és mellé fölkértek ők 15 szerzőt, ugyanezzel a feladattal, 10 000 karakter, annyi volt a kikötés, hogy gyógyító történet legyen, másik élet, vagy másik életek az a címe. És akkor ebben is van nekem egy novellám, és képzeld el, hogy amikor ezt kiajánlották, hogy ez meg fog jelenni, akkor ugye ott kell a könyvből egy részlet. És megnéztem, és legnagyobb csodálkozásomra az én írásomból választottak egy részletet. Úgyhogy ezt is pénteken valamikor 5 és 6 között fogom dedikálni. Ennek ugyanakkor lesz a bemutatója, amikor az én saját könyvemnek, úgyhogy miután két helyen az ember nem lehet, és mégiscsak a saját könyvem a legfontosabb, akkor ott leszek.
2: Ugye te egy top szerző vagy, hogy van ez nálatok könyvszerzőknél, akiknek, és nem a zsebedben turkálok, még nem a szerződéseid között, de hogy ilyenkor a Jaffa azt jó szemmel nézi, hogy másik két kiadónál is, vagy ez azért nézi jó szemmel, mert tulajdonképpen minden mindenre hatással van.
3: Hát szerintem minden mindenre hatással van, és nem az történt, hogy én át

0: Ez egy alkalmi megjelenés. Az eltés könyvben meg szerintem oda is van írva, hogy
1: a fás. Ja,
0: igen, igen.
1: Uh-huh. Jó, az előbb pont ezen gondolkodtam, hogy még a régi időszakról beszéltünk, nőklapjáról, meg erről, hogy szerinted a mostani bázisodból sokan vannak, akik újságíróként szerettek meg, és lettek könyvolvasók általad?
0: Nyilván, de hát csak azokról fogom tudni, akik ezt mondják.
1: De mondják, nem?
0: Ugye mondják, igen.
1: Író-olvasó találkozókon.
0: Igen, nagyon kedvesek, de hát aztán vannak fiatalabbak is, akik valószínűleg már nem is nagyon olvasnak nyomtatott magazinokat. Tehát azért borzasztó sokat változott a világ.
1: Minden változott, a lényeg az, hogy te nem változol olyan szinten, hogy szeretsz írni a mai napig.
0: Hát hogyne, ezt is akartam mondani, hogy mesterséges intelligencia, tehát én nem azt szeretném nézni, hogy nekem vannak ötleteim, azt én beírom a számítógépbe, és akkor a mesterséges intelligencia kvázi ellopja az én ötletemet, és azt mondja, megírjam ezt a jelenetet? Uh-huh. Mondom, nem, köszönöm szépen, ne írd meg. Tehát a legélvezetesebb része az az, hogy írsz és elveszel a saját világodban. Na most, ha ez nincs meg, ha ezt nem élvezed, akkor tulajdonképpen miért írsz könyvet? Hát annyira nem jó buli, hát akkor nem tudom, el lehet menni valami reklámügynökséghez.
1: Persze,
0: annyi foglalkozás van a világon. Tehát,
1: most végül hány oldal lett az új könyv?
0: Jézus, nem tudom, olyan 360 ezer karakter körül van, tehát az olyan 250 oldal.
1: Igen, nem kevés az. De sokat kellett kipótolnod? Tehát sok újat írtál?
0: Hát mindent át kellett írnom, és mindent át is írtam, illetve ami hosszabb volt, novellák, azok olyan 10 000 karakterre körüliek, azokat van, hogy meghagytam, vagy egy-két rövidebb bekezdést írtam hozzá, és hát írtam hozzá új szövegeket is.
1: Tehát akkor lényegében ez egy vadonatúj könyv. Egyébként azt el nem tudom képzelni, hogy valaki minden egyes cikkedre emlékszik.
0: Hát hogy is emlékezni?
1: Hát te magad sem emlékszel rá szerintem.
0: Persze, hát meg az ember újságíróként nyilván van egy fő munkahelye, de aztán akkor hívják ide, hívják oda, akkor ide ír, oda ír, ezek mind ilyen alkalmi felkérések. Vagy a kiadónál is, a kiadó más lapjaiba is írtam például más műfajban, tehát ez azért több helyről állt össze. Tehát eleve a forrás, az alapanyag is több helyről
1: számozott. És akkor hogy állt most be a szokásrend a te életedben, hogy minden évben egy új könyv jelenik meg? Valamikor több is?
0: Volt már rá példa, hogy kettő is, csak akkor az valahogy úgy volt, hogy évelején jött ki szerintem, az nem is tudom, az 2024 volt talán, amikor, vagy 25, tehát volt olyan, hogy kijött egy non-fiction könyv, az a saját utakon, ami ilyen történelmi nő alakoknak az élete, és egy regény. Uh-huh. De hát azért én nem dolgozom olyan borzasztó gyorsan, tehát meg mellette mást is csinálok, tehát
1: nyilván
0: fordítok, meg azért még időnként cikkeket is szoktam írni, de hát a legtöbb az, hogy fordítok, és azért az is időigényes.
1: Ezüstszélű felhők. Ezt kell keresni, kedves hallgatóink. Mörök Leonóra vadonatúj könyve. Egyébként nagyon szép a borító is.
0: Ugye?
1: Illik a többi sorba. Tehát,
0: igen,
1: van egy nagyon jó felismerhető, én nem tudom, kivel dolgozol össze, ott van külön.
0: Somogyi Péternek hívják.
1: Na,
0: a grafikust.
1: Pétert innen üdvözöljük akkor.
0: Igen, igen.
1: Szép borítókat.
0: Nem győzöm mindenütt elmondani a nevét.
1: Neked. Az egész portfólió szép. Úgyhogy le a kalappal. Hát szívből ajánljuk, kedves hallgatóink, szerintem, ha már holnap bemennek a könyvesboltba, valószínűleg meg tudják venni, de a Jaffa oldalán, meg Nóra oldalán, bármelyik közösségi oldalon gondolom hozzá tudnak férni.
0: Van egy link, és akkor az elvisz a megfelelő helyekre, és hát a könyvhéten ott pedig végképp ott lesz, nem csak ez a könyvem, hanem nagyon
1: az
0: sok.
1: Az összeset, és azért jó, hogy oké, itt a könyvhét, de azért, ha valaki nagyon alázattal, meg szorgalmasan járja az országot, meg a világot, az te vagy? Rengeteg közönség találkozót láttok az oldalaidon.
0: Igen,
1: az előző könyvekkel legalábbis mindig az volt.
0: És én olyan boldog vagyok, mert ezt pont a

0: utóbbi helyen is elmondtam, és akkor ottan kacagtak az emberek, hogy tehát azzal én nem tudom megszokni azt a gondolatot, és én rendkívül hálás vagyok, hogy én otthon ülök, írok, jó, akkor az elindul a saját útján az, amit én írtam, és akkor emberek azt elolvassák.
1: Ez még mindig egy csoda számodra?
0: Ez kész. Tehát ezt én tényleg nem tudom.
1: És addig
0: tudom.
1: Jó, amíg ez kitart, addig mindig lesz kedved írni. Hát, szerintem addig jó, amíg erre rá tudsz így csodálkozni.
0: Meg hogy tehát, ne emelt orral masírozzál te az utcán, hogy beleessen az orrodba az eső, hanem tehát az író olvasók nélkül, vagy az újságíró olvasók nélkül, hát semmi,
1: az
0: hát
1: biztos.
0: Akkor fekete lukba lövöd bele a szövegeidet.
1: Az
0: tehát minket ők éltetnek, vagy a szakmánkat is ők tartják életben, az olvasók, a hallgatók, meg a nézők. Úgyhogy én tényleg rendkívül hálás vagyok ezért.
1: Én is hálás vagyok neked, ezért adtál itt egy jó mondatot, egy elmulasztott mondat hiánya mély nyomot hagy. Tényleg. Micsoda gondolat. Elvehettem?
0: Igen.
1: Köszi. Mörök Leonórát hallották, kedves hallgatóink, örültem neked. Sok csillogó szempártott a közönség találkozókon. Sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk. De okozzon annyi örömöt az olvasóknak az ezüst szélű felhők, mint amennyit neked okozott a munkával. Akkor nagy baj nem lesz.
0: Remélem. Köszönöm szépen. Köszönöm.
1: Találkozunk, kedves hallgatóink, kint a könyvfesztiválon. Megtalálják a pontos programot mindenhol, a Jaffa oldalát, illetve Mörk Leonóra oldalain informálódjanak. Nórától most elköszönök önöktől, még nem. Jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: ez. A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgokat. És mindig mondom, hogy egy művészettörténész meg nagyon is képes erre hatással lenni. Rockenbauer Zoltánt köszöntöm nagy szeretettel, örülök önnek mindig.
2: Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit.
1: Találkozunk, hogy mondtam, amíg nem értek a mikrofonok, hogy nem lesz egyszerű?
2: Hát ez most különösen nehéz lesz, azt hiszem, ez a beszélgetés, mert nem látják a kedves hallgatók azt, amiről beszélünk, és maga a művész sincs annyira benne a köztudatban, tehát nyilván, hogyha most Picasso-ról beszélgetnék, akkor valami elképzelése mindenkinek lenne róla, vagy Leonardo da Vinci-ről. Dargai Lajosról, hát nagyon, hogy is mondjam, vágy szemeket, nem szoktak mondani, csak vágy fülőeket, tehát akik nagyon otthon vannak a művészet történetben, azok ismerik ezt a nevet jól.
1: Ez az a Dargai család, ahonnan többen is kikerültek alkotók?
2: Nem tudom, hogy, nem hogy, a, hogy kapcsolatban van-e a rajzfilmes és többi dargaival.
1: Mert ezek tudom, hogy sok dargai van, akik a művészeti életben helyezkedtek el aztán.
2: De azt hiszem, hogy ők nem. Tehát ez a család ez egyébként hamáig szóba került, és maga a művész Dargai Lajos, aki már nincs közöttünk sajnos, egy ilyen szempontból egy nagy földrajzi utat járt be maga a család is, hiszen a édesapja az felvidéki, de ő délvidéken született, ma Pélmonostornak hívják ezt a pontosan akkor Pélmonostornak hívják, ma számra kimondhatatlan horvát nevű település, tehát ott született, és aztán Kaposváron gyermekeskedett, majd Egerben, ott is tanított, aztán végül az életének jelentős részét Kalocsán élte le, tehát elég nagy utat járt. Azt hiszem, hogy nincs azokkal a dargaikkal kapcsolatban, akiket kérdezett.
1: Mennyi ideig tartott az előkészítése?
2: Ez egy,
1: ennek a mostaninak.
2: Most nem tudom, hogy állandóan panaszkodni, pedig nem, de tényleg ez egy nagyon nehezen előkészített kiállítás volt. Amúgy időben nem tartott annyira sokáig, de maga az előkészítés sokkal több munkát vett igénybe, mint egy általában egy olyan tárlat, ahol táblaképeket teszünk a falra, mert akkor áruljuk el, hogy ezek tulajdonképpen szobrok, de igen, azon igen. Belül is úgynevezett kinetikus szobrok, mozgó szobrok, vagy a mozgást valamilyen formában magukénak tudó szobrok. Tehát itt többek között a fő problémát az jelentette, hogy maguk a művek elég idősek ahhoz képest, tehát mondjuk 50 évesek, és hát ezek a motorok, amik meg különböző berendezések, mozgó alkatrészek, ezek sajnos nem örök életűek, nem olyanok, mint mondjuk egy márvány, ami szinte nem örök életű, de mondjuk jobban bírja az időt. És már is, ezt lehet, hogy nem kéne elmondani, de már is volt meghibásodása.
1: Komolyan?
2: Igen. Igen. Tehát ugye nem lehetett tudni, az ember kiválasztja, bekapcsoljuk, működik, elviszük, föltesszük, elindítjuk, működik, megnyílik a kiállítás, bekebbál. Szóval van ilyen.
1: És mi lett?
2: Hát most az a javítás alatt. Ki van állítva, egyébként mert jól néz ki, így működés képtelenül is jól néz ki az adott műalkotás, de ráadásul egy nagyon lassú mozgást végző műalkotásról van szó, de hát meg fogjuk javítatni, tehát nyilván ez történik a héten vagy jövő héten legkésőbb.
1: Megtesznek mindent, hogy...
2: Hát hogy ne, természetesen. De ez nem egy egyedi eset, tehát...
1: Jó, én örülök neki, mert itt azért több kurátor, meg művészettörténész jön meg ebben a műsorban, és hát persze mondanak mindenféle, de erről még nem hallottam.
2: Már hát hogy meghibásodik?
1: Hogy
2: hát azt kell mondanom, hogy szinte biztos, hogy meghibásodik, amikor 50-60 éves mozgó műalkotásokat rakunk ki.
1: Tehát ez a törvény...
2: Hát nem csak a Murphy törvénye,
1: a
2: hanem...
1: Természet törvénye.
2: Mégiscsak arról van szó, hogy azt is tulajdonképpen kerülni igyekszünk, hogy folyamatosan menjen egy-egy ilyen, mert ugye forgalkatrészekről van szó. Most, hogyha ez napi 8 órában megy, az nyilvánvalóan kopik, és hogyha ez mondjuk 3 hónapig megy, hát akkor... akkor és hát ezért próbálunk ezt-azt csinálni, például ez az adott műalkotás, amiről beszélek, ez is mozgás érzékelésre indul, ennek ellenére egy idő után nem indult, úgyhogy nem mondom, minden esetre ezzel foglalkozni kell, de nem ez a legfontosabb jellemző
1: világosításnak. Világos, beleugrottunk, köszönöm az őszintességet, nagyra értékelem, beleugrottunk a mélyébe, pedig még csak 5 perce beszélgettünk, de még nem mondtuk el, hogy meddig látható, meg azt hiszem még nem hangzott el a helyiség neve sem.
2: Igen, Műcsarnok, a Műcsarnoknak igen. Egyébként az alsó box nevezetű 3 termében.
1: Na, és ezt akartam mondani, hogy azért az nem kicsi, az sem.
2: Nem, ez 3 terem.
1: 3 terem. Kiállítás.
2: Nem túl, ugye a műcsarnokhoz az jellemző a műcsarnokra, hogy nagyon magas igen. Belül, most az alsó tér az nem az, tehát uh-huh. Az egy kifejezetten alacsony tér, de ezeknek a műveknek nem szükséges, ugye nem is túl nagy méretűek.
1: Tehát a tér nem kell.
2: Nem szükséges neki, sőt kifejezetten nem is tesz jót neki a túl nagy tér. Aha. Ennek a kiállításnak nem tett volna jót a túl nagy tér.
1: Ha most összeadjuk egyébként az előkészületi hónapokat, mennyi fél év, egy év volt?
2: Hát egy fél év, de itt most igazából az intenzitása az, ami jellemző volt, tehát le kellett menni Kalocsára, megnézni, kipróbálni, elindítani, szelektálni, a különböző múzeumokkal tárgyalni, hogy ide adják, nem adják, szóval...
1: De ilyenkor melyik nehezebb, ha már kulisszatitkok az élő örökösökkel, vagy azokkal a múzeumokkal, ahol egyébként ezek megtalálhatók.
2: Igen, az élőrökösökkel a legkönnyebb, bizonyos értelemben, ott inkább az a probléma, hogy, és ez nem az adott kiállításra mondanom, általában néha az a probléma, hogy mindent ki akarnak állítani. Aha. Most nem ez volt a helyzet egyébként, tehát azért nagyon megértették azt, hogy mennyi állítható ki, és mennyi nem, mennyi fér ki, és mennyi az, ami jól mutat még a térben. De néha az a probléma, hogy meg olyan munkákat akarnak kiállítani, hogy nem feltétlenül művészettörténeti szempontból nem annyira értékes, de olyan személyes emlékek kötődnek hozzá, hogy uh-huh. Szóval az örökösökkel ilyen szempontból...
1: Nincs probléma.
2: Ilyen szempontból kicsit nehezebb, mint mondjuk egy örökösökkel nem rendelkező alkotónál, viszont nagyon szívesen adják általában, mert hiszen szeretnék megmutatni az édesapa, a nagyapa, uh-huh. vagy testvérnek a munkáit.
1: Milyen volt a megnyitó?
2: Hát megnyitó, jó sikerült, azt gondolom, akkor még működtek a szobrok mindegyik, és hát a Dargai Lajos, akinek van egyfajta rajongótábora, ahogy tetszik, uh-huh. tehát akik ezt a kinetikus mobil, fénykinetikus szobrászatot szeretik, értékelik, azok egy ilyen rajongótábor, és hát nyilván vannak a tanítványok, hiszen tanár uh-huh. emberről volt szó, sokat tanított az Egerben.
1: Akik megtisztelték?
2: Hát természetesen, őt, ugye ő egyébként szóval középiskolákban tanított, uh-huh. tehát, de, úgyhogy nyilván a tanároknak is mindig van egy vonzási kötete, úgyhogy voltak szép számmal, és, uh-huh. és azt gondolom, hogy jól is sikerült a megnyitó.
1: Na, ön azóta hányszor volt ott?
2: Hát én sokszor kell nekem ott lenni, mert például meg kell nézni, hogy hogyan mennek a munkák, de ugye Pünkösd volt mögöttünk, uh-huh. úgyhogy szárva voltunk 2 napig, úgyhogy ilyen értelemben mégsem voltam olyan sokszor.
1: Na, megmondom, hogy miért kérdezem, nem véletlenül, mert hogy ad-e önnek is például minden egyes alkalommal új?
2: Hát én nem azért megyek be általában a saját magam által rendezett tárlatokra, hogy rácsodálkozok a
1: munkákra. Azt én értem.
2: De... Hanem azért, hogy minden rendben van-e. Uh-huh. Hogy azt sem belenézek a
1: De képes
2: a
1: rácsodálkozni?
2: Persze, de sőt, hát nem csak a kiállítás a munkákat, hanem az irodámban levő saját tulajdonban lévő festményekre is képesek rácsodálkozni, uh-huh. hogy ne. Minden műalkotásnak egyébként van olyan élete, amit talán csak azt tud, aki együtt él, felmondjuk egy festménnyel, és akkor érzékeli azt, hogy a reggeli napfény, vagy a természetes fény, vagy a villanyfény mennyire másképp adja vissza azt a munkát. Tehát uh-huh. de, hogy megelevenedik egy kép a nap folyamán. Most ezek a munkák, akikről beszélünk, ezeknek olyan idejük van, hogy mivel, hogy eleve a mozgás, ugye kinézés, a mozgás eleve be van kalkulálva a szobrokba, részben úgy, hogy maga a szobor statikus, tehát maga ez a konstrukció, inkább azt mondanám, nem szobor, ne egy ember alakot képzelnek el az emberek, hanem egy konstrukciót, egy gépszerű dolgot, ilyen áttört elemekből álló dolgot, és hogyha elmozdulunk, körbejárjuk, akkor mindig más arcát mutatja. Tehát van egy ilyen a fény vetülésének az árnyékok, másképp jelennek meg rajta a visszatükröződések, hiszen ezek ilyen krómozott felületek részben. Tehát egyfelől így, másfelől azért van saját ideje, mert hiszen ha mozog, tehát hogyha motor hajtja, akkor pedig hát az is beleviszi az időt.
1: Világos. Mondta az előbb, dobálja a labdákat, nekem meg az a feladatom, hogy itt lecsapjam ezeket. A vendégkönyv. Azt mondta, hogy azért megnézi.
2: Azt meg szoktam nézni, hát most nem néztem még
1: meg.
2: Tehát
1: az igazi visszajelzések ott?
2: Nem, a vendégkönyvek, a vendégkönyv az jó pofa dolog, én azt azért szeretem.
1: Csak egy játék.
2: Nem, az eleve rengeteg ember nem ír bele a vendégkönyvbe, vannak, akik rajzolgatnak vele, vannak, akik föláborodásokat fejezik ki, ez a, nem mondom, hogy ritkább, függ attól, hogy milyen a kiállítás, de vannak, akik tényleg beírnak trágárságokat. Én ezeket nagyon jól szoktam szórakozni, hogyha ilyenek is. Vannak, akik megkritizálják a rendezést, vagy magát a műalkotást. Vannak, akik résztesen elemzik, hogy szerintük melyik munka miért jó. Úgyhogy, de semmiképpen nem tekintendő a maga a vendégkönyv a tényleges értékmérő ilyenek a kiállításnak, azt hiszem. Tehát a töredéke az embereknek, aki mindenképpen saját magát ki akarván fejezni, beleír valamit. Ezek ilyen exhibicionista emberek.
1: Okay. Lesznek egyéni tárlatvezetések?
2: Hogyne, hát már volt is. Tehát ugye csütörtök este volt a vernisszázs, tehát ami a zárt körül megnyitó. Péntektől van nyitva a tárlat, és szombaton én tartottam tárlatvezetést. Ez úgy mindig így van, tehát a kurátor tartja a nyitó tárlatvezetést, és lesz majd záró tárlatvezetés, amit nem én fogok tartani, bár én is fogok benne részt venni. Lesznek egyéb programok, a Dargai Lajos művész úrnak a fia, a Dargai Marcell, egy jó nevű kortárs zeneszerző, neki lesz egy programja. Nyilván múzeumok éjszakáján is lesznek, pontosan akkor lesz ez a zenei program. Úgyhogy lesznek körülötte programok.
1: Innen üdvözöljük visszajáró vendég itt a Slágerkultban, a zeneszerző.
2: A Marcell?
1: Igen, a Marcell.
2: Ezt nem tudtam.
1: Úgyhogy örülünk neki, de a műcsarnok oldalán gondolom megtalálnak mindent. Pontos,
2: igen, fontos. Természetesen az Facebook oldalon is, meg a...
1: És közben nézem, augusztus 23-áig látható a kiállítás, de ilyenkor mindig hozzáteszem, hogy ne hagyják az utolsó pillanatot.
2: Igen, én mindig bajban vagyok, ha pontos dátumot kell mondani, azt mondom, hogy egész nyáron nyitva vagyunk, de meg nem mondtam volna, hogy ez a 23. a záró nap.
1: Ilyenkor, amikor, nem tudom, itt például meddig tartott az installálás?
2: Ez megint egy olyan, aminél az installálás sokkal több időt fordítottunk, mint szokásos.
1: Mint általában.
2: Általában úgy néz ki, hogyha mondjuk egy egyszerű képkiállításról van szó, amikor az ember már nagyjából tudja, hogy mit fog kiállítani, nem, pontosan tudja, hogy mit fog kiállítani, és azt is tudja, hogy hogyan, hová fogja helyezni, milyen installációk vannak, elképzeli fejben, és akkor utána csak annyi, hogy odarakom a képeket, megmondom a szakembereknek, akik fölteszik, hogy akkor ez ide, ez ennyire, ettől ennyi centivel oda, és akkor ilyen fényjel legyen megvilágítva, és kész. Tehát akkor az nagyon gyorsan megy, tulajdonképpen a maga az installálás, az ami az én munkámat illeti, az fél nap, egy nap, általában egy kiállításnál. Most itt nem ez volt a helyzet, mert itt ki kell próbálni a szobrokat, hogy működnek-e. Ugye a szobor kiállítás mindig nehezebb, mert a teret másképp használjuk, mint hogyha csak a táblaképeket rakunk ki a falra, igen, tehát igen. Az egész teret kell valahogy belakni, és ráadásul arra is figyelni kell ilyenkor, hogy lehetőleg ne döntsék fel a virgoncabb látogatók, véletlenül se menjenek neki, tehát legyen hely mozogni a térben. Csomdere oda kell figyelni, a világítás is nehezebb általában a térben elhelyezett alkotásoknál, úgyhogy ez egy hetet igénybe vett most.
1: Mindenre figyelni kell, mert egyébként képesek neki menni?
2: Persze. Olyan dolgok történnek néha, amire az ember
1: azt nem gondolnám számít. Laikusként, hogy tudnak viselkedni egy ilyen
2: tudnak
1: helyen.
2: Tudnak viselkedni, de hát arra akkor is oda kell figyelni, hogyha van egy posztamens, mondjuk egy vékony, vagy egy magas posztamens, ami van egy szobor, annak arra azt el kell tudni képzelni, hogy mi van, ha neki megy valaki, hogy akkor földül a posztamens, leesik a bronzszobor, esetleg ráesik a lábára, és eltöri a lábát, akkor mi, nekünk még plusz felelősségünk is van, nem csak a műalkotás miatt. Tehát ezekre nagyon oda kell figyelni, stabilan kell elhelyezni magát a posztamens nem lehet billenékeny, a posztamensen a szobor nem lehet billenékeny, most is egyébként adott esetben egyik szobrot, egyik ilyen konstrukciót ki kellett egy kis ékkel támasztani, mert ugye, hiába fém, hiába van súlya, mégis én úgy ítéltem meg, hogy kicsit billenékeny, és mondjuk egy gyerek neki esik, vagy neki megy, akkor leesik onnan. Aha. Úgyhogy ezekre oda kell figyelni, igen.
1: Teremtett rend a címe.
2: Igen.
1: Egyébként Dargai Lajos univerzuma, az is nagyon tetszik.
2: Igen.
1: Mennyire jellemzi ez a kiállítás az egész Dargai legendáriumot, meg munkásságot?
2: Jellemzi, tehát
1: eszenciaként lehet.
2: Igen, nyilvánvalóan egy háromtermes, nem túl nagy termes kiállítás nem tudja teljesen bemutatni egy olyan művészt, akinek az életpályája az ilyen 60 évben méretű. De olyan keresztmetszetet tud adni belőle, hogy a jellemző munkák azok mindenképpen reprezentálva legyenek. Állítottunk ki nagyon korai műveket is, tehát olyan szobrokat, amik még úgynevezett figuratív szobrok, tehát nem ilyen konstrukciók, nem ilyen elvont, absztrakt, illetve mozgó szobrok, tehát ebből is állítottunk ki hármat. Állítottunk ki grafikát is, mert jól lehet szobrászművészről van szó, de grafikai művei is vannak, és hát természetesen vannak a különböző úgynevezett fénykinetikus munkák, amiknél a fény mozgása, ami nagyon fontos, és olyan kinetikus munkák, ahol pedig a maga mozgás van középpontban.
1: Izgalmas kiállítás ez, akárhogy hallgatom, érdemes a hallgatóknak ellátogatni a műcsarnokba. Még annyit, hogy ugye az ember változik, már valószínűleg mi sem vagyunk ugyanazok, mint egy héttel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt. Dargai munkáin, tehát most, ahogy mondta, hogy az egészen korai alkotásaiból is ki lett állítva, egyértelműen látszik az érettség?
2: Olyannyira így van, hogy sok olyan munkája van itt a tárlaton is, aminek a datálása az úgy néz ki, hogy 1978 kötőjel 2003. Aha. Tehát újra gondolta adott esetben a saját munkáját, vagy újra alkotta, vagy módosította őket. Tehát az a fajta gondolati fejlődés, amit úgy érzett, hogy 30 év alatt megérett benne, és ezt egy adott konstrukción be is akarja mutatni, azokkal ezt be is mutatta. Úgyhogy igen, tehát a pályaív kirajzolódik, még akkor is, hogyha ez azért azt hiszem, hogy nem feltétlenül a látogatóknak a feladata ezt keresni. Tehát a nagyon korai munkák az ugye teljesen egyértelműen, három ilyen munka van összesen, ezek tényleg klasszikus értelembe vett szobrok, bár ennek is az egyik egy absztrakt szobor, de a másik kettő az nem. De a többi kinetikus munkáknak a saját fejlődését is meg lehet figyelni. Igen.
1: Jó, hát már csak ezért is érdemes, hogy ezt a fejlődés történetet a kedves hallgatóknak végig kísérni. Ez mindig egy izgalmas.
2: Igen, mert hozzá kell tennem, hogy a tárlat nem kronológikus, tehát vannak olyan tárlatok, amiket úgy szervezünk direkt, hogy pont ezt a művészi pályát mutassuk, vezessük végig a látogatót a kezdetektől az időskori művekig. Itt most nem ez volt a cél, többek között azért sem, mert mint mondtam, vannak olyan munkák, amik ilyen 20-30 évet is átölelnek a datálás szerint, tehát nem kronológikus a kiállítás, hanem inkább nem is azt mondanám, hogy tematikus, hanem inkább azt mondanám, hogy esztétikai szempontból vannak elhelyezve, tehát ahogy jól néz ki együtt a különböző műtárgyak együttes.
1: Megvan Zoltán a mondás, hogy jó társaságban repül az idő, mindjárt a végén vagyunk. Mikor hunyt el Dargai?
2: 18-ban, nem akarok rosszat mondani, mert...
1: De önök ismerték egymást?
2: Nem ismertem személyesen. Úgy emlékszem, hogy 2018-ban, de mindig bajba vagyok, hogyha ilyen konkrét számokat kérdeznek tőlem.
1: Én inkább csak erre voltam kíváncsi, hogy találkoztak-e, hogy
2: nem találkoztam vele személyesen. Ugye az özvegyével találkoztunk, most meg a fiával, lányával.
1: Hát és a különleges világával az alkotásain keresztül. Teremtett rend, kedves hallgatóink, Dargai Lajos univerzum a műcsarnokban. Augusztus, hát majdnem végig tulajdonképpen megtekinthetik. Éljenek vele, de ne hagyják az utolsó pillanatra, augusztus 23-áig, és az egyéni tárlatvezetéseket pedig keressék a műcsarnok oldalán. Rockenbauer Zoltánnak nagyon köszönöm a jelenlétét, a bizalmát és az őszinte szavakat. Várom vissza. Mindig élmény a beszélgetés. Én köszönöm, hogy itt volt is mindenki a műcsarnokban, kedves hallgatóink. Zoltántól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Mörk Leonórának és Rockenbauer Zoltánnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM. És a legnagyobb slágerek változatosan. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Több körözött embert is elfogtak a kelenföldi pályaudvarnál. Európa egyik legnagyobb civil dróngyártó központja épülhet meg Szentendrén. Újra megszervezik Józsefváros ingyenes egészségügyi szűrőprogramját. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Több mint 700 embert igazoltatott a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén az elmúlt egy hétben, amióta elrendelték a szigorúbb rendőri jelenlétet. A járőrök összesen 29 embert fogtak el vagy állítottak elő. A közbiztonsági akció lakossági panaszok miatt indult, a vasútállomás régi aluljárójánál új térfigyelő kamerát is telepítettek. A fővárosi cégek és a hatóságok tegnap a BKK közös takarítási és közbiztonsági akcióján is részt vettek, így megtisztult az Etele tér és környéke. Ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármester ellen a budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség, amely korábban az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt emelt vádat a tavalyi Budapest Pride megszervezése kapcsán. A vádirat benyújtása után az Európai Unió Bírósága kimondta, a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton ellentétes az uniós joggal és alapértékekkel. Az uniós jog elsőbsége miatt a nemzeti bíróságoknak figyelmen kívül kell hagyniuk az ilyen rendeket. Így a vádiratban szereplő tényállás már nem valósít meg bűncselekményt. Az ügyészség ezért a vádat ejtette. Európa egyik legnagyobb civil dróngyártó központja épülhet meg Szentendrén. Az ABZ Innovation Kft. Mintegy 2,7 milliárd forintos beruházással bővíti gyártó kapacitását. A cég vezetője a helyszíni bemutatón elmondta, hogy főként mezőgazdasági és ipari felhasználásra fejlesztenek drónokat, amelyek már több mint 40 országban vannak jelen. A vállalat 10 éve drónos szolgáltatásokkal indult, saját fejlesztésű eszközeit pedig néhány éve gyártja. A beruházást egy nemzetközi befektetői konzorcium támogatja 7 millió euróval. Újra megszervezik Józsefváros ingyenes egészségügyi szűrőprogramját, a szűrőpénteket. A józsefvárosi Szent Kozma egészségügyi központban több különböző szűrővizsgálatot végeznek el, köztük kardiometabolikus állapot felmérést, bőrgyógyászati, szemészeti, légzésfunkciós és mozgásszervi vizsgálatokat. A részvétel ingyenes és nincsen életkori megkötés, de előzetes regisztráció szükséges. A program célja a megelőzés erősítése, hogy a lakosok könnyebben jussanak hozzá alapvető egészségügyi szűrésekhez. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a vizsgálatok nem helyettesítik a teljes körű orvosi kivizsgálást vagy a szakorvosi ellátást, inkább egy első kockázatfelmérő lépést jelentenek. Szoboszlai Dominik lett az idény legjobb játékosa a Liverpoolnál. A magyar klasszis elsőprő sikert aratott a voksoláson, a szavazatok több mint kétharmadát gyűjtötte be. Szoboszlai pályafutása során most először érdemelte ki ezt a rangos elismerést az angol top csapatnál. A középpályás elképesztő szezon tudhat maga mögött, amely során a Liverpool alapemberévé vált. 57 mérkőzésből 53 alkalommal lépett pályára, mindannyiszor a kezdő csapat tagjaként. Minden versenysorozatot figyelembe véve 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott. Az idény során 5 alkalommal választották meg a hónap játékosának, és 8 mérkőzés után érdemelte ki a meccs legjobbja címet. Ma ismét többször lesz erősen felhős az ég egy hideg front miatt, csak kevés helyen számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Helyenként kisebb eső, futózápor is kialakulhat, és többször megerősödik a szél. Délután 22-25 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Hétvégére visszatér a koranyári napos felhős idő, és melegebb is lesz. Szombaton 28, vasárnap 30 fok valószínű.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 6-án, szombaton 10:30-tól a Magyar Zeneházában jön a Weiner Symphonic Band nyárindító koncertje kint a szabadtéri színpadon, igen, ott a Városliget szívében, ami egyébként egy fedett szabadtéri színpad, tehát eső idején és esetén is meg tudják tartani ezt a koncertet. A Weiner Leo Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium számos nagyhírű művész alma mátere sokak pályája indult el a falak között. Nem meglepő hát, hogy működését Prima Primissima díjjal is utalmazták. Ennek a csodálatos műhelynek az életében nyerhetünk betekintést és bepillantást az iskola fúvózenekara révén. A zenekar 1994-ben alakult Sztán István vezetésével, aki az iskola részfúvós tanszékvezetője. 10 évig igazgatója, majd címzetes igazgatója volt, és a hazai részfúvós oktatás legendájás és legendás alakjává vált. Az eltelt több mint 30 év alatt számos országos külföldi verseny, illetve fesztiváldíjjal büszkélkedhett az általa alapított együttes. 2018 óta Bánfalvi Balázs és Takács Tibor karmesterek irányításával folyik a munka, akik méltó módon viszik tovább a fúvószene népszerűsítését. Ennek szellemében mutatják be a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán is a nyárindító koncertjüket, mert műsoruk már a szabadságot, a szünidő felszabadultságát idézi elénk, melyben népszerű fülbemászó dallamok csendülnek fel komoly zene, a musical és a szórakoztató zene világából. És aznap egyébként még a Magyar Zeneháza számos egyéb programot is tartalmaz majd, például az állandó időszaki kiállításuk, a Freddy különleges felolvasó estje jön, Barátom Freddy címmel. Azt gondolom, hogy már a cím önmagáért beszél, érdekes lesz végighallgatni annak az embernek az előadását, a gondolatait, az érzéseit, aki hát nagyon közel állt Freddyhez. Mindezt hát a Magyar Zeneházában június 6-án szombaton.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több politikus letartóztatását is elrendelte a bíróság az óbudai korrupciós ügyben. Az ír miniszterelnököt fogadta Budapesten Magyar Péter. Elindult a KSH átlagkeresett térképe. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Az ügyészi indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán. A bűncselekmény miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikus gyanúsítottak meg tegnap, így az ügyben eddig 32 ember kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési célra kifizetett pénz összege meghaladhatja a 2 milliárd forintot. A gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelő önkormányzati vezetői és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. A meggyanúsított politikusok tagadják felelősségüket, többen fellebbeztek és panasszal éltek a gyanúsítás ellen. Mihály Mártin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Mostantól bárki települési szinten is megnézheti a nettó és bruttó átlagkereseteket, a Központi Statisztikai Hivatal új fejlesztésének köszönhetően. A Timea nevű interaktív térképes alkalmazás 2019 és 2025 közötti adatokat mutat, több mint 200 mutatóval. A friss számok szerint Telki vezeti a nettó átlagbérlistát 801 ezer forinttal, a rangsor végén pedig Torna Nádaska áll 165 ezer forintos átlaggal. A részleteket Gombos Veronika, a Központi Statisztikai Hivatal szóvivője mondta el a Sláger FM-nek.
3: Hogy hol keresnek a legtöbbet Magyarországon, ez talán az egyik legérdekesebb kérdés, amelyre választ adnak az új települési szintű kereseti adatok. A legtöbben valószínűleg Budapestet mondanák, de a főváros a 23 kerület átlagát nézve nem fér fel a dobogóra. A legmagasabb átlagkeresetű települések között több budai agglomerációs település szerepel, például Telki, Budajenő, Nagykovácsi. Talán a legnagyobb meglepetés, hogy Paks a legjobban kereső települések között szerepel. A témája nem csak a kutatók és az újságírók számára hasznos, hanem a vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek is. Ha például valaki azon gondolkodik, hogy melyik térségben indítson vállalkozást, az alkalmazás segítségével képet kaphat a helyi vásárló erőről, a bérviszonyokról, a népesség összetételéről, az életkörülményekről, vagy akár a vállalkozás sűrűségről is.
2: 5 millió forint értékű speciális fogászati egységszéket kapott a Heimpál Gyermekkórház Madarász utcai intézménye a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom támogatásával. Az Olaszországban gyártott egyedi kialakítású eszköz a fogyatékkal élő és tartós betegséggel küzdő gyerekek altatásban végzett fogászati ellátását segíti. A szék minden irányban állítható, kerekesszékes paciensek esetén is jól használható, és korszerű monitorberendezéssel támogatja a kezelő személyzet munkáját. Újabb hidegfront érkezik ma, ezért többnyire felhős nap áll előttünk. Elszórtan eső, zápor is kialakulhat. A hőmérséklet a fővárosban 25, keleten 28 fok körül alakul. Hétvégére visszatér a koranyári napos felhős idő. Szombaton 28, vasárnap 30 fok valószínű.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Sláger FM.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: A szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 12-én pénteken este 19 órától a Hagyományok Háza színház termében érkezik a Fitos Dezső Társulat Tántorgók című előadása, táncjáték a hazát elhagyók emlékére. Amerika, kérem szépen, a jövő országa, az ígéret földje, a lehetőségek hazája, lényegében egy tündérmese, főleg a 20. század elejé magyar nincstelenség felől nézve. Magyarországi szegénylegények, zsellérek, napszámosok, cselédek százezrei hagyták el a hazát az itthoni gondok enyhítésére, a könnyebb jövő reményében. Fiumében mondtak búcsút Európának, és több hezes utazás után aztán Amerikában találkoztak először a meseországgal, ahol azonnal hankik lettek, izompacsírták, és nyelvtudás hiány a legkeményebb munkákra osztották be őket. Hitték, hogy majd egyszer hazatérnek, földet, házat vesznek a kint keresett pénzből, de a kivándorlóknak lényegében csak a negyedet tért vissza Magyarországra. Nos, ez az előadás róluk szól, a tánc értük szól, a tántorgókról, a bátrakról és a bizonytalanokról, akik éhesen és tétován várták az ügynököt, hogy rabszolgamunkára vigye őket Pennsylvania bányáiba. Róluk, a hankikról, akik az első világháború előtt érkeztek Amerikába, szédelegve az idegen világban, ahol megtanultak élni, de mindvégig kívülállók maradtak. Róluk, a bujdosó magyarokról, akik tiszta tekintettel, de tántorgó lélekkel álltak az új világ földjén. Fitos Dezső társulata nekik állít emléket, megmutatva négy kivándorló legény sorsán keresztül a magyar paraszti exodust. A táncosok között ott van Balogh Boldizsár, Fenyvesi Zénó, Fitos Dezső, Gellén Péter, Gera Zoltán, Horváth Zalán, Molnár Bálint, Östör Ákos és Sári Albert is. A rendező koreográfus pedig nem más, mint a névadó Fitos Dezső. Várják önöket szeretettel június 12-én pénteken a Hagyományok Háza színház termében.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több körözött embert is elfogtak a kelenföldi pályaudvarnál. Európa egyik legnagyobb civil dróngyártó központja épülhet meg Szentendrén. Újra megszervezik Józsefváros ingyenes egészségügyi szűrőprogramját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Több mint 700 embert igazoltatott a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén az elmúlt egy hétben, amióta elrendelték a szigorúbb rendőri jelenlétet. A járőrök összesen 29 embert fogtak el vagy állítottak elő. A közbiztonsági akció lakossági panaszok miatt indult. A vasútállomás régi aluljárójánál új térfigyelő kamerát is telepítettek. A fővárosi cégek és a hatóságok tegnap a BKK közös takarítási és közbiztonsági akcióján is részt vettek, így megtisztult az Etele tér és környéke. Ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármester ellen a budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség, amely korábban az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt emelt vádat a tavalyi Budapest Pride megszervezése kapcsán. A vádirat benyújtása után az Európai Unió bírósága kimondta, a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton ellentétes az uniós joggal és alapértékekkel. Az uniós jog elsőbsége miatt a nemzeti bíróságoknak figyelmen kívül kell hagyniuk az ilyen rendeket. Így a vádiratban szereplő tényállás már nem valósít meg bűncselekményt. Az ügyészség ezért a vádat ejtette. Európa egyik legnagyobb civil dróngyártó központja épülhet meg Szentendrén. Az ABZ Innovation Kft. Mintegy 2,7 milliárd forintos beruházással bővíti gyártó kapacitását. A cég vezetője a helyszíni bemutatón elmondta, hogy főként mezőgazdasági és ipari felhasználásra fejlesztenek drónokat, amelyek már több mint 40 országban vannak jelen. A vállalat 10 éve drónos szolgáltatásokkal indult, saját fejlesztésű eszközeit pedig néhány éve gyártja. A beruházást egy nemzetközi befektetői konzorcium támogatja 7 millió euróval. Újra megszervezik Józsefváros ingyenes egészségügyi szűrőprogramját, a szűrőpénteket. A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban több különböző szűrővizsgálatot végeznek el, köztük kardiometabolikus állapotfelmérést, bőrgyógyászati, szemészeti, légzésfunkciós és mozgásszervi vizsgálatokat. A részvétel ingyenes és nincsen életkori megkötés, de előzetes regisztráció szükséges. A program célja a megelőzés erősítése, hogy a lakosok könnyebben jussanak hozzá alapvető egészségügyi szűrésekhez. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a vizsgálatok nem helyettesítik a teljes körű orvosi kivizsgálást vagy a szakorvosi ellátást, inkább egy első kockázatfelmérő lépést jelentenek. Szoboszlai Dominik lett az idény legjobb játékosa a Liverpoolnál. A magyar klasszis elsöprő sikert aratott a voksoláson, a szavazatok több mint kétharmadát gyűjtötte be. Szoboszlai pályafutása során most először érdemelte ki ezt a rangos elismerést az angol top csapatnál. A középpályás elképesztő szezon tudhat maga mögött, amely során a Liverpool alapemberévé vált. 57 mérkőzésből 53 alkalommal lépett pályára, mindannyiszor a kezdő csapat tagjaként. Minden versenysorozatot figyelembe véve 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott. Az idény során 5 alkalommal választották meg a hónap játékosának, és 8 mérkőzés után érdemelte ki a meccs legjobbja címet. Ma ismét többször lesz erősen felhős az ég egy hideg front miatt, csak kevés helyen számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Helyenként kisebb eső, futó zápor is kialakulhat, és többször megerősödik a szél. Délután 22-25 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Hétvégére visszatér a koranyári napos felhős idő, és melegebb is lesz. Szombaton 28, vasárnap 30 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Amikor legutóbb Csepei Adrián meglátogatott, akkor is elmondtam ezt a felvezetőt, és azt is hozzátettem, hogy szerintem egy író nagyon is képes hatással lenni. Hát nem ez a cél? Minden egyes soroddal?
2: Hát ez a cél.
1: Örülök neked.
2: Sziasztok.
1: Rég láttalak.
2: Köszöntöm a hallgatókat, és én meg pont ezt akartam mondani, csak olyan nyalizósnak tűnik, hogy úgy örülök, hogy jövök hozzá.
1: Jaj, köszönöm szépen.
2: Nagy kincs szerintem, ha valakivel lehet jól beszélgetni, és itt mindig lehet jól beszélgetni veled, úgyhogy...
1: Már ezért megértem a...
2: Ami bejönni. A hatás keltést illeti, az szerintem az a jó, ha megvan a vágy benned, de nem biztos, hogy ennyire nagyon tudatosan kell ezt közben.
1: Mert az elveheti, vagy befolyásolhatja magát az alkotást?
2: Hát ne forduljon át hatásvadászatba, mondjuk.
1: Aha, jogos.
2: És egyébként érdekes, hogy azt mondta a korrektora, a Takács Andrea a korrektorom, és azt mondta az új kötetemkor, hogy figyelj, itt most ezt kisipoltuk, elolvastam kétszer, borzalmas. Mind a kétszer bőgtem, tehát nem úgy borzalmas, hanem a hatás megvolt.
1: Ezért dolgozunk mindannyian, úgyhogy szerintem egy író meg pláne örülök neki. Hát kedves hallgatóink, akkor ezt az idézőjelbe tett borzalmas szöveget, azt, ha jól látom, akkor június 9-től.
2: Így van.
1: Már kapható lesz.
2: Már kapható lesz, már előrendelhető. Otthonról haza a kötet címe.
1: Milyen jó címet.
2: Jó cím?
1: Választottál.
2: Ez így olyan érdekes, hogy magától született meg ez a cím, de annyira adta magát, ugye ez egy hármas tagolású kötet, ez egy novellás kötet. Igen. Az otthon, mint Szatmár, a haza, mint Budapest. Uh-huh. Ugye Chicagóban élek nagyon tizen sok éve, tehát nekem Erzsébet városa a haza, vagy ha úgy tetszik, akkor egész Magyarország, mert hogy a középső része ennek a kötetnek az pedig maga az úton levés, az utazás, és hát annak minden fonákja, minden gyönyörűsége, minden abszurd helyzete ugye a magyarországi tömegközlekedéstől függően, de sok külföldi történet is van, ugye ezek vannak tárcanovellák benne, vannak hagyományos értelemben vett novellák, elbeszélések, úgyhogy ez egy nagyon egységes, de mégis eléggé szertágazó kötet.
1: Az útonlevés lélektana még mindig izgalmas?
2: Én mindig úton vagyok. Én erre jöttem rá, hogy én az útonlevésben vagyok otthon.
1: Uh-huh. De szép mondat ez is.
2: Ó, látod, miket hozol ki belőlem?
1: Használhatom?
2: Igen,
1: én is majd mondom, hogy tőled van.
2: Jó.
1: De hát ugye az ember mindenfajta izgalmas karakterrel találkozik útonlevés közben. De ezek a karakterek mennyi ideig kísérnek minket? Ez hát, a kérdés.
2: Engem van olyan karakterem, aki már szerintem több mint 10 éve kísér. Igen, és hogy most tudott megszületni novellában, és valószínűleg ehhez kellett az előző kötetem, a nagymamám magyaráz, hogy egy kicsit jobban értsem a saját gyökereimet, a saját működésmódomat, és most meg tudott születni. Van olyan, aki mondjuk egy 4-5 éve fogalmazódott meg először bennem, ugye most kimondottan a fikciós karakterekről beszélek, és nagyon sok olyan karakter van ebben a kötetben, aki létező. Láttam az ötös buszon, tehát hogy vannak főleg a tárcanovellák értelemszerűen olyanok, hogy azok konkrétan megtörtént esetek, és néha az a legszürreálisabb, ami valóban megtörténik. Ez egyébként előfordult, képzeld el velem, tavaly nyáron elkezdtem a nagyon-nagyon régi tárcanovelláimat megosztani a szerzői Facebook oldalamon, és hirtelen rengeteg ember, több mint 10 000 ember követett be, mert hogy ezek szerint az emberek szeretnek olvasni, és vágynak arra, hogy olvashassanak. És minden, amiről azt gondoltam, hogy ez annyira szürreális, hogy ez biztos, hogy nem hiszik el, például egy poénom egy AI generált képpel, az kanyar nélkül egy csomó ember elhitte, és egy csomó olyan novellám, ami egy az egyben úgy megtörtént, hogy még a ruházatának a leírása is valódi volt a szereplőnek, arra egy csomóan kommentelték, hogy jaj, persze, majd el is hiszem, hogy ez így történt.
1: Nem lehet kiszámítani ennyire előre az olvasói reakciókat?
2: Nem.
1: De hát talán látod, pont ez a szépsége,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, hát utána csináltam egy olyat, hogy egy ilyen, nem tudom, 5 kilós paradicsomot rajzoltattam az AI-jal a kezembe, uh-huh, egy valódi fotómra, és hogy ezt hálából küldöm mindenkinek.
1: Na, de hogy lett, okay.
2: Igen, szóval, hogy lehet ezen persze nevetgélni, de valójában azért ez egy... hogy mondjam, újságírói szempontból talán még aggasztóbb, mint szépírói szempontból, hogy most mit hisznek el neked, és mit nem, de hát ez a feladat.
1: Szerintem még mindig van ereje az újságírásnak, és most mindenféle politikai töltető függetlenül mondom, meg valószínűleg ez marad is, az író emberek sajátossága, hogy van erejük, és tudnak befolyásolni dolgokat. De még egy dolog izgat nagyon az utollevésben, hogy van olyan, hogy vidéki vagy fővárosi karakterek, és ha igen, akkor kik az izgalmasabbak?
2: Szerintem van. És ez azt hiszem, hogy én alapvetően egy vidéki karakter vagyok.
1: De még
2: a városban is. Igen, én erre jöttem rá, hogy én...
1: Hát most ezek már évtizedek.
2: 20 sok éve lakom már Budapesten, uh-huh, de még mindig úgy működöm, és úgy szervezem magam köré a lakóközösségemet is, és most nyilván nem kell mindig minden szomszéddal jóban lenni, de hogy hát én nem tudom befogni a számot, érted? Locsolom a virágot kint a gangon, akkor oda köszönök, megkérdezem, hogy van, és ezt a hasonló karakterek ugyanígy igénylik, és nagyon boldogan kapcsolódnak össze, de ugyanígy, és ez a novellákban azért nagyon sok helyen visszaköszön, hogy a piacon az az eladó, akinek mindig van két kedves szava hozzád, az fixen, hogy akkor is oda sorban fogsz menni, így van, hogyha ott egy kicsit drágább, mert uh-huh, máshonnan hozza a gyümölcsöt, zöldséget. De hogy szerintem létezik ilyen. És létezik olyan is, aki meg szereti a hát ezt az elszigeteltséget talán, ami egyébként szintén megvan vidéken is, ha belegondolsz, az én pici házam is egy nagyon kicsi falu, nagyon kicsi utcájában van, aminek a végén ott a legelő, tehát
1: az, te mennyit vagy ott?
2: Azért így, ha lebontjuk, vagy összeadjuk helyesebben, uh-huh, akkor azért évente ilyen 3-4 hónapot ott töltök.
1: Ja, hogy ez, aha.
2: Most már. Korábban ez nem volt mindig így, de igyekszem minél többet. Egyrészt ugye nekem apukám, testvéremék is ott élnek, a rokonságnak több ága is. Igénylem, hogy hazamenjek.
1: Te meddig igényled az ott levést?
2: Én, nekem nagyon nehéz ide visszajönnöm a város. Tehát nem azért, mert nem szeretem a várost, hanem azért, mert zsilipelni kell, hogy amikor hazamegyek Szatmárba, akkor mondjuk van egy másfél-két nap, amíg le kell csendesednem hozzá.
1: És az átállás.
2: Igen, és direkt nem a lassulást mondom, hanem a lecsendesedést, hogy minden nyugodtabb, vagy halkabb. És amikor visszajövök ide, a 7. kerület közepére, akkor azért ott kell szintén egy másfél-két nap, amíg sokszor van, hogy csak tényleg a gangra megyek ki, vagy lemegyek a sarki boltba, és akkor úgy próbálom felvenni újra a ritmust, de ez jó, ez a kettősség, tehát most remélem nem tűnt úgy, hogy ez panasz, hanem,
1: nem, abszolút nem,
2: hanem ez
1: abszolút
2: egy ilyen működésmód, amit egyébként meg kellett nekem is tanulni, hogy valószínűleg ez összhangban van az én mi ez, ambivertált személyiségemmel, hogy néha extrovertált vagyok, néha vagy bizonyos tekintetben meg introvertált.
1: Abszolút nem tűnt panaszkodásnak, sőt azt gondolom, hogy te a könyveiddel, mindegyikkel, ezzel pláne egy hidat képzel, vagy képezel a vidék meg a főváros között.
2: Én nagyon boldog vagyok, ha ez így van, mert nem állítom azt, hogy ez egy ilyen küldetésem, de nagyon örülök, ha így van, mert egyébként kaptam már meg azt is, hogy ez nálam ilyen felvett póz, hogy én most itt a belvárosban adom a vidékit, de hát aki úgy élt húzamosabb ideig a környezetemben, akkor pontosan tudja, hogy én, hát igazából, ha tehetném, én a sarki kisboltba is tényleg mezítláb mennék, mint uh-huh, ahogy a saját udvaromon is úgy csattogok végig. Viszont nem, tehát, hogy nem szeretném, ha ez egy ilyen kiüresedett valami lenne, hogy én most reklámozom, hogy fú, de vidéki vagyok. Hát basszus, én tényleg vidéki vagyok, mindig eltévedek, most is késtem itt majdnem negyed órát, mert még mindig nem tudom kiszámolni, hogy mikor, hol, mire kell átszállnom, mert ugye tömegközlekedéssel járok, és egyébként az utazás, meg az úton levés is olyan, hogy hát igen, nyilván egy autóval könnyebben, meg sterilebben meg lehetne ezt oldani, de most
1: az
2: jöttem...
1: Az is macera.
2: Hát mindennel, igen, egyrészt mindennel van macera, másrészt pedig annyira imádom ezt a megfigyelő helyzetet, amikor megyek vonattal sokszor 6-7 óra, míg hazajutok Budapestről Szatmárba, Debrecenben nagy állomáson, átszállás, tehát én egyszerűen imádom ezt, mindig jön valami történet, mindig van valami vicces dolog, abból aztán vagy egy Facebook poszt lesz, vagy egy tárcanovella, és ez jó, ez engem táplál íróként is, meg tehát azt gondolom, hogy az én életemnek az egyik alap feltétele, vagy alapvetése az, hogy a kíváncsiságomat soha nem akarom elveszíteni. Tehát én tudom, hogy akkor nekem végem, hogyha egyszer nem azt érzem, hogy én kíváncsi vagyok arra, hogy nem tudom, Marika néni mit vesz elő a táskájából Máté Szalkán a átépítés alatt lévő állomáson. Vagy, tehát, hogy annyi apróságra figyelek, ami igazából így élénken tartja az írói énemet is. Ezért is szeretem ennyire a tárcanovella műfaját, ugye amikor annak idején volt tárcasorozatom a Népszavában, illetve előtte már írtam a Népszabadságban is, élet és irodalomban is jelentek már meg ilyen jellegű írásaim, hogy ez engem azt gondolom, hogy én így tudok a legjobban adni, hatással lenni, ha úgy tetszik, újságíróként is, mert azt most már mindenhol megkapjuk, hogy mi van, hogy ki mondott le, ki hova raktak börtönbe, mindent tudsz. A bulvár is már mindent a világon feltérképez. Azt is tudjuk, amit nem kéne tudnunk. De hogy ezzel mit kezd az ember, vagy ez hogy csapódik le egy egészen hétköznapi szituációban, vagy hogyan fordulnak egymás felé az emberek ilyen nagyon elmagányosodott, nagyon nem tudom, akár agresszív környezetben, amiben itt az utóbbi években azért szerintem volt részünk, tehát volt olyan közhangulat, amikor igazából tényleg ilyen csodaszámba ment az, hogy valaki minden papírforma ellenére szépen tudott viselkedni a másikkal. Vagy tényleg hogy kezeljük az olyan helyzeteket, amikor nem tudom, felső vezetékszakadás van, és akkor ott ülsz egy állomáson, fogalmat sincs meddig, és akkor mi
1: 40
2: van?
1: Fokban.
2: Így van, és muszáj beszélgetned. Szóval szerintem...
1: Te szeret még beszélgetni?
2: Én igen. Nem mindig.
1: Na, ezt akarom kérdezni, nem mi van, mindig. Ha olyan a hangulat?
2: Nagyon sokat hallgatok zenét, tehát az úgy mondanám, hogy az időm egy részében beszélgetek, kérdezek, figyelek, hallgatok, az idő másik részében pedig be van dugva a fülem, és zenét hallgatok, és így processzálom a látottakat, hallottakat. De sokszor egyébként van olyan novella, képzeld el, ami úgy született meg, hogy fikciós, de nem fikciós, mert egy valódi jelenetet láttam egyszer egy vonatablakból, ami most már vagy 10 éve itt van az agyamban, és megszületett. És érdekes egyébként, hogy nem véletlenül raktam a kötet végére egy lejátszási listát, pontosabban egy dallista van benne, mert...
1: QR kóddal? Hogyha...
2: Nem, azért nem QR kóddal, hogy pötyögje be az ember, aha, és okay. Nézze meg az előadót is, és egyébként van olyan, akinek, tehát hogy olyan számok is vannak, amik nincsenek még fenn mondjuk Spotify-on, mert még nem jelentek meg, de már YouTube-on elérhetők. És azért raktam bele, mert a zene az nem csak úgy játszik szerepet, hogy a háttérben szól, amikor én írok, hanem vannak ezek a dalok, amik végtelenítve mentek egy-egy novella írása közben, és például meg tudom mondani, hogy melyik az a szereplő, aki nem létezne, hogyha nem ezt a számot hallgatom. Mert valami olyat hozott elő belőlem, akár a szövege, akár a hangulata, akár a nem tudom, az építkezése.
1: Ezek többnyire külföldi, vagy magyar dalok is?
2: Is, van magyar is, van külföldi is. Igen, van norvég folk, koreai, tehát van képok
1: minden,
2: is benne.
1: Minden, valamit
2: elindít. Minden van benne.
1: Oké, de jó. Kulissza, titkok a javából.
2: Mindent itt mondok el először.
1: Köszön,
2: nálad.
1: Örülök neki. De a közönségnek is el fogod mondani? Mondjuk a közönség találkozókon?
2: El.
1: Mi lesz a könyv héten?
2: 10-én lesz a könyv bemutatóm a Bookab könyvesboltban, és a könyv héten fogok dedikálni, úristen, ezt fejből kellene tudnom, vasárnap fogok, azt hiszem, hogy délben, de a szerzői oldalon.
1: Gondolom az oldaladon, ezt akartam így mondani, van. Ott lesz, ezt érdemes követni.
2: És hát természetesen majd megyek Szatmárba is, megyek Debrecenbe is, ugye így az útközbeni, meg a mindenféle otthonaimba mindig szoktam könyvbemutatót, meg könyves beszélgetéseket is tartani.
1: És azt lehet már előre sejteni, látni, tudni, hogy milyen hangulatúak lesznek ezek? Tehát más Debrecenben, más a könyvhéten, a bunkerben, bárhol?
2: Nagyon érdekes. Ezen még nem gondolkodtam. Hát a nagymamám magyaráznak a fehérgyarmati bemutatója, az egy ilyen... tudod, van egy csomó olyan videó már TikTokon, hogy egy-egy sztár éppen a színpadon nézi, hogy énekel a közönség, énekli az ő dalát, igen, és igen, hogy ez igen. Az a pillanat, amikor felfogta, hogy megcsinálta. Uh-huh. És tényleg...
1: A pillanat, igen.
2: Na, nekem igen. Ez a fehérgyarmati könyvbemutató ilyen volt, és egyébként ilyen volt a Margó Fesztiválos könyvbemutatóm, amit a Tapasztó Orsival, vagy a Tapasztó Orsi volt a műsorvezetőm, és képzeld el, hogy az egyik legjobb barátnőm felment a nézőtér tetejére, ugye ez egy ilyen emelkedő igen. Nézőtér, és készített egy képet, ami rajta van az, hogy milyen iszonyatosan sokan voltak. Rajta vagyok nyilván én is a Tapasztó Orsival, és én azt kaptam tőle karácsonyra, hogy ezt kinyomtatta nekem, ezt a képet előhívta, és azt mondta, hogy azért, hogyha bármikor még egyszer eszembe jutná bizonytalanodni abban, amit csinálok, vagy hogy ez mennyit jelent embereknek, akkor legyek szíves elővenni ezt a képet. Úgyhogy ezek ilyen könyvbemutató, ugye?
1: Oké, örülök neki.
2: És hát a debreceni pedig azért volt különleges, mert ugye ott a dr. Gacsei Bába Barbarával, a lektorommal beszélgettünk, és ott pedig az egy óriási megtiszteltetés volt nekem, hogy a Debreceni Egyetem nyelvészeti tanszékéről ott nagyon sokan volt.

0: között, ők viszont tájszólásban szólalnak meg. De nem úgy, mint a nagymamám magyarázban, nincsen ez dialektológiai jelekkel a tudtunkra adva, tehát ilyen, hogy mondjam, utalásszerűen, hogy egyértelmű legyen. Anélkül viszont hiteltelennek éreztem volna, tehát nem akartam így kilúgozni a nyelvjárást a párbeszédekből.
1: Szereted ezt a könyvet?
0: Nagyon. Na, én nagyon... Tegnap úgy fogalmaztam, a 21. század kiadónak volt a ilyen kiadói rendezvénye, és beszélgettünk utána, ott volt a szerkesztőm, Laik Eszter, és ott volt néhány olyan ismerős, olyan szakemberek, akik így régóta követnek engem, mármint a pályafutásomat így értem, és hogy mondtam, hogy én azt érzem most ezzel a kötettel, hogy beértem magam. Mert egy egész életemben zsonglőrködtem, hogy akkor milyen munkákat végezzek, hány mellékállást lehet még vállalni, tehát hogy úgy mindig háttérbe szorítottam egy picit a szépírói vágyaimat, és akkor mindig, amikor volt valami nagyon nagy krízis az életemben, akkor utána abból lett valami, vagy egy regény, vagy egy nagymamám magyaráz. És ezek a szövegek, ezek közül van olyan, ami 10 évvel ezelőtt született. Van olyan, ami egészen friss. És,
1: de mégis egységet alkot.
0: Egységes. Azt érzem, hogy egységes, és azt érzem, hogy ezzel a kötettel el tudtam mondani azt, amit eddig nem. Kellett hozzá nagymamám magyaráz, mert tényleg meg kellett tanulnom nagyon sok mindent magamról, meg a hazámról is, és kellett hozzá az, hogy olyan emberek vannak körülöttem az utóbbi években, akik hisznek abban, hogy ez fontos.
1: Tehát, meg hogy, benned is.
0: Igen, így van, ez a kettő együtt, és azért tettem itt különbséget.
1: Ez az életkorral jön? A tapasztalásokkal?
0: Meg a nagyon sok terápiával.
1: Igen?
0: Tényleg. Tehát, hogy ezt most nem így akarom elpoénkodni.
1: Akkor van értelme.
0: Van értelme. Én mindenkit elküldenék terápiára. A legcsodálatosabb dolog, amikor úgy tudsz létezni már a saját életedben, hogy még ha rossz is, akkor se katasztrofizálsz, hogyha nehéz valami, akkor is érted a saját működésed, és hogyha érzed, hogy nem jó irányba haladsz, akkor be tudod húzni a féket, és azt tudod mondani, hogy ez most nem jó, ide nem megyünk vissza, itt már voltam.
1: Hú, most vagyunk a mélyén, igazán, és az a baj, hogy lejárt az időnk.
0: Látod, most írhatok egy újabb könyvet,
1: nem,
0: hogy jöjjek
1: hanem
0: megint.
1: Most arra kérlek, és akkor tegyük le itt a hallgatók előtt a nagy esküt, hogy van ennek a műsornak egy olyan változata, amikor hosszabban tudunk beszélgetni. Gyere vissza, kérlek, akkor valamikor a nyáron.
0: Boldogan.
1: És ezt folytassuk, mert rengeteg kérdés bennem maradt, de most már sajnos nem tudom elkezdeni.
0: Hát akkor ez egy ilyen cliffhanger.
1: Igen, hogy akkor innen folytassuk. Jó, sok csillogó szempárat kívánok neked mindig, de most meg pláne a könyvbemutatókon, és akkor zsebeld be ezeket a tapasztalásokat, élményeket, és akkor ezeket az élményhalmazzal folytatjuk. A terápiáktól nem felejtem el.
0: Így van, köszönöm.
1: Cseppei Adriánnel beszélgettem, azt a sok-sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába a figyelmükkel. Viszonozzák. Kövessék, szeressék őt. Adriántől most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéged, arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Több politikus letartóztatását is elrendelte a bíróság az óbudai korrupciós ügyben. Az ír miniszterelnököt fogadta Budapesten Magyar Péter. Elindult a KSH átlagkeresett térképe. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az ügyészi indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán. A bűncselekmény miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikus gyanúsítottak meg tegnap, így az ügyben eddig 32 ember kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési célra kifizetett pénz összege meghaladhatja a 2 milliárd forintot. A gyanú szerint egy park fenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között önkormányzati

0: ciklusokon és politikai oldalakon átívelő önkormányzati vezetői és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. A meggyanúsított politikusok tagadják felelősségüket, többen fellebbeztek és panasszal éltek a gyanúsítás ellen. Mihály Mártin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Mostantól bárki települési szinten is megnézheti a nettó és bruttó átlagkereseteket, a Központi Statisztikai Hivatal új fejlesztésének köszönhetően. A Timea nevű interaktív térképes alkalmazás 2019 és 2025 közötti adatokat mutat, több mint 200 mutatóval. A friss számok szerint Telki vezeti a nettó átlagbérlistát 801.000 forinttal, a rangsor végén pedig Torna Nádaska áll 165.000 forintos átlaggal. A részleteket Gombos Veronika, a Központi Statisztikai Hivatal szóvivője mondta el a Sláger FM-nek.
1: Hogy hol keresnek a legtöbbet Magyarországon, ez talán az egyik legérdekesebb kérdés, amelyre választ adnak az új települési szintű kereseti adatok. A legtöbben valószínűleg Budapestet mondanák, de a főváros a 23 kerület átlagát nézve nem fér fel a dobogóra. A legmagasabb átlagkeresetű települések között több budai agglomerációs település szerepel, például Telki, Budajenő, Nagykovácsi. Talán a legnagyobb meglepetés, hogy Paks a legjobban kereső települések között szerepel. A Tímea nem csak a kutatók és az újságírók számára hasznos, hanem a vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek is. Ha például valaki azon gondolkodik, hogy melyik térségben indítson vállalkozást, az alkalmazás segítségével képet kaphat a helyi vásárló erőről, a bérviszonyokról, a népesség összetételéről, az életkörülményekről, vagy akár a vállalkozás sűrűségről is.
0: 5 millió forint értékű speciális fogászati egységszéket kapott a Heimpál Gyermekkórház Madarász utcai intézménye, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom támogatásával. Az Olaszországban gyártott egyedi kialakítású eszköz a fogyatékkal élő és tartós betegséggel küzdő gyerekek altatásban végzett fogászati ellátását segíti. A szék minden irányban állítható, kerekesszékes paciensek esetén is jól használható, és korszerű monitorberendezéssel támogatja a kezelő személyzet munkáját. Újabb hidegfront érkezik ma, ezért többnyire felhős nap áll előttünk. Elszórtan eső, zápor is kialakulhat. A hőmérséklet a fővárosban 25, keleten 28 fok körül alakul. Hétvégére visszatér a koranyári napos felhős idő. Szombaton 28, vasárnap 30 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek, változatos

0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma, ugyanolyan fontos vendéggel természetesen. De hát tudják, hogy ebben a műsorban, sőt ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is, és ugyanaz vonatkozik természetesen még mindig erre a részre is, hogy olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is képesek ezt a bizonyos kulturális életet irányítani, formálni, meg hatással lenni rá, de hát tulajdonképpen Alt Andrea ezt már annyiszor meghallgatta tőlem, hogy szerintem már a felkonfot is el tudnád mondani.
2: De jól esik újra és újra hallani, meg jól rávilágítasz dolgokra.
1: Hát alkotó ember vagy, művész ember, aki teremtett egy olyan platformot.
2: Igen, pontosan, tehát az én alkotásom az nem tárgyasul, hanem pontosan a platformot, a fixet, a független iparművészet tisztalon.
1: Ahhoz is kell.
2: Így van.
1: Hát ahhoz is kell valami művészi véna.
2: Mindenképpen.
1: Művészekkel dolgozol.
2: Az pedig vitathatatlan, így van. Mint ahogy a most is konkrétan 100 kortárs iparművésszel dolgozom együtt, és dolgozunk közösen.
1: Na mennyi rende? Most ez, amíg vártalak, ezen gondolkodtam, hogy most konkrétan hány rendezvény van egy évben?
2: De most már 4.
1: Te bírod?
2: Én bírom, én is bírom, és az alkotók is bírják, mert 3-3 hónap esik egy-egy rendezvény közé, és az mindenkinek megfelelő felkészülési idő. Viszont igazából azt mondtam, hogy 4 rendezvény, de ez nem igaz, mert az évvégi rendezvény, ugye adventkor, igen, most egymás után 3 hétvége lesz, és én ezt így nagyvonalúan egy kalap alá veszem.
1: Értem. Aha.
2: Igen, okay. Igen.
1: Most viszont egy hétvége lesz.
2: Most viszont konkrétan okay. Egy hétvége lesz, a mostani hétvége.
1: Hát van még 2 napunk talán? Mikor kezdődik ez? Szombat-vasárnap vagy péntek?
2: Szombat-vasárnap lesz, hát igen. Akkor szombat-vasárnap reggel 10-kor már kezdődik.
1: Rápihenhetnek.
2: Hogyne.
1: A pénteket még használ. Ti nem?
2: Mi okay. Sokat nem pihenünk, igen.
1: De tényleg, akkor a kulisszatitkokról mielőtt elkezdenénk a mostani programot elemezni, hogy ilyenkor, mondjuk most csütörtök este van, amikor beszélgetünk, ilyenkor már ti pakoltok, vagy még nem?
2: Nem. Szervezői részről sem pakolunk, pénteken kezdődik. Igen, mert ugye a helyszín a Petőfi Irodalmi Múzeum, mint rendezvény helyszín.
1: És jó, pénteken ott délután, nyilván az működik.
2: Hogyne. Pénteken délután a PIM-nek például még rendezvénye van.
1: Tehát és mi, csak ti utána tudtok
2: igen,
1: elkezdeni.
2: Illetve mi péntek délelőtt már elkezdhetjük dekorálni a lépcsőházat, mert hogy azt nagyon szeretik a látogatók, amikor mindig az adott rendezvény arculati elemeivel és színeivel valahogy segítünk a ráhangolódásban, és ez a dekorálás például elkezdődik már péntek délelőtt, és utána péntek délután pedig érkeznek a bútorszállítók, a gasztroegységek, mert hogy képzeld el, hogy most gasztrokínálat is lesz az udvaron, és akkor ők is betelepülnek, a művészek pedig majd szombaton, hát mi szépen hajnalba elkezdjük ezt az egész történetet ahhoz, hogy igen, szóval ez a része, ez kemény, tényleg, ahhoz, hogy mi 10 órára nyitásra cakli-pakli kész legyünk mindennel.
1: Na, mindjárt megyünk a konkrét művészi vonalra is, de hogy van ez a gasztro?
2: Nézd ugye, rám, hogy ez izgi.
1: Hát hogy ne.
2: Szóval ez mindenki izgat, szerintem mindenki izgat. Igen, igen. Eleve az Irodalmi Múzeumnak van egy nagyon jó büféje, a szó közbüfé, isteni kávékkal, meleg szendvicsekkel, sütikkel, de most a kertbe kovászos pizzások jönnek, akik olyan piknikboxokat raknak össze, ami tényleg én csak elolvastam, hogy mi lesz a kínálatukban. Fantasztikus tényleg ételkreációkkal készülnek, ezen kívül kézműves fagyi is lesz, mert hát ugye a piknikhez hozzátartozik azt, hogy jogos. Letelepedünk, igen, szól valami jó zene, és szólni fog, mert egy profi DJ jön, és ő szolgáltatja a zenét, és akkor ott lesz a szemiszom dínom dánom, de nem feledkezünk meg a fókuszról, ami ugye a dizájnveser és a 100 alkotó.
1: Na, 100 alkotó, akik mondjuk az előző fix
2: részben,
1: ből jönnek.
2: Részben, igen. Mindig van egyfajta cserélődés, és most külön figyeltünk erre, hogy tudod, időről időre te is felszoktad vetni, hogy akkor hogy van, hogy akkor fogadunk be új művészeket. Igen. És igen, ezzel a rendezvénnyel, ez egy kicsit más, mint a többi, majd szóba hozzuk, szerettük volna tényleg akkor őket behívni, hogy végre bemutatkozási lehetőséget kínáljunk nekik. Tehát most azoknak is, akik régóta látogatnak a Fixre, érdemes lesz jönni, mert kifejezetten sok új művésszel találkozhatnak. Aztán mindig el szoktam mondani, hogy aki most érdeklődik a mai magyar kortárs iparművésze, dizájnerek iránt, ők pedig jöjjenek bátran, nekik ott lehet, hogy mindenki új lesz, de annál jobb.
1: No, ők értem, hogy iparművészek, de miket gyártanak elsősorban, vagy miket készítenek?
2: Az iparművészek?
1: Igen.
2: Ez egy jó felvetés, érdemes is tisztázni, mert nem mindenki van képben ezzel kapcsolatban. Az iparművészet ez egy borzasztóan szerteágazó terület.
1: Igen.
2: Ide soroljuk a porcelánművészeket, a keramikusokat, az üvegművészeket, az ékszertervezőket és unblock azokat, akik ékszerekkel dolgoznak, illetve fémművesek. Aztán a textiltervezőket. Megint egy óriási, önmagában egy óriási terület, hiszen a lakástextilektől kezdve a ruhákig, amiket mi magunk viselünk, nagyon sok minden ide sorolható. És akkor vannak a bőrtárgytervezők, és itt nem kell elsősorban, vagy feltétlenül ilyen nagyon elvont bőrtárgyakban gondolkodni, mert bőrtárgy mondjuk egy gyönyörű női táska is, aztán a fatárgy tervezők, és vannak illusztrátorok közöttünk.
1: És most eszembe jutott valaki, aki biztos, hogy nincs ott közöttetek,
2: nép,
1: tojásdíszítő a hölgy, Zsigóné.
2: Igen, ismerjük.
1: Barátnőnk, igen. Kecskemétről, aki ugye ő azt mondja, hogy népi iparművész.
2: Igen, népi iparművész.
1: Tehát akkor ő is beletartozhatna?
2: A népi iparművészet az egy értelemszerűen iparművészet. Vannak népi iparművészek köreinkben, de olyan népi iparművészek, akik az alkotás során innovatív elemeket alkalmaznak, vagy egy új szemléletet hoznak be. Tehát persze nagyon gyönyörű és klasszikus terület a tojásfestés. Egyrészt most itt aktualitása sincsen.
1: Jó, tudom, nem is azért, nem őt hiányolom.
2: Meg népi iparművészek kevésbé, mondom, ezzel a megkötéssel. Igen, ezzel a megkötéssel. Okay. Tehát, hogy mondok akkor én is egy konkrét példát. Tehát vannak olyan művészek, akik mondjuk vesszőfonók, és ugye ez is lehet egy nagyon-nagyon klasszikus kivitel, de lehet olyan, ami egy egészen speciális, egyedi fonási technikát alkalmazva készül.
1: Világos. No, a másik, már ezen is gondolkodtam, hogy én nagyon régóta keresek olyan bőr nyakba akasztható valamiket, most majdnem mondtam egy csúnya szót rá, de hogy tudod, ezek a kiegészítők, amik itt vannak, akár a minek nevezzük ezt?
2: Tehát karkötő, a karunkon, csuklonkon, igen, nyakunkban.
1: Ami
2: igen.
1: Nem irritál, hanem mégiscsak, meg egy jól néz ki, a vastagabbat, tehát sehol nem találok egyébként.
2: Figyelj, gyere! Fox.
1: Lehet nálatok?
2: Igen, abszolút. Tehát, hogy a bőrtárgyba ez is beletartozik, igen. Amikor mondtam, hogy nem valami elvont, megfoghatatlan témát kell ez alatt érteni, hanem ezek között abszolút vannak használati darabok, igen.
1: De egyébként, mit tudom én, egy bőrövet is vehetnék? Hogyha nekem arra van szükségem.
2: Bőrövet például tudsz készítetni. Tehát lesz a művészek között olyan, aki bőrműves, és lesz olyan, aki bőrdíszműves. És tök jó, hogy ezt szóba hoztad. Akkor egy mondattal el is mondom, mi a különbség. Szerintem nem sokan tudják. A bőrműves, ő kézzel készít mindent. Ő kézzel var. Tehát azt a iszonyat vastag marhabőrt, krokodilbőrt, stb., amiből dolgozik, ő azt kézzel képes megvarni. A bőrdíszműves pedig ugye géppel dolgozik. És lehet, hogy erre a rendezvényre nem övekkel érkeznek, de hogyha közöttetek ott a kapcsolódás, és elmondod, hogy te miben gondolkodsz, akkor biztos vagyok benne, hogy ennek nem lesz akadálya. Ezért is jó egy ilyen közönség találkozó. Pont azért, hogy jelezzük az igényeket, feltesszük a kérdéseinket, egyeztetünk, felveszik az előrendelést, tehát hogy boldogok a művészek, szuper, hogyha valamilyen felkérés és megbízás érkezik.
1: Változatlanul ingyenes a
2: látogathatós?
1: Igen.
2: Igen, abszolút. Sőt, az egész programra és lesz egy szombati nap folyamán délután egy pódiumbeszélgetés is, és még arra is. Tehát, hogy törekszünk arra, hogy az összes programot, ami kötődik valamilyen formában a rendezvényhez, ingyenesen biztosítsuk mindenkinek.
1: A pódiumbeszélgetések mi a témája?
2: A pódiumbeszélgetés, elmondom ezt a címét, nagyon árulkodó, okay, jó? Okay. A pódiumbeszélgetés címe a stílusára, vagy tényleg ennyi mindenre van-e szükségünk?
1: Uh-huh. Ja, oké. Okay.
2: Ugye? Tehát, hogy mindenben nem van, igen. Okay. És akkor ezt egy divatszakértőnek és iparművészek közreműködésével történik ez a beszélgetés, tehát különböző aspektusból vizsgálva a divatos témákat.
1: Kiállítás is lesz?
2: Ezen nincs kiállítás. Nem, most ez a június, ez alapvetően a lazaságról szól, illetve ha kicsit nyakatekert módon, de a piknik szigeteket, piknik installációkat, amiket művészek terveznek, és ezek majd a Károlyi kertben, bocsánat, nem a Károlyi kertben, a PIM-nek a kertjében kerülnek elhelyezésre, akár tekinthetjük egy szabadtéri kiállításnak is, de olyan kiállításnak, ahol a kiállított darabokat szinte kötelező birtokba venni, és arra használni, amire való. Magyarul leülni rá, lefeküdni rá, letelepedni, értem, beszélgetni, enni rajta. Tehát, hogy ilyen formában akár igen, ez egy rendhagyó kiállítás.
1: Hát aztán azt ugye mindig mondom, amikor jössz és beszélünk a Fixről, hogy azért is érdemes elmenni, aki még nem látta a Petőfi Irodalmi Múzeumot.
2: Hát hogyne, csodálatos épület,
1: kettőt
2: igen.
1: Kettőt össze lehet kötni ilyen szempontból.
2: És milyen jól. Tehát, hogy ez a klasszicista palota, ahol én imádok róla beszélni, a PIM-ről annyira gyönyörű épület, feljönnek az emeleti termekben, minden teremnek külön hangulata és atmoszférája van, más-más van fókuszban, tehát van olyan terem például, ahol Lócz Károly festette a freskót, ezt Lócz teremnek hívjuk, aztán van a Vörös Szalon, ahol vörös sejem brokát tapéta található a falon, mindenhol aranyozott facsillárok, kandelláberek, márványkandalok, szóval ámulatba ejtő. És ebben a közegben helyezkednek el ugye az iparművészek, akik pedig hozzák a saját alkotásaikat, és ez a kettő együtt elkezd élni és lüktetni. Igen.
1: Lüktet maga a tömeg is, aki benneteket választ?
2: Alapvetően igen.
1: Dinamikus
2: igen. Kíváncsiak vagyunk, hogy például ezt az új kezdeményezést, tehát Fix June nem volt még eddig. Ez az első ilyen rendezvényünk, hogy hogyan fogja fogadni majd a közönség. Ez egy kísérleti jelleggel valósul meg, igen. És nagyon optimisták vagyunk, és nagyon készülünk. Nyilván másként nyilatkoznék, hogyha mondjuk most adventről beszélnénk, hogy milyenek az adventi vásárok, mert igen, ott tűt nehéz lenne leejteni. Igen.
1: Jó, hát ennek akkor megvannak a... De a karácsony az mindig más.
2: Persze, meg az mindenki életében más. Persze. Meg ez a rendezvény most teljesen másról szól. Tehát alapvetően nyitunk azok felé, akik, mint ahogy elhangzott már...
1: Újak?
2: Nem biztos, hogy tudják, mi az az iparművészet, hogy azt hogy kell értelmezni. Akik egy kicsit óckodnak tőle, tudod, hogy ez valami nagyon elvont, megfoghatatlan, vagy valami nem is tudom, elit réteg számára létrehozott esemény, és hogyha ide csöppennek, rögtön meg fogják tapasztalni. Nem, erről szó nincs.
1: No, de milyen fontos az, hogy látod az elején, amiről beszéltünk, hogy te is alkottál egy komoly szakmai plén, vagy közösséget, egy fórumot,
2: igen,
1: ami a megmutatkozása lett ezeknek a művészeknek.
2: Igen,
1: a platform.
2: Igen, a platform, így
1: mert
2: van,
1: egyébként
2: így van.
1: Honnan tudná a fiatal, hogy mi az az iparművészet? A TikTokon
2: hogyne,
1: ott van?
2: Hogyne, nem teljesen egyetértek, igazad van.
1: És
2: kevesen,
1: akár még találkozatok
2: kevesen
1: is velük.
2: Tehát a kortárs művészek, tehát nyilván nem az a feladatuk, hogy önmagukat menedzseljék, de rákényszerülnek, többé-kevésbé. Uh-huh. Van, akinek jobban megy, de inkább a kevésbé. Ez nem is az ő feladatuk.
1: Te teremtettél számukra,
2: igen,
1: egy ilyen megjelenési lehetőséget, igen, ahová egyébként miért nem mehetnének szombaton vagy vasárnap a fiatalok, úgyse találnak soha normális randi helyszín, találkozzanak ott a Fixen.
2: Na most ennél jobb helyszínen, igen, még pokrocot is biztosítunk hozzá, amiket iparművészek terveztek.
1: Na, tehát itt azért össze van kötve az ismeretterjesztés,
2: igen,
1: az igazi szakmai
2: és
1: fórummal.
2: Hiszünk is ebbe, hogy ezt így lehet. Tehát meg kell élni, meg lehet élni ezt az egészet, és úgy talán jobban beívódik, hogy mi ez az egész iparművészet.
1: Mit tapasztaltok, általában látogatok, férfiak vagy hölgyek?
2: Hát azt hiszem nem lesz meglepetés, hogy általában hölgyek, okay. Igen, de a hölgyek hozzák az urakat, meg a gyerekeket, tehát de azért túlnyomó részt hölgyek, igen. Igen.
1: De a művészek is?
2: A művészek is, az igen, alkotók? Pont erre akartam tényleg? Kitérni, igen. Tehát a 100 alkotóból, hát lehet, hogy nagyon el fog csodálkozni, de én konkrétan számszerű adatokat tudok közölni, tehát 95% női alkotó. Igen, igen.
1: De mi mellett, hogy ügyesebbek, vagy őket jobban érdekel?
2: Figyelj, az iparművészet, tehát amiket felsoroltunk, területeket, az alapvetően nőket mozgat és mozdít meg. Mm. Míg a képzőművészet, az egy kicsit, de persze nem jó általánosítani, meg sose jó, mert itt most sokan jelentkeznek, hogy de nem, mert én képzőművész vagyok és nő, de hogy alapvetően az iparművészet sokkal jobban nőkről, nőknek szól, mint a képzőművészet.
1: Na jó, hát akkor, kedves urak, még ismerkedni is lehet.
2: Ott, ennyi, hogy ne?
1: Ennyi hölgy között. Nem, mert ez egy funkciós.
2: Igen, most mondjuk egy bogarat el is ültettél, de ezt most nem.
1: Csináljatok társkeresőt. Nem, hát úgyis az a baj a mindenkinek.
2: Igen, ez lenne a bogár neve egyébként, igen.
1: Az online őrületben, ami van, uh-huh. Ugye, hogy nem is nagyon van már olyan platform, most megint bocs, hogy ezt a szót használom, ahol lehet találkozni normálisabb közösséggel.
2: Ez meg egy klasszikus találkozóhely. Igaz, igen. Hogy eddig ugye az alkotó és közönség viszonylatáról beszéltünk, de hát miért ne lehetne de itt azért tovább lehet fűzni néznek, ezt a szálat.
1: Jönnek, mennek, kísérgethetik egymást, tehát ez...
2: Abszolút, jó, búzdítsunk erre mindenkit, hát ez nekem tetszik ez a gondolat.
1: Most csak gondolj bele, nem az van az első randin, hogy vagy két szót nem tudnak szólni, és ez a zavar.
2: Jó. Ez nagyon
1: hát akkor
2: jó.
1: Ott szépen a művészek már segítenek.
2: Én pont ezt akartam mondani, hogy akkor ők feloldják ezt a dolgot, és akkor... Így van.
1: Hogy tudják, hogy mit kell mondani, meg hát tényleg sose tudni, hogy miben szeretnek bele, nem csak egymásba, hanem ott a művészeti alkotásokba is. Általában hogy épül fel egy ilyen sor, mondjuk egy művész sor? Kik vannak egymás, mert csak így tényleg random jelleggel.
2: Jó a kérdés. Tehát, hogy arra gondolsz például, hogy mennyire tematizálunk egy-egy kiállítást, na semennyire. Lehetne az is egy rendezési elv vagy koncepció, hogy akkor mondjuk külön legyenek a kerámikusok, külön az üvegművészek, és akkor folytathatnak. Nem, hát így ez a diverzitás, ez így meg iszonyatosan izgalmas így.
1: De vannak, akik kérik ugyanazt a helyet, ahol...
2: Persze. Egyrészt igen, és egyet is értünk, mert tulajdonképpen a közönség is megszokta, hogy ott vannak, és akkor valaki célirányosan oda megy az ő kedvenc művészéhez, mert nagyon-nagyon kíváncsi, hogy az elmúlt 3 hónapban mit alkotott, és akkor utána, miután ott megtörtént akármi, utána néz csak körül. Igen. Illetve olyan is van, hogy ugye nagyon törekszünk rá, hogy a 2 nap folyamán 2 hosszú napról beszélünk, ami mégiscsak nyilván a művészekről is szól. Hát fontos, hogy jól érezzék magukat. Tehát, hogyha van egy olyan igény, hogy én 2 művésznő, akik az életben is barátnők, szeretnének egymás mellett lenni, hát akkor természetes. Hát, egyértelmű, jó, hogy van. Persze.
1: Na, még egy kérdés így a végén, hogy ami ugye van ez a 3 hónap,
2: igen.
1: Amíg előjönnek valamivel, de például ők mennyit visznek egy termékbe, vagy alkotásból?
2: Hát azért általában ugye egy termékből egyet, mert hogy alapvetően egyedi alkotások.
1: Na, ezt akartam kérdezni, tudod, annyira egyediek, hogy akkor ebben nem az, hogy csinál 5-öt.
2: Nincs sorozatgyár. Figyelj, lehet, hogy csinál 5 nagyon-nagyon hasonlót. De maradva ennél a példánál, hogy kerámikus, egy-egy égetés során nem lehet olyat nem csinálni, lehet, hogy az 5 egyforma. Tehát, hogy nem lesz olyan, hogy tökéletesen
1: de
2: egyforma.
1: De pont az egyediség akkor a lényeg.
2: Nyilván.
1: Más nem fog szembe jönni.
2: Pontosan. Abba pedig abszolút rutinjuk van, hogy egy-egy vásár alkalmával körülbelül mennyi alkotást kell hozni ahhoz, hogy egyrészt vonzó legyen a standjuk, másrészt pedig, hogyha olyan a forgalom, akkor ott legyen utánpótlás. Uh-huh. Ez kivéve adventkor ott nem mindig valósul meg, egyszerűen van, hogy nem tudnak annyival készülni.
1: De egyébként azt veszitek észre szervezőként, hogy az emberek erre költenek és szeretnek egyedi dolgokat vásárolni?
2: Talán egyre inkább, igen, elmondható ez a tendencia. Természetesen vannak olyan rendezvények, amikor, tudod, ez feltetően elég belsős információ, de nyilván figyelnünk kell arra is, hogyha egy rendezvény mondjuk hó közepén vagy hó második felére esik. Uh-huh. Tehát már úgy eltávolodtunk a fizetéstől. Okay. Tehát, hogy ezek mind befolyások, nem elhanyagolható tényezők.
1: Na jó, hát mi most a Hó elején.
2: Mi most hó elején vagyunk, úgy, így van.
1: Tessenek. Tessenek a Petőfi Irodalmi Múzeum felé venni az irányt.
2: Pontosan.
1: A Fixre.
2: Várunk mindenkit szeretettel.
1: Fix.hu.
2: Fix.hu,
1: igen. Ugye mozaik szó, IKS.
2: IKS, jaj, de jó, hogy elmondtad, igen. Igen, kortárs szalon, igen, fix.hu.
1: Sok csillogó szempárt.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: És nagy baj akkor nem lesz, ahogy mindig szoktam mondani. Alt Andreával beszélgettem, kedves hallgatóink. Találkozunk akkor ott hétvégén, még egyet aludhatnak addig, hogy elinduljanak. No, mi meg pedig megyünk tovább. Jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult. Ugye, ha

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Csepei Adriennek és Alt Andreának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több körözött embert is elfogtak a Kelenföldi pályaudvarnál. Európa egyik legnagyobb civil dróngyártó központja épülhet meg Szentendrén. Újra megszervezik Józsefváros ingyenes egészségügyi szűrőprogramját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Több mint 700 embert igazoltatott a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén az elmúlt egy hétben, amióta elrendelték a szigorúbb rendőri jelenlétet. A járőrök összesen 29 embert fogtak el vagy állítottak elő. A közbiztonsági akció lakossági panaszok miatt indult, a vasútállomás régi aluljárójánál új térfigyelő kamerát is telepítettek. A fővárosi cégek és a hatóságok tegnap a BKK közös takarítási és közbiztonsági akcióján is részt vettek, így megtisztult az Eteletérés környéke. Ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármester ellen a budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség, amely korábban az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt emelt vádat a tavalyi Budapest Pride megszervezése kapcsán. A vádirat benyújtása után az Európai Unió Bírósága kimondta, a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton ellentétes az uniós joggal és alapértékekkel. Az uniós jog elsőbsége miatt a nemzeti bíróságoknak figyelmen kívül kell hagyniuk az ilyen rendelkezéseket. Így a vádiratban szereplő tényállás már nem valósít meg bűncselekményt. Az ügyészség ezért a vádat ejtette. Európa egyik legnagyobb civil dróngyártó központja épülhet meg Szentendrén. Az ABZ Innovation Kft. Mintegy 2,7 milliárd forintos beruházással bővíti gyártókapacitását. A cég vezetője a helyszíni bemutatón elmondta, hogy főként mezőgazdasági és ipari felhasználásra fejlesztenek drónokat, amelyek már több mint 40 országban vannak jelen. A vállalat 10 éve drónos szolgáltatásokkal indult, saját fejlesztésű eszközeit pedig néhány éve gyártja. A beruházást egy nemzetközi befektetői konzorcium támogatja 7 millió euróval. Újra megszervezik Józsefváros ingyenes egészségügyi szűrőprogramját, a szűrőpénteket. A józsefvárosi Szent Kozma egészségügyi központban több különböző szűrővizsgálatot végeznek el, köztük kardiometabolikus állapotfelmérést, bőrgyógyászati, szemészeti, légzésfunkciós és mozgásszervi vizsgálatokat. A részvétel ingyenes és nincsen életkori megkötés, de előzetes regisztráció szükséges. A program célja a megelőzés erősítése, hogy a lakosok könnyebben jussanak hozzá alapvető egészségügyi szűrésekhez. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a vizsgálatok nem helyettesítik a teljes körű orvosi kivizsgálást vagy a szakorvosi ellátást, inkább egy első kockázatfelmérő lépést jelentenek. Szoboszlai Dominik lett az idény legjobb játékosa a Liverpoolnál. A magyar klasszis elsöprő sikert aratott a voksoláson, a szavazatok több mint kétharmadát gyűjtötte be. Szoboszlai pályafutása során most először érdemelte ki ezt a rangos elismerést az angol top csapatnál. A középpályás elképesztő szezont tudhat maga mögött, amely során a Liverpool alapemberévé vált. 57 mérkőzésből 53 alkalommal lépett pályára, mindannyiszor a kezdő csapat tagjaként. Minden versenysorozatot figyelembe véve 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott. Az idény során 5 alkalommal választották meg a hónap játékosának, és 8 mérkőzés után érdemelte ki a meccs legjobbja címet. Ma ismét többször lesz erősen felhős az ég egy hideg front miatt, csak kevés helyen számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Helyenként kisebb eső, futó zápor is kialakulhat, és többször megerősödik a szél. Délután 22-25 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Hétvégére visszatér a koranyári napos felhős idő, és melegebb is lesz. Szombaton 28, vasárnap 30 fok valószínű.
3: Jó reggelt! Köszi szépen, Bori! Nézzük a közlekedési információkat. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Fonyód elkerülő szakaszán egy személyautó ütközött a szalagkorlátnak, csak a külső sáv járható. Az M1-esen a főváros felé A 17-es kilométernél a Biatorvágyi csomópont felhajtó ágát megnyitották, erről ne feledkezzünk meg, tehát ez most már használható. Az 52-es számú főúton pedig az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítést kezdtek, így az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat zárva tartják most már. A Hungária körúton mindkét irányban, az Üllői út és a Kerepesi út közötti szakaszon most reggeltől egészen délig kertészekre figyeljünk majd. Ne arra, hogy mit csinálnak, hanem inkább arra, hogy ne gázoljuk el őket. Köszönöm szépen, és egyelőre nagyjából ennyi, zavartalanul lehet közlekedni a városban, illetve az országos közút hálózaton is. Ha valakinek esetleg ennek ellentmondó információ lenne a birtokában, megköszönöm, ha elküldi a 0630-30-30-95-8-as számra, hogy figyelmeztessük a többieket. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: 6 óra 5 perc. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
3: A Kajdi Csilla Csaba nevében is, aki nincs itt.
4: Hamarosan megérkezik.
3: Mindjárt hétvége van már.
4: Ez igen.
3: Egy szép pénteki nap legyen, ezt kívánjuk mindenkinek. És Pink jó kis dalát, ja, ez jön is. Sláger.

0: Manner reggel.
1: Jó reggelt és bonjour.
2: Hát bonjour, jó reggelt minden drága arany követőnek, Cilla visszaért.
3: Tudod, mit akartam mindig megkérdezni tőled, és most végre megtehetem, hogy mi ugye megszokjuk, hogy mindig hajnalban kelünk, tehát hogy ez tök normális, de hogy amikor te mondjuk kihatsz két hetet, akkor utána mennyire nehéz felkelned, igen, látom a szemedet.
1: Hát meg nézz az órátra.
2: Á, de hogy nehéz. Nem aludtam, miért itt vagy? Ja, már voltatok egyszer?
3: Egyszer voltunk. Jó, szóval mennyire nehéz ilyenkor visszaszokni? Mit csinálsz, hogy
2: Igazából az van, hogy én ilyenkor a csütörtöki estémet általában sikerül offolni. Tehát azt jelenti, hogy én már ilyen 7-kor otthon vagyok, 9 felé lefekszem, és akkor olyan kipihenten tudok kelni.
3: De el is tudsz aludni 9-kor?
2: Hát...
3: Azért te éjszakai ember vagy.
2: Igen, inkább. Nehezen, de azért úgy el tudok aludni. De mondjuk 9-kor nem, de ilyen 10-kor már el tudok aludni, és akkor az, de amik például most, ugye tegnap volt az első napja a Gourmet Fesztiválnak, igen, itt a Millenárison.
3: Mentetek már tegnap? Azt tudom, hogy Zsófi Gemerő dolgozik hogyne, végig.
2: Hát már engem úgy végighajtottam, mint a lucernás tehenet, mert hogy ma a Cilla Gasztróba a Gourmet Fesztiválon található éttermek fogásait kóstoljuk meg, úgyhogy mindenből hoztam egy adagot, vagy nem mindenből.
1: Azt látom, hogy jó nagy csekkerrel érkeztem.
2: Igen, akkor különböző egzotikus gyümölcsöket fogunk kóstolni, mindenfélét, úgyhogy engem ott végighajtott, és mondta, hogy menj el ide, mit tudom én, ebbe a rumbába, meg abba az aranykaviárba, meg ide.
3: Tavaly a vízi kefirtől ki voltál, hogy ez micsoda, most volt valami olyan, amire rácsodálkoztál?
2: Persze, most is megörültem a vízi kefirnek, hogy a sarokig nem mész a nélkül. Igen, persze. Igen. Úgyhogy nem, viszont nagyon, meg fogjátok látni, hogy fantasztikusan jó éttermek vannak kint megint, nem tudom, hogy akartok.
3: És vannak újdonságok is, ugye?
2: Vannak újdonságok, de ezeket majd a Zsófi elmondja, de nagyon jó a hangulat. Na most az van, hogy szegény Cilla nem nagyon tud végigmenni úgy a Gourmet Fesztiválon, hogy ne ugorjon a nyakamba. Igen. Egy volt modell, tegnap ott csüngtem a kis Daninak a nyakába, érted?
3: Várjál, kis Dani,
2: egy olimpikon, meg
1: most akkor te ugrottál az ő nyakába, vagy ő a tiédbe?
2: Hát én ugrottam fölfelé, meg 2 méter, de meg a Balázs is ott volt.
3: Igen, nagyon szeretem.
2: Balázsnak is úgy csüngtem a nyakába, érted, mint egy kis cseresznye, fantasztikus volt. Uh-huh. Igen, okay.
3: Igen,
2: ja, igen.
3: Baj Balázs tudom, de a kis
2: nagyon,
3: Danit nem
2: és
3: tudom.
2: Nagyon édes, Danika egy éppen borostát növesztett, és azzal zaklatott, hogy na milyen jól nézek ki, na jól nézek ki. Szóval, hogy ez volt, és akkor ott futottam végig, tudod, és mindenki, és akkor tudod, ilyen előbb akartam menni ilyen 5 felé, de ilyen 6-fél hétre értem ki, de 8-kor már emelkedett a hangulat,
3: az
2: mert lenni, a Gróf Degenfeldéknek a pezsgője úgy fog, mintha nem lenne holnap, meg a bor. Na mindegy, úgyhogy nagyon jó hangulata van, és szerintem, ha jó idő van, ha nincs akkor is, de ha jó idő van, akkor érdemes kimenni, így
3: és
2: körbe
3: jó
2: menni.
3: Idő lesz, igen.
2: És jó idő lesz.
3: Igen, egész hétvégén. Ma még egy picit ilyen, de...
2: Úgyhogy ilyenkor egyel nehezebb az ébredés, de például nagyon, tehát én egy korty alkoholt nem ittam. Ezt ki kell, nem tudom, hogy neked ez furcsa, Petra, hogy az ember...
3: hogy az ember elmegy egy gurmé fesztiválra,
2: és... Egy estét csinál végig, hogy nem
3: hát
2: iszi.
3: Nem egy estét, de hogy egy gurmé fesztiválon, ahol mondjuk az ételek mellett tök jók ezek
2: nem,
3: a prosecco,
2: nem,
3: pesgők.
2: Most
3: de ügyes vagy, jó.
2: Ezt ilyenkor ilyen munkának fogom föl,
3: ja, jó, jó.
2: Tudod?
3: Tehát... Ja,
1: hát
3: én
1: már,
3: sem
1: már hivatalból.
2: Én már a gasztróba.
1: Zsűriztél is valamit?
2: Nem, de most hogy akarom mondani a Zsófinak, hogy nincs feladatom.
3: Na látod?
2: Ez alatt a 4 nap
3: figyelj, alatt. Van egy pár nap, úgyhogy
2: egy
3: mehetsz.
2: Dolgot elfelejtettem, vagyis ott felejtettem, képzeljétek el, a Sédodó, Tamarán csak Csezdodónak hívják, de a Sédodó, a Sédodónak kijött valami hókabóka új makaronja, és adtak egy ilyen gyönyörű fémdobozzal, és mondtam, hogy jövök vissza egy pillanat, de addigra már annyi cekker volt nálam, mert nem is cekker tört, hanem ugye nem tudod elvinni ezeket az ételeket, tehát ugye az egy nagyon fontos része, hogy ilyen papírtányérba adják, tudod, ilyen újra hasznosított, öko, nem tudom, zero waste, már nem tudom, hogy kell mondani angolul, és ugye nem tudod, tehát egy ilyen papírtányére raknak, azt így összerappingelik, tudod, a fóliával, és akkor úgy, és akkor azzal ott érted, ott, mint a bűvész, érted, aki ilyen tányérokat pörget, azzal kimenni, bejönni, kocsiba le, föl, úgyhogy Csezdodót ott felejtettem.
1: Szép. De azért valami desszertet hoztál, vagy csak komoly
2: kajákat? Nem hoztam. Petrának hoztam egy kis epret, mert azt meg a Köbler Robitól csippantottam. Úgyhogy, de nagyon jók lesznek, majd meglátjátok.
1: Oké. Jut eszembe, ma szeretnék arról beszélni, hogy ki mennyire szavatartó. És egyáltalán mit ígérünk meg, és mi az, amit inkább nem. Mert múlt héten megígértetek, hogy lesz majd valami édesség, vagy desszert.
3: De erre a hétre ígérték, vagy hogy majd egyszer jó, a szülinapot környékén választhatsz egy ilyet.
2: Én úgy emlékszem,
3: hogy a Zsófi azt mondta.
2: Mindjárt írok a Zsófinak, hogy törjél be most a Csezdodóba idefelé. Egyébként, bocsánat, egy mond, akkor majd beszélünk róla, de ez a szavatartás, ez egy érdekes téma. Uh-huh. Szia!
1: Illetve arról is szó lesz, hogy kinek mi volt az eddigi legmeglepőbb színválasztása, lila haj, rikító autó, vagy zöld konyhabútor, mint Cameron Diaz-é. Ez adta az ötletet, majd erre is visszatérünk, és akkor várjuk szeretettel. Ma utána Zsófit is. Na és akkor kezdjünk!
0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
4: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Jók

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 6:07.
2: Mindannyian itt vagyunk.
3: Én már itt ülök, te rendesen, teljes életnagyságban.
1: Na, beszéljünk egy kicsit arról, hogy Cameron Diaz sokakat meglepett a konyhabútorával, amiről megjelent néhány fotó nyilvánosan. Ha jól értem, hogy az Instára került föl, szerintem ez a vagy a lakberendező csaj, vagy a designer cégnek a valaki, mindegy kitette a képet, hogy ez Cameron Diaz konyhája, és hát én úgy jellemezném, nekem ez egy ilyen fűzöld, vagy postás zöld színű konyhaszekrény.
2: Gyönyörű, szerintem. Gyönyörű, szép, és ez a csillár, amit így látunk ide belógni.
1: Azt nézem, hogy ami a keret, ami az ajtókon körbe fut, díszkeret, az meg ilyen sárga réz, vagy arany?
2: Aha, igen, azt mondtam, arany vagy réz, igen. De gyönyörű, igen. Nagyon ízléses.
1: Nem tudom, az én szememnek furi. Tehát szeretem
2: a zöldsége
1: ezt...
2: miatt, vagy mi?
1: Igen, lehet, hogyha sötétebb lenne, akkor jobban rá a szemem. Így valahogy. Mi baj a gyerekeknek?
2: Mindjárt megnézzük.
1: Csak megoldja a problémát, becsukta az ajtót.
2: A jó apa rázárja a gyerekeket. Jó van, öljétek meg egymást.
1: Nem megnézzük, mit csinálnak.
3: Az van, hogy én két gyermekes édesapa vagyok. Ugye, két gyermekes édesapa, aki egyet

0: Igen, és akkor, na mindegy, szóval el vannak kapatni, szóval Cameron Diaz,
1: hát konkrétan postázod, vagy fűzöld a szekrény ajtó, és akkor úgy van, hogy a munkapult, meg mögötte nem csempe van a falon, hanem hát sárga rész, vagy ilyen aranyszínű
0: szerintem gyönyörű.
2: Gyönyörű szép, igen, nekem is
0: gyönyörű, egy rusztikus konyha, tegyük hozzá, abszolút. Tehát nem modern, tehát egy ilyen rusztikus konyha, mert ugye bemarások vannak az ajtókon, ha jól láttam.
2: Igen.
0: Viszont tökéletesen passzol, hogy ugyanilyen rész csaptelep van, az is egy ilyen rusztikus stílusú csaptelep, ami nagyon vicces, hogy tudod, két víznyitója van, tehát nem ez a modern, amivel egy karral beállított, hanem ez a két karos. Tehát ugye az egész, szerintem olyan, mint egy ilyen nyaralónak a konyhája.
1: És
0: lenne.
1: Egyébként nagyon szép, egy csillár függ a mennyezetről, az aminek gyönyörű, külön igen. Kis üvegbúrái vannak az egyes izzók, vagy lehet, hogy az nem látszik a képen, annyira lehet, hogy ezek ilyen design izzók, és akkor mindegyik egy külön-külön ilyen Wolfram szálas izzó lehet.
0: Wolfram szálas izzó. Mm-hmm.
2: Ezt sosem mondtam volna.
1: Vagy Edison izzónak szokták nevezni most, amiket lehet kapni a Barkács Áruházban.
0: Klasszik, tehát nem a legjobb.
1: Ez a design ilyen nagy méretű villanykörtemben belül nem szabályos az a szál, hanem mitte valami formát ír le. Ezek az Edison izzók.
0: És annyi fényt ad, hogy úgy kibotorkáljál a
2: konyhába.
0: Igen,
2: a konyhában
1: ezért kell belőle 30 darab, nézem a képen. Ez egyet eredet, tizen sok lóg le úgy egyszerre. Igen. Nektek mi volt a legmeglepőbb színválasztásotok bármilyen tekintetben? Akár lakberendezés, akár öltözködés, divat, bármi. Petra?
0: Hát figyelj, én azt mondom nektek...
1: Csabi?
0: Ja, Petra.
2: Nem, mondd.
0: Például nekem a mostani, tehát az előző konyhám, ami volt, az egy ilyen 2004-be vagy 2005-be, akkor egy ilyen nagyon szép, vöröses cseresznye konyha volt, ez az igazi klasszik, és most, amit két éve csináltattam, pedig egy ilyen bronzóarany, amit egészen eltérő szín, tehát hogy így csak úgy voltam vele, hogy ilyen antik bútorok vannak a lakásban, ilyen olyan, mint egy mauzóleum, tudod, egy Kajdi Cilla emlékszoba, tehát úgy néz ki a nappali. Elég eklektikus az egész, mert hogy ugye nekem úgy van, tehát ugye nem úgy van berendezve a lakásom, mint most egy nagyon trendy, modern, tudod, egy Emilio, egy nem tudom én, ahol a designer bejön, legyünk minimalisták, hozzunk ide márványt, meg ide, itt csak egy üvegváza legyen ott, meg...
1: Nem, a tiéd az tök személyes.
0: Hát tehát, az egy rumli, tehát, hogy ez aki éppen meghalt a családban, attól örököltünk valamit, és ez úgy belett rakva. Pont most akarom így átalakítani, tudod, hogy modern kar. Szóval most azt szeretném, hogy valahogy modernizálni úgy, hogy meghagyni ezt a régi antik jellegét, de nyilván pár dolog cserére szorul, tehát például ugye egy ilyen kerevettem van, egyébként egy nagynénémtől örököltem Monte Carlo-ból, és azt hiszem, hogy ez még Marie Antoinette. Nem, azt mondom, hogy az
2: ne
0: övé, nem azt mondom, hogy az övé volt, de... hanem hogy a Versailles, vagy egy ilyen régi helyről származik, és nagyon-nagyon klassz így elheveredni, de tudod, ez a 18. Nem század, hát ez
2: nem a kényelemről szólt.
0: Szóval, hogy az a heveredik a Cilla, mint a Madame Lecamier, úgyhogy, és ahelyett egy kényelmes kanapét akarok, és megyek a Globeróba, már kinéztem, mindegy, a lényeg az, hogy és ezt vegyíteni kell valahogy ezzel az óarany konyhával.
2: Nekünk fekete vécénk és csapunk lesz majd.
1: És a WC csésze is fekete lesz?
2: Igen.
1: Az milyen menő.
2: Igen, mert a venge és a fekete az nagyon tetszett nekünk, és így ezt is kitaláltuk, és nagyon jól néz ki. Képen egyelőre.
0: És milyen konyhát akar?
2: Venge színű lesz.
0: Az milyen, bocsánat?
2: Az a sötét barnás.
0: Nézd meg, és akkor vengének kell hívni.
2: Hát az a neve, így találod meg, csillagom, már most mit mondják?
1: Nekem volt fekete csapom, képzeljétek el, hogy nagyjából 7-8 éve vettem otthon a fekete csapot, és amikor mesélt, mindenki hülyének nézett, és azóta elárasztották már a különböző szaniter áruházakat a mindenféle
0: fekete. Hát nem néz ki. Valószínűleg, hogy meghoztad egy stílusterem.
2: Ezt kellett volna látni.
1: És akkor a fekete csapot leköltöztettem a hétvégéhez, mert rájöttem, hogy oda jobban passzol a rusztikus környezetbe. Itt meg kitaláltam két éve, hogy kicsit elegánsabb legyen a fürdőszoba, hogy most sárga rész, vagy ilyen aranyszínű csapok vannak, ami szintén látom, hogy most kezd bejönni.
0: Igen, most az lesz.
2: Nem akarsz te valami ilyesmi foglalkozni, lakberendező, hát, belső építés.
1: Adtam volna tanácsokat, de hát nem kérdezted meg, amikor lakást vettem.
0: Hát igen, igaz. Akkor kell. Képzeljétek el, hogy mikor felújítottuk a nagyon régi irodánkat, mert azért most már másodikban vagyunk, ez a Falk Miksa utcában volt, egy gyönyörű ilyen 150 négyzetméteres ingatlan, és ott csináltuk anyukámmal.

0: a konyhát. Most ez, ez ilyen 2004-ben lehetett, mert több mint 20 éve, és anyám ugye nagyon temperamentumos asszony, és mindig olyan volt, legyen olyan, ahogy te szeretnéd. Aha. Bementünk a csempeüzletbe, undorító, ezt nem rakhatod föl. Az volt, hogy olyan lesz. És kitaláltam egy nagyon szép, egyébként ugyanaz a márkájú konyhám van, ez a Nolte Küchen, és egy olyat csináltattam oda, és akkor 2004, nem tudom, hogy emlékeztek-e, az úgynevezett zebránó minta volt a divat, tudod? Ja. Amit anyám csak úgy, tudod, ez egy ilyen fa, magasfényű fa, hófehér konyha, és a munkapult ez a zebránó volt. És anyám, tudod, amikor választottam, borzalmas gyermekkorom nyomorára emlékeztet, tudod, mert hogy a 60-as években volt divat, gyermekkorom nyomorára emlékeztet. Mondom, anya, méterre nem tudom mennyi, tudod,
1: igen,
0: egy ilyen iszonyú,
1: tudod,
0: hát mondom, te legdrágább bútorlap volt, tudod, gyermekkorom nyomorára, na, mondom, milyen jó, hogy felújíthatom a saját irodámat magunknak, úgy, hogy én szeretném.
2: A Sláger FM Facebook oldalára tettünk egy posztot, ahol nem csak hogy oda írhatják, hogy mi volt az eddigi legmeglepőbb színű bármiük, hanem akár fotót is csatolhatnak róla, de jöhetnek az SMS-ek is. 0630 30 30 95 8 a számunk. Jó reggelt, nem tudom, hova lett a zenét, akartok játszani?
1: Eltűnt a zenénk.
0: Zoli is, hogy néha eltűnik a hangja, hallod.
1: Igen.
0: Jó reggelt,
1: Hol vagyok?
0: Ahol
2: vagyok? Nem az jön, aminek jönni kéne. Na mindegy.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Hello, Los Angeles!
5: Mi ez a hülyeség?
4: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
6: Várjatok, még nem végeztem.
4: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
6: Az első refrén már megvan.
4: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
6: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
4: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
7: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
3: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
9: Igen, itthon is.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
8: Ha megkeresik telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el. Sláger FM.
8: Köszönjük. Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
10: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
11: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
12: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
13: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
14: Bye! Dodge Premium elektromos közlekedésre. Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 000 forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
15: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. Szilvásvárad lovas programjai és lenyűgöző kiránduló útvonalai idén is felejthetetlenné teszik az itt töltött napokat. Foglaljon most, és töltődjön fel a Szalajka völgy szívében. www.lacontessa.hu.
16: Horváth Tamás minden parkos koncertjének a dátumát magára tetoválja. Idén a június 26-ai őrült bulia fog felkerülni a karjára. Te a naptáradba tetováld be! Horváth Tamás, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
17: A reklám után.
0: De vedd már le a izét a rádiót a fülemből.
2: Mi az, hogy vegyem le a rádiót a füledből?
0: Hát mert ordít.
2: De és fél órája beszélsz, és még csak most szólsz.
0: Nem mertem eddig, szeretettel üdvözöllek.
2: Most jó? Jó már? Most jó? És most? Igen. És most? Most jó? Jó.
0: Kicsit. Elnézést, hogy így kellemetlenkedem a hallgatóknak.
1: Nyugodtam.
2: Nem tudom, melyiket.
1: Neked lehet.
0: Nekem, de hogy is én megtűrt személy vagyok, ez lehet.
1: Jó,
2: már Petra is lehakult szerintem.
1: Nem,
2: már.
1: Az enyém jó.
0: Jó.
2: Jó.
1: Most lehakítottad az enyémet is. Azt most ne
0: mondjam el az időjárás. Kérlek. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Köszönöm. A hétvégén napos, kellemes időre számíthatunk. Néhol gomoly felhők alakulhatnak ki, és néhol kialakulhatnak záporok, zivatarok egyébként. Ez fejből mondom, lövésem sincs, hogy milyen idő van. De mivel ilyen kellemes és ilyen enyhe nyárias idő van, ezek általában így mindig beleférnek, úgyhogy akkor arra is számíthatunk, hogy lesz. Ja, és ami nagyon fontos, kedves drága hallgatók, elérkezett a lórum
1: az
0: ideje.
1: Lesz az.
0: Úgyhogy számíthatunk, akik allergiával küzdenek,
1: hogy, alacsony,
0: hogy itt a lórum.
2: Még engedd el.
1: Nagyon még alacsony. A pázsit az már közepes.
0: Nagyon vártuk a lórumot. Megmondom őszintén. Hát most orvosmeteorológiával nem akarok foglalkozni, de biztos, hogy a kopásos megbetegedésekben jaj, a Zoli derekkal szegi. Kézzétek el, hogy ő már egy traktoron nyírja a füvet, mert már nem tudja tologatni a fűnyírót a rossz térdével.
2: Na, mehetünk tovább.
0: Parancsolj.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
2: Közlekedjünk. Először is a MÁV Info ügyeletese Kis Horváth Levent a vonalban. Szia, jó reggelt!
19: Jó reggelt, Hegu Zoli, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útra kellőknek jó hírem van, ugyanis zavartalanul zajlik a reggeli vonatforgalom az országban. Pályakarbantartás miatt azonban több helyen is tervezett változásra kell számítani, például a pécsi fővonalon, ahol Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity-k a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről. Budapest és Pécs között az átszállás nélküli eljutást a vágányzár ideje alatt sűrűbben közlekedő volánjáratok biztosítják. Váci és Diós Jenő között még két héten át buszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Szerencsés Nyíregyháza vonalon is dolgoznak a szakemberek. A Tokaj Intercity-k megosztva a keleti pályaudvar és Miskolc, valamint a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között közlekednek. Bodrog és Nyírség Intercity néven. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük szépen! A 22. kerületben a Leányka utcában az Anna utcánál baleset nehezíti a közlekedést, ezért a 47-es és az 56-os villamos a Városház tér és a budafoki elágazás között egyáltalán nem jár. A 114-es, 133-as, 213-as és 214-es buszok igénybevételét ajánlja a BKK, és a Megyeri úton is helyszínelés zajlik az Óceánárok utcánál.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:47 után pontosan 2 perccel. Kinek mi volt, melyik volt az eddigi legmerészebb színválasztása? Tettük fel a kérdést nemrég.
2: Judit azt írta Facebookon, nekem volt az országban legelőször napsárga Opel Corzám, utána lett az olimposzosoknak. Nem volt jó választás a bogarak miatt, de egyébként imádtam a színét.
1: Napsárga. Teljesen eltűntek a színes autók, nem?
2: Ah,
1: tehát
2: sajnos,
1: már minden autó fekete, fehér, szürke, ezüst, nagyjából ez a...
3: Körülbelül igen, de egyébként szerintem annyira jó pofák ez. Meg ugye mindig vannak ilyen divatszínek.
2: Igen.
3: Például most van ez a kicsit ilyen galambszürke.
2: Igen. Ja. És most tök sok olyan autó van tényleg.
3: Igen, ilyen mattosabb, ilyen galambszürke. Akkor voltak ezek a mattók, akkor volt egy ilyen 20 évvel ezelőtt, ha visszaemlékeztek, voltak ezek a metálzöld, ilyen sötét metálzöld, mindenkinek volt metálzöld autója.
2: Én és emlékszem, hogy tök sok olyan Mazda volt. Aha. Tudjátok, a Mazdának volt az a gyönyörű metálzöld színe, és rengetegen. Mazda 323-as, azt hiszem, annak tök jól állt a formájának.
1: A cimborámnak volt egy ezüst színű BMW-ben, sötét zöld ülések voltak.
2: Az tök jól néz ki.
1: Nagyon furi, meglepő volt.
2: Én bírom az ilyen színválasztásokat.
1: Aztán közben Viki fotót is csatolt magáról. Milyen színű a haja, Petra, mit mondanál erre?
2: Hát ez vöröses.
1: Annál több.
2: Hát nem, olyan, mint az ötödikkel. Ez nem lila.
1: Bordó.
2: Lila képe van.
3: Ja, bocsánat, én a fotót
2: nézem. Nem, azt néz, az vörös.
3: Ja, Jézus, tényleg, milyen
2: jól néz
3: ki a Viki.
2: De olyan vörös, mint a Mila Jovovicsnak az ötödik elemben. Neki
1: nem,
2: volt.
1: Neki répaszínű volt
2: neki
1: a haja, nem?
2: Neki répaszínű volt.
1: Mila Jovovicsnak répaszínű volt az ötödik elemben.
3: Ez egy burgundi vörös.
2: Köszi.
1: Burgundi vörös. Nórának meg kék a haja a képen. Nóra is csatolt fotót, rövid haja van, és ilyen kékes. Milyen kéknek mondjuk ezt? Hamvas kék, vagy mi ez?
2: Én nem tudom, ez milyen kék.
3: Ez egyébként akkor is van, hogyha valaki őszül és elkezdi ezzel a sauma hamvasítóval így mosni.
1: Attól lila lesz a néniknek a haja. Igen,
3: és akkor ilyen erzik kék, hogy belilulnak egy pillanattal.
1: Tamás van velünk a vonalban Budapestről. Szia!
2: Szia!
4: Sziasztok!
1: Veled visszatérünk elvileg a sárga színhez, csak nem autóban, hanem?
4: A falat. Tehát a 4 falat a lakásba.
2: Igen.
4: Befestettem kékre.
1: Igen.
4: A svéd zászló színű kékre, most nem a BKV busz kékre kell gondolni.
3: Hát és a
4: ahhoz megfelelő sárgára a plafon.
1: Sárga plafon kék fallal? Tehát mint a svéd bútoráruházban. Fizettek neked
4: igen,
1: ezért,
4: Tamás? 12-es karika, tehát vajól nézett ki.
2: Igen.
4: És minek utána nem felelek meg a szabványnak, amit úgy elvárnak. Mindenki azt mondta, te figyelj, bérelt lakást, hát miért csinálom? Hát mondom, azért, mert én lakom itt, és én jövök haza minden nap.
2: De a főbérlő ezt megengedte?
3: Csóri főbérlő.
2: Igen.
4: Persze.
2: Jó, hát, akkor viszont jó
4: fel.
2: Valaki lefesti.
1: De figyelj, ez svédmániás vagy egyébként? Vagy miért pont ezt a színkombinációt választottad?
3: Mert nem volt pink festék.
4: Igen, voltam már a sarkörön túl.
1: Aha.
2: Jó.
1: Oké, köszi Tamás.
4: Jól nézett ki, mindenki egy kicsit meghökkent, aztán olyan jó volt, na. Szóval,
2: az a lényeg, hogy elültél, hova hazamenni.
3: Okay. Hát valószínűleg így nem kell sok vendég, nem egy vendég marasztaló, tudod.
1: Na jó, mennem kell.
3: Olyan jó nálatok, de már Jézus elmegy az utolsó busz, tudod.
2: Köszi Tamás.
1: Szevasz.
4: Igen. Zoli, az extra színű kocsikkal az a gond, ami nagyon extra, tehát úgy kiri, hogy meg tudják mondani, te figyelj, itt láttalak.
1: Aha.
3: Ez mondjuk jogos.
1: Igen.
4: Jogos, ugye, és akkor nem tudod letagadni, hogy miért voltál pont.
1: Az egyedi rendszámmal pont ugyanez a baj. Szevasz Tamás!
2: Hello.
1: A falszín, az, amikor abban is egyébként szürkére festettem, emlékszem a nappalit, és akkor mindenki szürke, és figyelj, baromi jól néz ki, tehát, hogy a barna bútorok, ugye, ha már ilyen...
3: Abszolút.
1: Az kiemeli, tök jól, meg bármilyen dísztárgyat.
3: Figyelj, én képzeljétek el, hogy nekünk a kislakásunkat kiadtuk egy Minerva nevű modellánynak nagyon régen, 20 éve, és egyszer fölmentünk, figyelj, pirosra, meg kékre, meg nem össze-vissza festett, meg ez valószínűleg volt egy menete a kislánynak, tudod, egy
2: valami kattanás.
3: De valami bekattant, és úgy mentünk fel, hogy nem ismert. Azt hiszem sárga volt a sárga, meg lehet, hogy pont is az is kék volt, vagy sárga, piros, nem tudom, de hogy alig bírtuk el, de közben szegény maga csinálta a barátjával, tehát
2: nem nézett ki jól.
3: Hát nem, ilyen össze-vissza, tudod, például ott volt egy szekrény, azt nem húzták el, az ott a fal fehér maradt, úgy nézett ki a lakásunkat, úgy nézett ki, hogy én nem akart, mondom, fú, anyát, ez jó, fú, Minervánál valami elgurult, itt hirtelen leállt, egy szemtanúja volt egy toronyáz leomlásának, érted? Pillanat alatt.
1: Érted. Azért a Sláger FM Facebook oldalán, a posztunkban a rózsaszín konyha szekrény is megérne egy misét.
2: Ez ilyen Barbie ház.
1: Tekintsenek rá. Igen?
2: Igen.
1: De te el tudod képzelni, hogy ilyen színű legyen a konyhád?
2: Hát én magam nem, de el tudok képzelni olyan embert, akinek ez tökre illik.
1: Ja, én is másoknál nagyon szívesen
2: képzelek. Van egy csomó minden, ami annyira tetszik másoknál. Én nem laknék benne, de tetszik. Tehát, hogy jó pofa.
3: Egyébként lehet jó egy rózsaszín konyha.
2: Abszolút, szerintem is.
3: Tehát, hogy attól függ. Meg tudod, ez egy annyira érdekes kérdés, hogy általában az emberek nagy része nem bátor, sok szempontból. Tehát például én azon nevettem, hogy ugye fölhördült az internet népe, hogy Szoboszlai Dominik hogy van föl.
2: Figyelj!
1: Erre majd visszatérünk még később.
3: Azért nem értettem, mert hogy egy ilyen tök szép kék ing van rajta, egy visszafogott nadrág, mi vagy egy kicsit olyan szoknyanadrág, talán a mokaszín nem tetszett, mert
2: nekem is az nem, igen, olyan volt, hogy kisebb lenne a lába, a 38-as összenyúlt a lábát.
3: Úgy nézett ki benne, mint tudod, 14. Lajos, aki pici volt, és tisarkult vett föl, tudod, ilyen összeszorított topámba. Az esetleg nem, de egyébként... Ki nem volt rajta kivetni vala, és nem tudom, Zoli, ismered el nekem a konyhámba azt a kis konyharuhát, amivel mosogatok. Na, a Szoboszlai Dominiknek az is jól áll, érted?
2: Bármit vesz fel az a fiú, de tök minden, igen.
3: Milliómos, ő lett futbolista.
2: Most, Bori mondta, Liverpoolban a legjobb játékos, tehát ez magyar játékos, ez nem tudta megtenni, mi sosem.
3: Érted, tőlem bármibe jöhet hozzám, érted, mondom a címet.
1: Ja, jó.
3: Érted, nem mindegy, hogy, de hogy, na most ez visszatérve erre, hogyha valaki extrébben rendezve, persze nyilván van ízlésbeli dolog, tehát most én nem azt mondom, hogy zebramintás kanapén kell üldögélnünk, mi Győzinek és Virágnak, tehát hogy így nem feltétlen, de egyébként lehetnénk bátrabbak, de ha megnézed akár öltözködésbe, akár mindenki legyen a sürke, meg a barna, igen, meg a fekete,
2: és ha valaki már más, akkor azt
3: és ha megveszel egy más színű kanapét, jó, nem féltek ettől? Ibi, hát ez nagyon erős ez az.

0: a szárnya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
4: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
5: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
6: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrended, és tedd a metut az első helyre.
7: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
9: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükkite természet nyugalma várja. Szilvásvárad lovas programjai és lenyűgöző kiránduló útvonalai idén is felejthetetlenné teszik az itt töltött napokat. Foglaljon most és töltődjön fel a Szalajka völgy szívében. www.lacontessa.hu.
10: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Több politikus letartóztatását is elrendelte a bíróság az óbudai korrupciós ügyben. Az ír miniszterelnököt fogadta Budapesten Magyar Péter. Elindult a KSH átlagkeresett térképe. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az ügyészi indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán. A bűncselekmény miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikus gyanúsítottak meg tegnap, így az ügyben eddig 32 ember kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési célra kifizetett pénz összege meghaladhatja a 2 milliárd forintot. A gyanú szerint egy park fenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelő önkormányzati vezetői és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. A meggyanúsított politikusok tagadják felelősségüket, többen fellebbeztek és panasszal éltek a gyanúsítás ellen. Mihály Mártin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Mostantól bárki települési szinten is megnézheti a nettó és bruttó átlagkereseteket, a Központi Statisztikai Hivatal új fejlesztésének köszönhetően. A Timea nevű interaktív térképes alkalmazás 2019 és 2025 közötti adatokat mutat, több mint 200 mutatóval. A friss számok szerint Telki vezeti a nettó átlagbérlistát 801 ezer forinttal, a rangsor végén pedig Torna Nádaska áll 165 ezer forintos átlaggal. A részleteket Gombos Veronika, a Központi Statisztikai Hivatal szóvivője mondta el a Sláger FM-nek.
0: Hogy hol keresnek a legtöbbet Magyarországon, ez talán az egyik legérdekesebb kérdés, amelyre választ adnak az új települési szintű kereseti adatok. A legtöbben valószínűleg Budapestet mondanák, de a főváros a 23 kerület átlagát nézve nem fér fel a dobogóra. A legmagasabb átlagkeresetű települések között több budai agglomerációs település szerepel, például Telki, Budajenő, Nagykovácsi. Talán a legnagyobb meglepetés, hogy Paks a legjobban kereső települések között szerepel. A Timea nem csak a kutatók és az újságírók számára hasznos, hanem a vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek is. Ha például valaki azon gondolkodik, hogy melyik térségben indítson vállalkozást, az alkalmazás segítségével képet kaphat a helyi vásárló erőről, a bérviszonyokról, a népesség összetételéről, az életkörülményekről, vagy akár a vállalkozás sűrűségről is.
11: 5 millió forint értékű speciális fogászati egységszéket kapott a Heimpál Gyermekkórház Madarász utcai intézménye a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom támogatásával. Az Olaszországban gyártott egyedi kialakítású eszköz a fogyatékkal élő és tartós betegséggel küzdő gyerekek altatásban végzett fogászati ellátását segíti. A szék minden irányban állítható, kerekesszékes paciensek esetén is jól használható, és korszerű monitorberendezéssel támogatja a kezelő személyzet munkáját. Újabb hidegfront érkezik ma, ezért többnyire felhős nap áll előttünk, elszórtan eső, zápor is kialakulhat. A hőmérséklet a fővárosban 25, keleten 28 fok körül alakul. Hétvégére visszatér a koranyári napos felhős idő, szombaton 28, vasárnap 30 fok valószínű.
12: A 22. kerületben a Leányka utcában az Anna utcánál baleset nehezíti a közlekedést. A 47-es és 56-os villamosok a Városház tér és a Budafoki elágazás között nem is közlekednek. Helyettük a 114-es, 133-as E, 213-as és 214-es buszokkal célszerű utazni. A Megyeri úton is tart még a helyszínel és az Óceánárok utcánál. Közben erősödik a forgalom a 11-es számú főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán. Egyébként az M3-as mellett az M1-es is egyre inkább bedugul Budapest felé, főleg Bicskétől, főleg ugye ott a külső sávban, az átépítés miatt kell lassulásra számítani. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-es főúton pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán alakul már szépen a torlódás. Apropó M1-es, a főváros felé a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát ugye a napokban megnyitották, tehát újra használatba lehet venni, kedves autósok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: 7 óra 5 perc. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
13: Somogyi Zoltán.
14: És a jó öreg, Rádiós Cilla, jó reggelt mindenkinek.
12: Melyikötök fújta be magát, olyan jó illatom?
13: Csabi.
14: Én.
12: Kellemes.
14: Vodka on the rocks.
12: Majd mindjárt egy kis benzingőz is jön még hozzá, mert hogy MotoGP a hétvégén. Jó reggelt. Lesz.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, izgalmas hétvégének nézzünk elébe. A Moto London Cup sorozatban szabad kártyával mutatkozhat be a hazai közönségnek a MotoGP Balaton Parkon, vagy Parkban? Parkon? Hogy mondjuk ezt? Te vagy a motoros csaj?
2: Parkon.
1: Parkon, rendezett futamán. És ő lesz egyébként az egyetlen magyar versenyző a hétvégi futamokon. Itt van velünk a vonalban Monoki Lehel, az Arena 4 műsorvezetője.
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
4: Szia Lehel, jó reggelt!
2: Azoknak a hallgatóinak segíts, kérlek elmagyarázni, hogy mi az a szabadkártya, és hogy került oda erre a versenyre, akik mondjuk nem annyira vannak benne a motorsportban, de érdekli őket, hiszen magyar srácról van szó. Például a Csabinak.
1: Meg én se, igen. Itt a Petra a motoros, mert ő járja a motoros
2: rendezvényekre. Meg én láttam Lukács Tomit elképesztő ügyesen egyébként bemutatkozni a motorkiállításon. Figyelj, ez a kis srác, amiket csinál a motorral, az nem normális, tényleg.
3: Úgyhogy hát és nem csak, hogy ügyes, de egy végtelenül szimpatikus, szerény. Hogy mondjam, jól nevelt, igen. Lehet így fogalmazni. Igen, és igen. Pont tegnap ugye már elkezdődtek az élő közvetítések a Network 4 csatornáin, és egy ilyen 8-10 perces élő interjút készítettem vele, illetve Talmácsi Gáborral, aki azért nagyon fontos, hogyha van mögötted egy olyan kaliberű ex-versenyző, mint a Talma, ugye az egyetlen gyorsasági motoros világbajnoka Magyarországnak, és ő azért nagyon figyel rá, a szülei nagyon figyelnek rá, szóval egy nagyon klassz srácról van szó, és valóban az egyetlen magyar versenyző lesz hétvégén. Ez egy gyakorlatilag egy ilyen rávezető utánpótlás rendszere a MotoGP-nek, amelyből évről évre kinőnek a legnagyobb tehetségek, és erre minden esélye megvan a Tominak is, és valóban egy Northern Cup elnevezésű versenyen láthatjuk majd szombaton délután, meg vasárnap reggelőt.
1: Tavaly is lehetett már rá figyelni, amennyire egy utána olvastam, de ott még egészen másként szerepelt egy szériában, mint amit most láthatunk és várhatunk tőle, ha jól értem.
3: Igen, hát évről évre fejlődik, volt már negyedik helye a tavalyi német nagydíjon ugyanebben a sorozatban, szóval most egy kicsit úgy azt láttam rajta, hogy ez a hangulat, ami itt van a Balatonparkban, ez őt azért megfogja, mert a családja is itt van, a barátai is itt vannak, és azért tök más így versenyezni, hogy azért a szeretteid szeme láttára gyakorlatilag kell olyan teljesítmény nyújtani, amit úgy azért mindenki vár tőled.
4: Figyelj, lehetek egy kicsit negatív, hogy... Bocsáss meg, Lehel.
1: Bocsáss meg, itt van a Csabi is.
2: Kit érdekelnek a motorok?
4: Nem, de hogy pont azon gondolkodom, hogy én, de ez csak lehet, hogy a saját véleményem, szerintem az egyik legveszélyesebb sport ugye ez a motorozás.
2: Tényleg?
4: Tehát meg maga a motor, tehát hogy én azért ugye nálunk Dél-Franciaországban nagyon sok motorbaleset van, általában nagyon komoly sérülés vagy halál is lehet, hogy jön az, amikor egy szülő azt mondja, kisfiam, kezdj el motorozni.
3: Az olyan... Hát nyilván azért tehát, nem ilyen kategóriájú motorokra ülsz elsőként.
1: Szóval csak hagyja.
4: De hogy nem tökre érdekel, tudod, hogy azért ez egy veszélyes dolog,
2: a
4: nem?
2: A Tomi szüleivel beszélgettél? Mit mondanak
3: el? Azért úgy kell elképzelni, hogy nem egyből egy, nem tudom, néhány köpcentis motorra pattan fel. Persze. Az ember. Tehát ez egy fokozatosság azért van ebben nyilván.
1: A kis lábahajtos műanyag motor, tudod?
2: Hogy úgy kezdte ilyen kétévesen már azzal, igen.
4: Nem, de tudod azért, mit tudom én nem tudom mennyivel megy, de mondjuk 120-szal megy egy ilyen motor, egy autóba is megsérülsz, de onnan lerepülsz, tudod, és akkor valaki mondta nekem, hogy olyan a motoros ruhája, pont most mesélte, hogy valami felfújódik benne.
2: Igen, légzsák. Aha.
4: Ilyen légzsák.
3: Hát figyeljetek, én pár héttel ezelőtt a Talma mögött ültem, itt a Balatonparkban mentünk 2 darab kört. A beöltözés az egy óra, tehát az a többszörös annak, mint maga, amit ott megtettünk kör, tehát valóban olyan biztonságban érzed magad, hogy ha el is esel, ne adj Isten, akkor sem történik semmi olyan, de elképesztően ügyesek ezek a versenyzők, tehát amíg eljutott idáig a Lukács Tamás, addig ő már azt lehet mondani, hogy csak valami a fatalitást, ugye nem lehet kizárni az életből, de ezek nagyon ügyes versenyzők.
2: Tehát mi a legnagyobb sebesség, amivel ő megy? Bocs, csak hogyha a Csabi előző kérdés, mert nem 120, mennyivel mennek?
3: Nem, hát
2: Tomi?
3: Azért ennél több, ilyen? 150 és 200 aha, között igen. Azért ezek a motorok bőven.
1: Figyelj, ez amit...
4: De hogy nem az én gyerekem, a Tamás, hogy jajunkanék. Jaj, nem,
2: anyukája lehet, hogy úgy nézi, tudod.
1: Igen, majd fölültetünk mögé. Figyelj, és ez a beöltözés, mindig azon gondolkodom, hogy minél inkább valamit próbálunk védeni, annál inkább elvész az eredeti élmény. Tehát, hogy nem nyírja ki az, hogy mondod, hogy egy órán keresztül kell öltözködni, meg stb. Ez már nem ugyanaz, mint amikor, érted, itt nézem, hogy a városba bármiféle védő felszerelés nélkül, rövid nadrágban.
2: Baj,
1: hát én is mentem úgy robogóval, azt úgy élveztem, hogy fúj a szél, de nyilván, hogy beöltözöl,
3: hát
1: akkor már nem ugyanaz.
3: A városnézés a cél, meg az, hogy rekreáló, de itt azért ezek komoly versenyzők, tehát itt azért a Lukács Tamáséktól elvonatkoztatva egy picit, tehát itt azért a világ, a Mark Márkezék vannak a világ élvonala. Tehát ez gyakorlatilag a forma egy-két keréken.
1: Aha. Ez egy jó hasonlat találom.
4: Igen. Hát igen, de mindegy, szóval, jó, én ettől függetlenül egy picit így a motorozást veszélyes dolognak tartom.
1: Hát ne engedd a gyerekeidet motorra ülni.
3: Ha lejössz hétvégén ide a Balatonra, én elintézem neked, hogy felülj a talma mögé egy körre. És állítom neked, hogy meg fog változni a véleményed.
2: Egyébként jó. Igen, imádnád.
4: Valószínűleg úgy fogok kapaszkodni belé,
2: nekem,
4: mint majom az indába.
2: De ezt a szabadságérzetet
4: az nagyon fog. Megfulladok! Csabi, ne anyakamba!
2: És lerántod a motorját.
4: Fogd a derekam, mondom, akkor haj, vigyázz! Én ordítanék, hogy lassíts. Hülye, ez fáj!
2: Jó, és Tomit mikor láthatjuk? Azt mondd el, kérlek még, mert ez fontos.
3: Szombat délután van az első futam. Élőben mutatjuk majd a Net 4 pluszon, és aztán vasárnap délelőtt pedig szintén láthatjuk a második futamban majd.
1: Bocsáss meg még arról, hogy olvasom, hogy valami egészen fura szponzora akadt, legalábbis ilyen Biohazard logó lesz a ruháján. Ez micsoda? Ez valami barátságnak, a szép barátságnak a kezdete vagy folytatása?
3: Igen, én megmondom őszintén, hogy sima utcai cuccban láttam eddig a Tamást, de majd ilyen szemmel is fogom őt figyelni, hogy ez micsoda, és ha a legközelebb följöttök, akkor erről beszámolok.
4: Látod, ilyen egy jó újságíró, fogalma se volt a válaszról, és ezért hozta, magyarázta.
2: Mert szegény arra gondolt, hogy szakmai kérdéseket kap, mi meg a Biohazard a jövő, ne arra gondoljon, tudod,
1: valami barátság, ez valami együttesnek egyébként a logója, tehát, hogy nem, meg kell védenem a lehet, mert hogy ez nem a sportba vágó szponzor, nem tényleges szponzor egyébként.
2: Nem, az egy metál együttes, hogyha arra gondolsz.
4: Köszönöm, Zoltán, az épületes kérdés, csak utcai ruhában láttam Tamást.
2: Nagyon köszönöm.
1: Örülünk, hogy tudtunk mi is valami újat mondani neked.
2: Szia Lehel!
1: Jó munkát kívánunk!
4: Jó munkát!
1: Az Arena 4 és a Network 4 műsorvezetőjét hallottuk itt a Sláger reggelben. Megint zenét kéne játszani, figyelj.
4: Nem tudta a ruhát.
1: Hát, szólj hozzá. Benson Boone következik.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7:30 pontosan 5 perccel. Jó reggelt, és Csabi, csak hogy tudd, hogy hol dolgozol. Milyen helyen dolgozol. Ez egy olyan rádió, amely nem csak azt mondja, hogy fú, mennyi jó zene van, meg ugye játsszuk őket, hanem most játszunk egy játékot is, amelyben a kedves hallgatóinkat igazi, hamisítatlan nyári koncert élményekkel fogjuk meglepni, nem csak próbáljuk, hanem tényleg meglepjük őket, mert hogy rengeteg világsztár jön Budapestre most a nyáron, Sting, a Metallica, Scorpions, Seal, Lenny Kravitz, Duran Duran, vagy éppen Pitbull.
2: Ricky Martin.
1: Mindegyikük koncertjére lehet nálunk nyerni belépőjegyeket.
3: Na mit tudsz hozzá?
2: Ez hogy intézted el, Zoli?
1: Ezt a Macitól kérdezni.
3: Maci intézte.
2: Ja, én azt hittem, nem, hogy nem, ez nem. A...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy

0: akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
1: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
2: Június 6-án Szulák Andrea koncert a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Egy énekesnő, aki a musical, a jazz és a pop határán mozogva is hiteles. A legfontosabb dalok és sztárvendégek Wolf Kati, Verép Tamás és Karamell a színpadon. MargitSzigetiSzínház.hu.
3: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
4: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
5: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
6: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Veresegyházon. A JUSZ újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZ-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
7: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
7: Társadalmi célú reklámot hallottak.
9: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Orbán Viktor a Fidesz megújításán dolgozik Navracsis Tibor szerint. 200 férőhelyes parkolót épít Dunakeszi egy lebontott iskola helyére. Jövő héten lesz a 97. ünnepi könyvhét. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Orbán Viktor továbbra is képes a Fidesz megújítására és a közösség egyben tartására. Erről beszélt Navracsis Tibor egy podcast műsorban. A korábbi miniszter szerint a pártelnökön nem látszanak a kifáradás jelei, és már a választási vereség után az újjáépítés lehetőségeit kereste. Navracsis úgy véli, a közelgő tisztújításon várhatóan Orbán Viktor lesz az egyetlen elnökjelölt, és az sem kizárt, hogy 2030-ban ismét miniszterelnökjelöltként indul. A politikus szerint a Fidesz vereségének egyik fő oka a fiatalokkal és a középosztállyal való kapcsolat gyengülése, valamint a kommunikáció egysíkúsága volt. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a pártnak megújulásra van szüksége, amely akár a vezetés összetételében is változásokat hozhat. 200 férőhelyes parkolót épít Dunakeszi egy lebontott iskola helyére. A helyiek által a jellegzetes színéről elnevezett kék iskola épülete annyira veszélyessé vált még 2016-ban, hogy le kellett bontani. A helye pedig azóta kihasználatlanul állt, írja a Magyar Építők. A napokban azonban elrajtolt a beruházás a Penta Kft. Kivitelezésében. Eredményeként rendezett, három árkategóriában működő, világítással és kamerákkal ellátott zárt parkoló jön létre. Az újrahasznosítás jegyében az alapozáshoz egy másik dunakeszi projektben a Rév úti munkálatok során felmart aszfaltot alkalmazzák, ami egyúttal komoly megtakarítást is jelent a városnak. Jövő héten lesz a 97. ünnepi könyvhét. Az eseménynek június 11-e és 14-e között Budapesten a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Dunakorzó ad otthont. Itt 204 stand, 540 új kötet és 104 program várja az érdeklődőket. A rendezvényt a Booker díjas magyar származású író David Szalai nyitja meg, akinek Test című regénye magyarul is a könyvhétre jelenik meg. A szervezők szerint a könyvszakma az állami támogatás hiánya ellenére is erős programkínálattal készül. A sajtótájékoztatón átadták a Szép Magyar Könyv 2025 díjakat is. A Szép Irodalmi kategória győztese Krasznahorkai László a Stockholmi Beszéd című kötete lett. A szokottnál később, július 30-án rajtol az 58. Raiffeisen kékszalagnagydíj Balatonfüredről. A Balaton kerülő vitorlás versenyen idén is több mint 500 hajó és 2600 versenyző indulhat. A szervezők szerint az alacsony vízállás miatt módosulhat a pálya, így a versenytáv a szokásos 155 kilométerről akár 140 kilométerre is csökkenhet. A szintidő továbbra is 48 óra marad.
11: Ma még egy picit szeles időre számíthatunk, sőt, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, de hideg nem várható, 16 fokos most a reggelünk, délutára 25-26 fokot ígérhet.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
13: Közlekedjünk! De merre és mivel? Ha például vonattal tennénk, Kis Horváth Levent a MÁV Infortól már is mondja, hogy mire számítsunk. Szia, jó reggelt!
14: Szerúzoli, jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A miskolci fővonalon baleset miatt kisebb késésekre lehet számítani a távolsági forgalomban a kora reggeli és délelőtti órákban. Ezen kívül pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről. Vác és Diós Jenő között még két héten át buszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Részletekről bővebben a mavinfon.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
13: Köszönjük szépen! Az Ötvös téren az Apácai Csere János utca előtt baleset nehezíti a közlekedést, illetve baleset történt a 22. kerületben a Leányka utcában és az Anna utcánál. Itt a 47-es és az 56-os villamos nem is jár a Városház tér és a Budafoki elágazás között, valamint a Megyeri úton is helyszínelés zajlik az Óceán Árok utcánál. Még egy kis türelmet!
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: főszerepben. A főszereplő. Ez a Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Képzeld el, Bolsevik úriasszony a Gorkava ulicából fölhívja a Veit. Te kisfiam, segítsetek nekem. Emlékeztek a Brezsnev elvtársalat, mennyit segítettem nektek? Haha, ugye? Szereztem nektek lakást, kisfiam. Hát igaz, egy szobában hat család lakott, de hát azért csak lakás volt. Jó, meg autót is szereztem. A tárgyalásról a börtönig. Most te segíts nekem, kisfiam.
3: Mit szigetem, mama?
2: Intézzétek el, hogy a krem falába temessenek. Hát ez nem egyszerű. Mama, oda csak a nagy embereket temetik. Azokat is maximum 2 hétre. Mama, nem ígérek semmit, holnap visszahívom. Na. Másnap. Halló, mama, ne kérdezze, hogy sikerült elintézni. Mama, ne kérdezze, mennyibe kerül. Gyorsan szedje össze magát, mert óra múlva temetjük.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Mónika annyira szeretné megnyerni a nyereményeinket, hogy nem is egyedül vág neki a küzdelemnek, hanem nagyon komoly segítsége is van. Szia, jó reggelt!
2: Hello.
1: Ki az?
3: Jó reggelt! Hát itt vagyunk, be is mutatkozik. Sophie.
2: Szia, Sophie!
4: Szia, Sophie!
2: Mentek a suliba?
3: Igen, éppen most fog elkésni, de nagyon boldogan teszi.
1: Boldogan teszi, és anyai jóváhagyással.
2: Ennyi.
3: Abszolút.
1: Figyeljetek.
3: Én könyörögtem, hogy segítsen, ne hagyjon itt egyedül.
1: Jó, jó, jó. Hát értem, mert ha Cilla dudolni kezd,
2: akkor lehet, hogy kell Sophie segítsége, ez igaz.
4: Nagyon könnyű lesz, csak hát Sophie nem biztos, hogy élt még, amikor ez a dal már volt.
2: Na.
3: Na, ez nagy segítség, köszönjük.
1: Voilà.
4: Da-da-da-da-da. Ta-da-ta-na-na, ta-ta-na-na-na, tu-du-tu-du-tu, tu-du-tu-tu-tu, du-du-du.
2: Lehet, hogy Móni sem élt akkor még.
4: Lehet.
1: De.
3: Móni az élt, csak Móninak fel kellene fognia, hogy mi ez.
2: Pedig most nagyon szépen dúdolja, Csabi.
4: Most nem volt hamis.
2: Meg nem volt benne apacuka, ami elterelné a figyelmeteket.
1: Na. És még fütyörészik is, hogy ilyen se volt még fütyül.
3: Úristen, annyi segítséget kap, és annyira tudom, csak nem. Úristen.
1: Csak mégsem.
3: És azt mégsem.
4: Annyit mondok neked, hogy egy politikai dal.
2: Hát sokan
4: 80-as évek.
1: Nem tudunk többet segíteni.
3: Az a baj, hogy tudnám, de nem tudom.
2: Az baj.
1: De hogy úgy érted,
3: tehát
1: hogy...
3: még el is tudnám dúdolni.
2: Csak nem tudod az előadót, hogy a dalt szemben.
1: Dúdold el!
2: Nem.
1: De.
4: Na.
3: Akkor a segítséget kapta, hogy az, aki tudja megérdemli, hogy ezt megnyerje, mert én már abszolút nem, az biztos.
1: Figyelj, milyen belátunk.
2: De milyen jó.
4: Akkor nem mondjuk meg, hanem görgetjük tovább.
1: Igen, Mónika.
2: Móni, nagyon sajnáljuk.
1: Nagyon sajnáljuk. És legyen szép hétvégétek azért. Na, nyomás a suliba, elnekéssen az a lurkó.
2: Sziasztok.
4: Gici lurkó, nem
3: jó. Köszönjük.
4: Puszi, sziasztok, szép hétvégét.
2: Sajnos nálunk maradt a páros belépő a június 11-i Blaha Louisiana koncertre a Budapest Parkba. A két fő részére szóló belépő június 6-ára Szulák Andrea az Élet az Úr című koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy, ugye? És egy egyéves Sláger FM Premium előfizetés zavartalan rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval.
1: De majd hétfőn.
4: The Lion King.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
4: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük, például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
5: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Mit nézel, Anna?
8: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
7: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
8: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
9: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
11: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Több körözött embert is elfogtak a Kelenföldi pályaudvarnál. Európa egyik legnagyobb civil dróngyártó központja épülhet meg Szentendrén. Újra megszervezik Józsefváros ingyenes egészségügyi szűrőprogramját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Több mint 700 embert igazoltatott a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén az elmúlt egy hétben, amióta elrendelték a szigorúbb rendőri jelenlétet. A járőrök összesen 29 embert fogtak el vagy állítottak elő. A közbiztonsági akció lakossági panaszok miatt indult, a vasútállomás régi aluljárójánál új térfigyelő kamerát is telepítettek. A fővárosi cégek és a hatóságok tegnap a BKK közös takarítási és közbiztonsági akcióján is részt vettek, így megtisztult az Etele tér és környéke. Ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármester ellen a budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség, amely korábban az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt emelt vádat a tavalyi Budapest Pride megszervezése kapcsán. A vádirat benyújtása után az Európai Unió Bírósága kimondta, a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton ellentétes az uniós joggal és alapértékekkel. Az uniós jog elsőbsége miatt a nemzeti bíróságoknak figyelmen kívül kell hagyniuk az ilyen rendelkezéseket. Így a vádiratban szereplő tényállás már nem valósít meg bűncselekményt. Az ügyészség ezért a vádat ejtette. Európa egyik legnagyobb civil dróngyártó központja épülhet meg Szentendrén. Az ABZ Innovation Kft. Mintegy 2,7 milliárd forintos beruházással bővíti gyártókapacitását. A cég vezetője a helyszíni bemutatón elmondta, hogy főként mezőgazdasági és ipari felhasználásra fejlesztenek drónokat, amelyek már több mint 40 országban vannak jelen. A vállalat 10 éve drónos szolgáltatásokkal indult, saját fejlesztésű eszközeit pedig néhány éve gyártja. A beruházást egy nemzetközi befektetői konzorcium támogatja 7 millió euróval. Újra megszervezik Józsefváros ingyenes egészségügyi szűrőprogramját, a szűrőpénteket. A Józsefvárosi Szent Kozma egészségügyi központban több különböző szűrővizsgálatot végeznek el, köztük kardiometabolikus állapotfelmérést, bőrgyógyászati, szemészeti, légzésfunkciós és mozgásszervi vizsgálatokat. A részvétel ingyenes és nincsen életkori megkötés, de előzetes regisztráció szükséges. A program célja a megelőzés erősítése, hogy a lakosok könnyebben jussanak hozzá alapvető egészségügyi szűrésekhez. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a vizsgálatok nem helyettesítik a teljes körű orvosi kivizsgálást vagy a szakorvosi ellátást, inkább egy első kockázatfelmérő lépést jelentenek. Szoboszlai Dominik lett az idény legjobb játékosa a Liverpoolnál. A magyar klasszis elsöprő sikert aratott a voksoláson, a szavazatok több mint kétharmadát gyűjtötte be. Szoboszlai pályafutása során most először érdemelte ki ezt a rangos elismerést az angol top csapatnál. A középpályás elképesztő szezon tudhat maga mögött, amely során a Liverpool alapemberévé vált. 57 mérkőzésből 53 alkalommal lépett pályára, mindannyiszor a kezdő csapat tagjaként. Minden versenysorozatot figyelembe véve 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott. Az idény során 5 alkalommal választották meg a hónap játékosának, és 8 mérkőzés után érdemelte ki a meccs legjobbja címet. Ma ismét többször lesz erősen felhős az ég egy hideg front miatt, csak kevés helyen számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Helyenként kisebb eső, futózápor is kialakulhat, és többször megerősödik a szél. Délután 22-25 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Hétvégére visszatér a koranyári napos felhős idő, és melegebb is lesz. Szombaton 28, vasárnap 30 fok valószínű.
13: Nézzük a közlekedési infókat. Az M0-as autóút északi szektorában a 11-es főúti végcsomópont környékén, legalábbis az arra vezető oldalon baleset történt, méghozzá az M3-as csomópontja után. A 70-es kilométernél a sérült járművek jelenleg a külső forgalmi sávot foglalják el, emiatt szépen alakul már a torlódás, legyenek figyelmesek. A Leányka utcában viszont végeztek a helyszíneléssel, így a 47-es és az 56-os villamos ismét a teljes vonalán közlekedik. A Megyeri úton az Óceánárak utcánál ugyanakkor továbbra is baleset nehezíti a közlekedést, valamint az Ötvös téren is, az Apácai Csere János utca előtt. Lassan járható a 10-es főút befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-es a Pünkösfürdő utcánál, a Budörsi út befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, valamint a Szél Kálmán tér környéke, de fennakadást tapasztalható a Kerepesi úton is befelé a Fogarasi útnál, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton, valamint zsúfolt az M3-as bevezetője a Szerencs utcánál és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
13: 8 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kíván Pordán Petra,
14: Somogyi Zoltán,
15: és das ist Rádiós Cilla.
14: Úgy.
13: Igen, és várjuk Pautner Zsófit is nem sokára, addig viszont még arról szeretnénk majd beszélgetni, hogy önök mennyire tartják be például az ígéreteiket. Írják meg bátran.
16: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
0: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: A slágerekben Taylor Swiftet hallottuk, aki ugye nem sokára kimondja majd a boldogító igen. Az egy nagyon komoly ígéret, és hát reggel kérdeztük, azóta többen meg is írták, hogy ki mennyire szavatartó, ti mennyire, és közben Wagner Zsófit is üdvözöljük, mert most már stúdióban is csatlakozik hozzánk. Jó reggelt! Ti mennyire tartjátok be az ígéreteteket, hogyha tesztek valakinek?
1: Én
2: általában, tudod, elkerülve mindenféle kellemetlen vitát, meg gyere már mindenkinek mondom, persze, megyek, mikor?
1: Az elmúlt 5 év alatt tudod, hány vendégnek mondta, hogy meghívták rendezvényekre, persze, ott leszek, és elhiszik, hogy ott lesz, tudom.
2: De figyelj, de kérdezzétek el, hogy ebben az a durva, tudod, hogy amikor én ezt kijelentem, tehát mondjuk ma, június 5-én kijelentem, hogy figyelj, lesz egy rendezvényünk, nem tudom, július 12-én jössz. Persze!
0: Bocsánat,
2: és 11-én hát,
1: hogy mondjuk
3: le.
1: Vagy
3: itthon
1: se vagy, részben, vagy, mert már rég elutaztál.
2: Vagy itthon se vagyok, vagy aznap 12-én, tudod, ülök a kanapén este, délután 5-kor, mondom, hát én innen föl nem állok.
0: Szeretném leszögezni ezen a ponton, hogy a szakértők szerint alapvetően kétféle ígéret létezik. Az egyik az az, amit ott és akkor, abban a bizonyos pillanatban, a helyzetben egyébként komolyan gondolsz, csak mondjuk nem veszed figyelembe a realitásokat sem. A másik ígéret, amit valójában nem veszel komolyan abban a pillanatban sem, hanem egyszerűen csak szeretnél aranyos, kedves, diplomatikus lenni, örömet szerezni a másiknak, és így tovább.
1: Akkor a Csabi az A.
3: De egyébként szerintem meg ez pont olyan, hogy valószínűleg másokat kell megkérdezni, hogy mennyire vagyunk szavahihetőek, tudod, tehát minden magáról nyilván mindenki azt mondja, persze, abszolút ígéret.
2: De nem, Zsófi, szavahihető, tehát aminek...
3: Vagy nem, ígéreteket.
2: De aminek tartja van, meg ami komoly, azt én betartom. Igen. Tehát, hogy azt mondom neked, hogy figyelj, menjünk el, mert lebeszéltem XY egy meetinget, hogy mi ott le... Az betartom, tehát, hogy olyan nincs, hogy oda nem... Hát, éppen nem felejtem el, de hogy...
3: Azt mondja, te, ez itt van 11-kor. Hát az nekem nem lesz jó.
2: Hát, vagy például két vodka on rocks után elkezdek elkezdek csetelni, most pont a héten volt egy ilyen, és akkor az volt, hogy jó, akkor holnap 3 nem tudom én, Kempinski, jó, holnap 3 Kempinski, és szerencsére ezt megtanultam használni a telefonomnak a naptárát, mert ezt sokáig nem tudtam, te még mindig
3: analóg vagy.
2: És így tudod, így 11-kor kidobja, 3-kor
0: Igen.
2: Kivel van nekem meetingem? Szó nincs róla, kiderült, visszanézem a beszélőt, Jézusom, holnap 3 puszi, írtattuk le. Szóval, hogy de ezeknek tétje van, de azt tudod, hogy a meghívnak a premier előtti vetítésre, és én azt mondom, hogy megyek, és aztán azt mondom, te Jézus.
1: Le is mondod, vagy nem? Vagy csak eltűnsz?
2: Föszívódom.
3: Igen, kérdezzetek engem, nem, egyébként velem nagyon cuki, velem nem szokott, de azért én is ugye azt figyelem, amikor ez meg az történik, és mondom, oh, ez most van.
1: És abból már tudod, hogy mi lesz a vége.
3: De egyébként nem, szerintem különbséget kell tenni, tudod, az ilyen apróságok. Igen. Jó, mondjuk, mit tudom én, nem, nyilván egy, hogyha elköteleződik az ember egy meetingre, akkor az nem az, de hogy az apróságok meg az igazán Igen. fontos Igen. dolgok között nagyon nagy különbség
0: van. Hát mint
3: van,
0: hogy különbség szerintem. Van a valódi ígéret között, amikor azt mondta, hogy ígérem, persze, ez lesz, vagy amikor elmondta, hogy jó, igyekszem majd ott lenni, az még Igen. nem egy ígéret feltétlenül. Zsófi szerintem szavatartó. Petra, te például mennyire teszel könnyen ígéretet?
1: Nem teszek könnyen. Én csak azt ígérem meg, amit tudok is tartani.
2: Tehát, hogyha te azt mondod, hogy figyelj, Cilla, akkor ott leszek a könyvben
1: mutatón. Akkor összetörik a kezem, lábam, akkor is ott leszek, akkor, igen. Aha, én nem. Igen.
2: Jó,
0: igen. És mi a helyzet, mondjuk, ha már Taylor Swift-től indultunk, mi a helyzet például a házasság során tett ígérettel, ami ugye kijelented, és közben... És tudjuk, hogy a mai világban hány házasság végződik
1: hát,
0: válaszol.
1: De az az első. Ott abban a pillanatban komolyan gondolt, ugye? Igen, hát aha. Én is úgy gondoltam, amikor igen mondtam, de hát ezt nem persze. Tudhatjuk, hogy az élet mit hoz.
2: Én valójában, én násznép szeretek lenni, és akkor ő...
3: Szeretek
2: itt szugdolózni.
3: Hanyadik.
2: Igen. 5 év múlva válaszkod, ugyanúgy.
1: De amúgy tényleg csináltál ilyeneket?
2: Persze, és így szugdoszom. Milyen édesek együtt jövünk a válaszra. mert hogy így általában tényleg az, amit szerintem 10 házasságból hét felbomlik, hát, tehát hogy így általában nem,
1: nem jó az arány, ez igaz. Igen,
2: tehát, hogy nem az
0: ezért nem kötök házas.
1: Mert nem tudnád azt megígérni, hogy
0: olyan jó, a házasság közében nem voltunk, de olyan volt, hogy udvaroltam, és akkor tudod, így mindig mondta, hogy de hogy ő úgy képzel, hogy az élete végé, és nagyon szeretné, és ugye te
1: ki
0: is.
1: Mond ilyet?
0: És akkor tudod, én erre nem tudom. És figyelj, volt, amikor nem tudom, hány a gyerek kérdezte, akkor mondtam neki, hogy figyelj, én nem teszek olyan ígéretet, amit nem biztos, hogy be tudom tartani. Hát nyilván szokóbertet, de mondtam, hogy én ezt nem tudom most még megígérni 20 éves fejjel, hogy életem végéig. Tehát, hogy nem véletlenül nem kérte meg a kezét. Tehát nyilván.
2: De a másik része, tudod, az, amikor, tehát nekem nem, én nem voltam olyan nagyon jó ilyen hosszú kapcsolatokban, tehát 3-4, mit, max 5 év, de inkább 3. És ugye emlékszem, hogy már második évben így ránéztem reggel, még aludt. Hány évig kell még néznem itt magam? Mert... Nem, bocs, volt egy 10 éves kapcsolatom, jó? Egy 10 éves volt. De hogy mindig oda néztem, atya világ, ez ilyen romosan kezdődött. Hát ez borzalom. Szóval, hogy... És volt olyan párom, akit most megláttam, és mondom, te jó Isten, milyen csúnya. Hát, ha együtt öregettünk volna meg, akkor lehet, hogy hozzászokom.
1: Van olyan, akire ránézem most, és ugye az igen.
2: Nem, egyébként a legtöbb. Képzeljétek, jó, nem a párom volt, de például modellem volt, és most tegnap összefutottunk itt a Gourmet Fesztiválon, és tudod, így ránéztem, és tudod, már nem az a 20 éves, hanem hát, olyan érett, ilyen közel 40-esre, és néztem, mondom, hát de egyre szebb vagy. Tehát, hogy ugye, van, akinek ilyen nagyon jó tesz, tudod, a igen, kor igen, egy férfinak, igen. Ugye, hát az Olit is nézd.
3: Egyre jobb. Ahhoz képest, ami még várja ebből, hogy
1: milyen kis csikó volt.
2: Ahhoz képest nézzem, mit csinál, egy érett valaki. Nehezen.
0: Figyelj, ígéretet nem kell tennie, úgyhogy könnyű helyzetben van. Kedves hallgatók, mennyire tartják meg az ígéreteiket, illetve mennyire tesznek felelőtlenül vagy könnyelműen bármiféle ígéretet? 06 30 30 30 95 8, kíváncsiak vagyunk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Zsófi és Csabi elmentek készülődni a konyhába.
2: A
1: Cilagasztróra. Mi viszont 8:23-kor még akkor gyorsan szemezgetnénk itt az ígéretekkel kapcsolatos üzenetekből.
2: Azt írja Zolcsi, sziasztok, jó reggel. Simán teszek ígéretet egyetlen feltétellel, ha az ígéret elhangzása után 24 órán belül küldenek róla írásos memót valamelyik elektronikus kommunikációs csatornán. Okay, az
1: érdekes
2: úgy jó.
1: Megközelítés. Sziasztok, sokszor megkaptam, hogy romantikátlan, meg érzéketlen vagyok kicsit, aztán előbb-utóbb minden párom rájött arra, hogy cserébe bízhat bennem, mert nem szédítem őket semmivel. Tudjátok, ahogy a mondás tartja, nem ígérek semmit, azt annál könnyebben megtartom.
2: Milyen igaza van?
1: Ezzel érzek ilyen rokonlelkűségét az üzenettel.
2: Mert
1: olyan szívből szól. Igen.
2: Attila 64 azt írja, sziasztok, minden esetben megtartom az ígéretemet, kínosan ügyelek a belátásra is. Egyébként az is nagyon fontos, hogy valaki belátó legyen. Igen.
1: A szakember egyébként azt ajánlja még, ezt szeretem gyorsan hozzátenni, hogy a be nem tartásnál nagyon fontos a kommunikáció. Itt is, mindig mindenben a kommunikáció fontos. Például a bocsánatkérés, és ez nagyon hangsúlyozza a szakít, hogy akár tehetünk arról, hogy meghiúsult az ígéret betartás, akár nem. Gondoljunk arra, próbáljuk beleképzelni magunkat a másik helyébe, hogy az ő szemszögéből nézve mindenképpen egyfajta becsapásnak tűnik. Tehát ott jelentkezik egyfajta csalódás. Éppen ezért fontos, hogy még akkor is, hogyha nem rajtunk múlott az ígéretben nem tartása, akkor is legyünk képesek például bocsánatot kérni, és egy kicsi együttérzést mutatni, tehát például arról beszélni, hogy nagyon sajnálom, hogy ez most nem jött össze, pedig én is nagyon tényleg szerettem volna, vagy érzem azt, vagy értem azt, hogy ez meg az ezzel a probléma.
2: Érdekes üzenetet kaptunk Petrától, lelki kérdés nálam, úgyhogy nagyon ritkán ígérek, de azt mindig betartom. Az vajon mit jelenthet, hogy lelki kérdés, hogy ígérsz-e vagy sem?
1: Hát nem lelkiismereti kérdés, hogy
2: lelkiismeret
1: furdalása lenne valószínűleg, hogyha nem tartaná be, és ezért ő is inkább nagyon átgondolja. Én is ilyenkor szoktam azt mondani, tudod, hogy én azért nagyrészt racionális típus vagyok. Tehát, hogy nem illúzióromból akarok lenni, vagy amikor voltam a párkapcsolatban, hanem nem akarok olyat mondani, hogy persze tudnék durzsolni, hogy ne, de ha egyszer tudom, és
2: nem érzed úgy.
1: Igen, igazából Petrák, valószínűleg én is lelkiismert furdást éreztem volna, hogyha az nem jön össze, és ezért mondom, nem akarok olyat mondani, amit most még nem érzek. És nyilván, hogyha mondjuk házasság lett volna ott már az ember, akkor átgondolja, hogy ennek most már súlya van, hogy igen, holtomiglan, holtodiglan. De előtte még egy 20 éves koromban egy ismerkedés, még nem mondasz ilyet, hogy ja igen, én is azt hiszem, hogy veled akarom az egész életemet leélni. Úristen, nem mondok ilyet, majd ez kiderül idővel, hogy így van-e vagy sem. Köszönjük az őszinteségüket, ez a Sláger reggel, és benne mindjárt a Cilagasztró.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: E heti vendégünk Stáh Judit. Szó lesz szakácskönyvekről, utazásokról és az ételekhez fűződő történetekről.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
7: Július 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
8: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
9: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
10: Lenny Kravitz koncert! Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
11: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
13: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet.

0: szervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Megszólalt a letartóztatott második kerületi polgármester. Területeket zártak le Szombathelyen az aszbesztszennyezés miatt. Új utastájékoztató táblákat helyezett ki a BKK az Ecseri útnál. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. A letartóztatásba került második kerületi polgármester szerint megalapozatlanok a vele szemben megfogalmazott gyanúk. Őrsi Gergely védőügyvédjén keresztül közzétett üzenetében azt írta, biztos abban, hogy az igazság ki fog derülni, és a gyanúsítás sem ténybeli, sem jogi alapon nem állja meg a helyét. A politikus felháborítónak nevezte, hogy szerinte egy-egy ember vallomása alapján történhetett meg a letartóztatása. Hangsúlyozta, hogy a második kerületi önkormányzat továbbra is zavartalanul működik, és minden feladatát ellátja. A bíróság tegnap rendelte el több politikus, köztük Őrsi Gergely és a korábbi második kerületi polgármester Láng Zsolt letartóztatását egy korrupciós ügyben. Az ügyészség szerint az érintettek több cikluson át vesztegetési pénzeket fogadhattak el egy parkfenntartási munkát végző cégtől. Aszbesztszennyezés miatt két területet zár le mától a Gyesev-Szombathely térségében. A vasúttársaság szóvivője közölte, a cég az általa kezelt területek közül két helyszínen mutatta ki az aszbesztszennyezést különböző kőzuzalékkal borított felületeken. Emiatt ma reggeltől lezárták a Szombathely szőlős megállóhely mellett kialakított P+R parkolót, valamint Vép vasútállomáson a Toldi utcától a Vágányok felé vezető járdát. A Gyesev vizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen módon lehet az érintett területeken a leggyorsabban elvégezni a szennyezett kőzuzalékmentesítést. Új utastájékoztató táblákkal segíti a tájékozódást a BKK az Ecseri úti csomópontban. Az Ecseri út metróállomásnál, valamint a 181-es és 281-es buszok megállóiban olyan információs felületeket helyeztek ki, amelyek egyszerűbben és logikusabban mutatják az utazáshoz szükséges adatokat. A fejlesztés része annak a programnak, amely a fővárosi csomópontok utastájékoztatásának korszerűsítését célozza. Az új rendszerben egyedi azonosító kódok segítik a megfelelő megállók gyors megtalálását, különösen forgalmi változások esetén. A BKK közlése szerint 2022 óta már több mint 60 helyszínen, összesen 800 megálló oszlopon helyezték ki az új táblákat. Jövő héten lesz a 97. ünnepi könyvhét. Az eseménynek június 11-e és 14-e között Budapesten a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Dunakorzó ad otthont. Itt 204 stand, 540 új kötet és 104 program várja az érdeklődőket. A rendezvényt a Booker-díjas magyar származású író David Szalai nyitja meg, akinek Test című regénye magyarul is a könyvhétre jelenik meg. A sajtótájékoztatón átadták a Szép Magyar Könyv 2025 díjakat is. A Szép Irodalmi Kategória győztese Krasznahorkai László a Stockholmi Beszéd című kötete lett.
4: Bori, köszönjük szépen, borongós időre készüljenek a mai napon, de úgy látom, hogy eső nem nagyon várható, bár záporok, zivatarok azért néhol előfordulhatnak, szóval senkit ne érjen meglepetés, de nagy esőzésre nem kell készülni. 16 fokos most a reggelünk, délutára 25 fokot ígérhetek, holnaptól pedig visszatér az igazi kellemes nyárias idő, azaz holnap már 28, vasárnap pedig 30 fok várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
5: Az M0-as autóút északi szektorában a 11-es főúti végcsomópont felé haladva az M3-as csomópontja után baleset nehezíti a közlekedést. A 70-es kilométernél a külső sávban állnak még mindig a sérült járművek, ezért alakult ki komolyabb torlódás. Legyenek türelmesek és persze figyelmesek. A Megyeri úton az Óceánárok utcánál szintén baleset nehezíti a közlekedést, és hát lassú a haladás a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint a Szélkálmán tér környékén. A Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, valamint a Tököli úton befelé a Baross térnél, és tovább a Rákóczi úton szintén akadozik az előrejutás, de zsúfolt az M3-as bevezetője is a Szerencs utcánál, illetve a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. Számítsanak továbbá torlódásra a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól észak irányban és a Margit hídtól délre, a pesti alsórakparton pedig a Margit hídtól déli irányban. Én pedig számítok önökre, ha van még közlekedési infójuk, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Jó reggelt kívánunk itt a Sláger reggel, és benne a Cilla Gasztró 8.40-kor, méghozzá igazi terüly asztalkán már változott.
1: Igen.
0: Itt a keverőpult környéke a stúdióban. Figyelj, szerintem, nem tudom mióta Cilla Gasztrózunk, de hogy ilyen elképesztő mennyiségű ételt még soha nem vonultattatok fel, tehát hogy itt minden
1: nem,
0: is van.
1: Nem, és Sabi már reggel mondta, hogy ez... ő készült a Gurmé Fesztiválról, hozott egy csomó finomságot.
2: Fesztiválra pont én nem voltam, kimondta, szedjél össze mindenfélét, hogy be tudjuk hozni, és
0: ő
2: komolyan vette.
1: Igen, a jóinos,
3: az igazság, hogy a Zsófi fölhívott, és végighajtott engem, mint a lucernás tehenet, hogy amit kapsz, azt mondjad, hogy holnap a rádióba reggel jövünk, úgyhogy én elrohantam a Mágba, elrohantam a Kádárhoz, elrohantam a 101-hez, a Celsiushoz, a nem tudom én, és mindenkinek mondtam, és mindenki ontotta ránk, tehát itt aztán a Comté sajtos tatártól kezdve a kacsamáj.
2: Véres hulka kroket.
1: Véres
2: de azért azt, ezt szereted, Petr?
1: Igen.
2: Ezt kóstold is meg? Vagy az azért azt el kell mondanom.
0: Nem meglepődtem.
2: Azt el kell mondanom, hogy én el vagyok ájulva, hogy ezek az ételek ugye nyilván nem szállításra, meg elvitelre vannak kitalálva, úgyhogy mindenki teljes idegben volt, hogy hogy adják oda, hogy ez majd holnapra már nem ilyen lesz, meg beszívja a szószt, meg lötyög, meg mit tudom én, de hogy minden úgy érkezett meg, mint hogy egy ilyen ezüstálcán fogta volna a Cilla, mert makulátlan állapotban.
1: És vigyázott rannak.
3: És hát ha megnézitek, vagy majd a hallgatók meg tudják nézni ugye a Sláger FM-nek az oldalain, hogy ugye ezt nem lehet elvinni, tehát ott papírtányérral eldobható
2: elvinni. Frissen tálalják, odafigyelnek a séfek.
3: És ott így van. Ott
0: de te hogy hoztad el? Egy kis kocsin kitoltad?
2: Én nem értem komolyan.
3: Nem, hát rohangáltam, te mint pókafalon.
2: Kis kosárral láttam. Azzal a kis kosárral, ami kint van a konyhában.
3: Képzeljétek el, hogy a 101 bisztró az oda jött, és azt mondta, a Zsófinak el fogom küldeni, hogy a dumplingra, hogy öntöd rá a szózt.
2: A szezámot.
0: És önti.
2: Még rám is írtak. Nagyon sűrű, nagyon finom, ilyen intenzív ízű szezámszósz. Még rám is írtak reggel, hogy Cilának odaadtuk, de figyelj, nehogy az olajat öntsétek először, a szezámot kell. Ez meg egy ilyen csili, házi csilis olaj, ez nagyon finom. Ez egy ilyen házi dumpling. Egyébként ezt például a tulajdonosnak az anyukája szokta készíteni. Szóval mindenféle van, ugye ez tegnap startolt el, Gurmé Fesztivál 14. éve, úgyhogy már van tapasztalat, és az idei tematika az az, hogy Made in Vidék, tehát rengeteg vidéki szereplő van, és tegnap én egy órára tudtam csak kiszaladni, de hogy nagyon úgy látom, hogy friss, nagyon sok fiatal van, nagyon sok fiatal vidéki éttermes, ők azért oda teszik magukat, mert azért vannak nagy rutinos gurmé látogatók, akik azért nagyjából tudják, hogy mit mindenféle van, úgyhogy ebből most ezeket a kóstolókat hoztuk, és tényleg rengeteg vidéki étterem
3: hát
2: van.
3: Hát például kint van ugye a Tatáról, ugye kint van a Platán, akkor láttam, hogy kint vannak a kis tücsök étterem, ugye
2: Balaton. Kis tücsök, hát ott vannak a nagy nevek is természetesen, és akkor vannak olyan fiatalok, akik meg tényleg így nemrég nyitottak, Póner Ádám, aki arról híres egyébként, hogy a nagypapája kocsmáját vették meg Máinkán, ami a Bükkben van, és ott két kezdőkkel a párjával.
0: A Platán meg azért érdemes, mert olvasom, hogy bezárjuk.
2: Két csillagos Pest István, sajnos igen, az egy nehéz műfaj manapság, azért azt tegyük hozzá, gazdaságilag azt versenyképessé kihozni.
1: Főleg vidéken.
2: Úgyhogy igen. És meg ott van rengeteg, ott van a Lokál Balatonról, aki szintén egy ilyen fiatalházas pár, tehát hogy én őket kifejezetten szeretem végig látogatni, mert hogy nem mindig jutsz el hozzájuk, nem biztos, hogy felkerekedsz azért, hogy most nem tudom, Badacsonyba, meg Máinkán, meg mit tudom én. És akkor így legalább megnézed, és kedved, az lenne a cél, hogy akkor kedvet kapjál hozzá, hogy ellátogass hozzá.
1: Milyen jó lenne, nálunk is lenne gasztroturizmus, nem?
2: Uh-huh. Van egyébként, tehát ez van a vidéki gasztroturizmus abszolút működik, de mondjuk pont például egy Máinka, ami a Bükkben van, tudod, nem biztos, hogy egy Balatonra azért úgy felkerekedsz meg. De azért, hogy egy kisebb településre, meg
3: igen,
2: nem
3: mondjuk az anyukám mondta.
0: Azért nem csodálkoznék, mert van ott nálam is a ház környékben, most például tavaly nyitott meg az egyik kis faluban, az egyik kis bükki faluban egy olyan étterem, amit így néztem, hogy és ide kijön majd. És figyelj, tele van. Tehát nem hiszem el, de amikor arra járok autóval, akkor tele van, most bővítették, egyre többen ülnek bent. És mondják, hogy ennek most már van hagyománya, hogy messzi földről azért jönnek oda, gasztroturizmus, hogy kíváncsiak, hogy mondjuk annak az étteremnek híre ment, hogy akkor milyen. Tehát nem is a falusi turizmus, nem azért összejönnek, hogy ott körbe, nyilván utána kirándulnak egyet, hogy elmennek
2: hát
0: a termál
2: fürdőre. Ez egy jó ürügy mindig, tudod,
0: de
2: hogy
0: igen, hogy együnk egy jót.
2: Mint ahogy például az anyukám mondta, az róluk már szerintem oda mindenki már, oda hajt, már ami encsen van, tehát három óra Budapestről azért igen. Tegyük hozzá nagyon messze.
0: Voltam,
2: de
0: nagyon.
2: Hogy ott is, igen, 25 éve vannak már ott, tehát nyilván az sok idő.
0: És
2: de hogy
0: oda be,
2: igen, és ott igen. Mindig teltház van, és ezek a kicsik is szerintem ugye jönnek meg, ez egy más műfaj, ki párjával, saját kezűleg, családot tartja, nem egy óriás befektetői hely.
3: Egyébként, amit még érdemes, vagy ezt kérdezem tőled, Zsófi, hogy ugye majdnem minden étteremnek megvan a maga szignifikáns, ugye ezeket a szavakat nagyon szeretem.
2: Signature.
3: Szignifikáns ételük. Tehát például most voltam ugye a Mizsei Janiánál, úgy mondom
2: igen.
3: Ezeket, hát ha érzed,
2: a már tudod a kollégát.
3: A séfet nem érzed, képbe lennék. De például náluk van egy ilyen nagyon jó lángos. Akkor igen. Például a Salt Bakery-ben van ugye egy nagyon izgalmas, kézzel ilyen hangyafagyi, vagy mi a fene.
2: Várjál, azt elmondom, mert a hangy az biztos kiveri a biztosítékot, egy ilyen csavart fagyi van, és arra raknak rá pár szem ehető hangyát, ami nyilván ugye hát nagyon polgárpukkasztónak tűnhet elsőre, de hogy ugye egy kicsit ez is azt mutatja, hogy egyébként nemzetközileg ez azért nem annyira nagyon szürreális, tehát egyrészt fine diningban is használják, másrészt ugye például Dél-Amerikában, meg Ázsiában azért az, hogy különböző, nem tudom, ilyen rovarokat, meg ilyesmit esznek, ugye ott nem a polgárpukkasztás a cél, hanem az, hogy egy magas a fehérje tartalom, igen. És például a hangya annak is nem csak magas a fehérje tartalma, hanem tényleg egy ilyen savat ad hozzá, tehát hangya sav miatt ilyen savanykás ízű, behunyod a szemedet, és nem tudod, hogy az egy hangya, akkor nem, akkor azt gondolod, hogy az egy fűszer, egy ilyen savanykás fűszer, úgyhogy szeretnek vele játszani a séfek, de azért nyilván ennek van egy nagyon komoly ilyen figyelemfelkeltő szerepe, de biztos, hogy sehol máshol nem tudnál ilyet kóstolni, úgyhogy azért szerintem azért is érdemes kiveri, mert hogy egy csomó új ízt
3: és akkor nézni. És akkor még ugye azt néztem például, hogy ugye ez, például ez a dumpling a 101 bisztróba, ez is egy ilyen nagyon szignifikáns ételük, akkor a Kostesznek is ugyanez meg volt. Kint volt az arany kaviár, ők kijönnek egy teljesen új kaviárral, egy tokhal kaviárral, ami Oroszországból jön. Tehát, hogy azért érdekes, és azért izgalmas, mert én sok pró-kontra kritikát hallok mindig, hogy jaj, de kicsi az adag, és nagyon drága, és nem tudom, ez mindig az, de ezek tulajdonképpen inkább kóstolók. Tehát, hogy lehet, hogy fizetsz 3000 forintot egy ilyen pici adag ételért, de oda azért, tehát, hogy ez nem a Szent Jupát, ahol
2: meg,
3: egy ilyen...
2: Meg hát közben bandázol a séfekkel, leülsz a teraszra, tehát, hogy azért ez egy ilyen program, te pláne,
3: tehát én olyan menetben.
2: Megnézzük Zsófi workshopját.
3: Régi kollégák.
2: Meg féljétek gyorsan három dolgot, az igen. Egyik az árhoz, hogy ez minden évben nyilvánvalóan ugye egy téma, de hogy az nagyon bevált, hogy 3 év óta minden étteremnek van egy ilyen úgynevezett pénztárca barát fogása, pont azért, hogy a fiatalokat is, meg ne csak pénztárca múljon, úgyhogy egyrészt van pénztárca barát fogás, lehet kóstolgatni. Másrészt van egy színpad, aminek a Jókuti Andrással mi 14 éve vagyunk házig, gazdái idén is, ott nagyon sok workshop zajlik, például az egyik kedvencem vasárnap reggel lesz egy csigatészta készítő workshop, ahova karcagi asszonyok érkeznek, mert hát mégis a vidék a téma, tehát így nyilván nem csak a dumpling, meg a különleges dolgok vannak, hanem tényleg rengeteg tartalom, és ha már vidék, akkor van egy külön olyan dedikált udvar, ahol meg minden nap egy ilyen bográcsos különlegesség fő, ma a Bíró Lajos halászlevet főz, az mindig egy ilyen limitált mennyiség, holnap a karcagiak jönnek, karcagi birkapörköltet készíteni Karcagról, és vasárnap pedig egy kakaspörkölt készül. Szóval, hogy aki tényleg a vidék ízeit vágyja, az abszolút fog találni olyat is, ami nem csak ilyen különleges, de hát nyilván azért érdemes kijönni, hogy a sok mindent lehet.
0: Ha már különlegességek itt, amit kiraktunk az asztal, vagy kiraktatok, arról beszélünk, akkor ez, erre mondtátok, hogy a véres hurka.
2: Az egy véres hurka kroket.
0: Kroket, és mivel? Ilyen hagymás?
2: Ez valami, nem is tudom, uborka? Ezt te hoztad? Mi ez? Talán valami kovászos uborka, okay. Szalsza.
3: Azt hiszem, igen, valamelyik ilyen szalsza lehet.
0: Aztán ez, ami a legérdekesebbnek tűnik, ez ő micsoda?
3: Ő kacsamáj.
0: Ja, ez a kacsamáj.
3: Kacsamáj, és ahhoz van a pirítós.
2: Milyen szép. Igen.
3: Ja, azt hiszem, ez a Kostesből van esetleg.
2: Ja, megtaláltuk, igen, a Celsius.
0: Ez amit valamilyen sajt resz, nem.
2: Az egy tatár, nem? Egy brioche.
3: Igen, az egy komtés sajt és tatár biftek komtés sajt.
2: Celsius, ők egy új fiatal étterem, ők is érdekesek.
3: Danielnek hívják a tulajdonost, és
2: igen, és az pedig egy tépet bárány
3: az egy tépet bárány bulgurral,
2: az meg hévízi a La Primore Hotel.
1: Mindegyik nagyon jó.
0: És nagyon finom.
3: Igen, ez a La Primore.
2: Figyeljetek, én még gyorsan hozzáteszem, hogy ugye tavaly is kint volt a Pilpel, a külön különböző exotikus gyümölcsökkel, articsók, a sárkánygyümölcs, karambola, mindenféle van. Most egy ilyen lime-ízű sárgadinnyével hódítanak, nagyon finom. De hogy azt akartam mondani, én ott rögtön elröhögcséltem, hogy na hát a vidék íze persze a karambola, meg a passionfruit, de hogy azért engem egy jó geggel meg lehet venni, mert annyira szuper vicceset csináltak, hogy befotóztak, elkészítettek olyan képeket, ahol ez a klasszik magyar vidéki jelentek, meg Matyó hímzéssel, és bele van szerkezve a képbe a karambola, meg a sárkánygyümölcs, úgyhogy azért egy jó humorral, meg geggel szerintem sok mindent el lehet érni. Nekem ez nagyon tetszik, engem megvettek vele.
1: És így már
2: vele.
1: Is a vidéki ízei teljesen. Igen.
2: Úgyhogy ennyi. Cilával még azért megyünk majd egy kört, mert hát ott kell
3: hát
2: őrjöngenünk
3: ma vagy
2: egyet.
3: Holnap egy végig kell őrjöngeni.
1: De ez most milyen ígéret, Csabi? Amit te
0: köszönjük szépen a sok-sok kóstolót. Ígéretet mi is tettük.
3: Egyébként igen? Még egyet hagyjál úgy, még egy, és utána majd teszed. Az, nem érdekes, most kész. Egy péntek van, akkor itt őrjöngés van.
0: Akkor patkány péntek
3: hogy, van. Hogy egyébként nagyon jó italok is kint vannak, tehát azért ne felejtsük el, hogy ugye rengeteg champagne, a Grove Degenfeldék is kint vannak a bohaikkal, úgyhogy rengeteg nagyon jó fehér borok vannak kint, vörös borok, aperol.
2: Kombucsák, vízikefirek, kedvenc.
1: Vízikefirek. Ma ismerte meg persze, hogy na is, hogy vannak a vízikefirek.
3: Vízikefirek. Szóval azért azok is vannak, nagyon jó kis italok vannak kint, úgyhogy úgy menjünk ki. Most jöhet Zoli, kavarjál le mindenkit.
0: Mit
3: szegény
0: akartam
3: Petra,
0: mondani? Igen, hogy ígéretet tettünk mi is, méghozzá, és ezt tartjuk is egyébként, hogy a nyár legfontosabb zenei élményeiben osztozunk önökkel. Nagyon sok világsztár jön, például Ricky Martin, és most vele folytatjuk, és egyébként az ő koncertjére is lehet jegyeket nyerni itt a Sláger FM-en, úgyhogy figyeljenek! Hoppá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit nézel, Anna?
2: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
1: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, New Carrara burkolat.
2: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
3: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
5: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZK-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlás. Akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK, Scandinavian Sleepin' and Livin'.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
8: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsobb5000 oldalon.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
11: Ez nem csak egy meccs, ez élmény. Combat X nemzetközi ketrecharc gála június 6-án a Papp László Sportarénában. Nemzetközi mezőny, magyar versenyzők, 17 látványos mérkőzés és a világsztár Carlos Prates. Ne csak nézd, éld át a helyszínen.
12: Jegyek jegyvásárlás.hu.
0: Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Súlyog Tamás alkotmányos válsághelyzet kialakulására hívta fel a figyelmet. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban 6 budapesti kerületben. Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra. Jó napot kívánok, Szendőf Bori vagyok. A Velencei Bizottság sürgős eljárás keretében vizsgálja a magyar köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítását, közölte a Sándor Palota. A Facebookon megjelent közlemény szerint az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy tájékozódjanak a helyzetről. Eközben Bóka János fideszes országgyűlési képviselő levélben tájékoztatta az Európai Bizottság jogállamisági biztosát a köztársasági elnök elmozdítását célzó ügyről. A korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter szerint Magyar Péter kormányfő politikai gyűlöletkampányt folytat Súlyog Tamás ellen. A miniszterelnök a megválasztása óta távozásra szólítja fel az államfőt, és ha Súlyog Tamás nem mond le, alkotmánymódosítással távolítaná el. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett trafiboxok májusban a 2., 3., 6., 11., 15. és 20. kerületben összesen 1356 esetben mértek gyorshajtást. A legnagyobb mért adat a 6. kerületben volt, az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h haladt, amiért 312 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki, írták a polisz.hu oldalon. 5 millió forint értékű speciális fogászati egységszéket kapott a Heimpál Gyermekkórház Madarász utcai intézménye a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom támogatásával. Az Olaszországban gyártott egyedi kialakítású eszköz a fogyatékkal élő és tartós betegséggel küzdő gyerekek altatásban végzett fogászati ellátását segíti. A szék minden irányban állítható, kerekesszékes paciensek esetén is jól használható, és korszerű monitorberendezéssel támogatja a kezelőszemélyzet munkáját. Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra a vízügy szakemberei, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Mint írták, a bóját a Velencei tavon kialakult alacsony vízállás miatt helyezték ki, hogy folyamatosan figyelhessék a vízminőségi változásokat. A legkritikusabbnak számító területre a hét elején kihelyezett rendszer méri többek között az oldott oxigén és a klorofil értékeket is. A továbbított adatokat 24 órában figyelik, és ha szükséges, azonnal beavatkoznak. 200 férőhelyes parkolót épít Dunakeszi egy lebontott iskola helyére. A helyiek által a jellegzetes színéről elnevezett kék iskola épülete annyira veszélyessé vált még 2016-ban, hogy le kellett bontani, a helye pedig azóta kihasználatlanul állt, írja a Magyar Építők. A napokban azonban elrajtolt a beruházás a Penta Kft. Kivitelezésében, eredményeként rendezett, három árkategóriában működő, világítással és kamerákkal ellátott zárt parkoló jön létre. 7 év felújítási munkálatai után június 19-én újra megnyitja kapuit a szolnoki Tiszaliget élményfürdő. A megújult létesítmény modern szolgáltatásokkal és új élményelemekkel várja a vendégeket. A nyitó hétvégén zenés programokkal, buborékshow-val és családi rendezvényekkel készülnek a szervezők. A hivatalos nyitás előtt tesztidőszakot is tartanak, amelyen kedvezményes belépőkkel elsősorban a helyi lakosok vehetnek részt. A fátyol és gomoly felhőzet egyre inkább megvastagszik, de csapadék a fővárosban nem valószínű, inkább délen lehetnek záporok. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet 24 és 27 fok körül alakul délután.
14: Az M0-as autót északi szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé az M3-as csomópontja után baleset történt. A 70-es kilométernél még mindig a külső sávban vesztegelnek a sérült járművek, emiatt komoly torlódás alakult ki. Török Bálint belterületén a Bajcsi-Zsilinszky utcában kigyulladt egy műszakhibás személyautó. Az érintett szakaszon jelenleg félpályás korlátozás van érvényben. Ez egyébként a 8102-es jelű út. Közben a budai alsó rakparton a Rákóczitól északra és a Margit hídtól délre még mindig lassú a haladás, valamint a Szélkámán tér környékén a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Károly körúton az Asztória felé, illetve a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál is. A Hungária körgyűrűn mindkét irányban az Üllői út és a Kerepesi út között kertészek dolgoznak, vigyázzunk rájuk, illetve egyelőre nagyjából ennyi. Ha valakinek van még közlekedési infója, mert úgy tűnik, hamarabb elcsendesedett most a város, szóval ha van infójuk, ne kíméljenek, 0630-30-30-95-8 a számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
14: 9 óra 5 perckor jó reggelt kíván Pordán Petra.
15: És Somogyi Zoltán.
14: Lesz majd
15: Cilla Tours.
14: Bizony, utazunk bizonyám nem sokára, előtte viszont még Cillát, mint szakértőt kérdezzük majd Szoboszlai Dominik sokfelé mémmé vált öltözékéről is mindjárt.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 előtt 3 perce. Szoboszlai Dominik különleges öltözéke napok alatt mémmé vált ugye az interneten, viszont hát most már a cégek is becsatlakoztak nagyon sokan, ugye próbáltak poént csinálni ebből. Nekem nagy kedvencem volt, amikor mit tudom én, az elmúlt időszakban valaki például ikeás képeket csinált valami olyan képről, amin ugye bútorok voltak, volt az a bizonyos szoba, ugye?
2: Igen.
1: És akkor ott behúzogatták, hogy ilyen matac, olyan ágydevű, nem tudom micsoda. Hát most is nagyon sokan ráröppentek a Szoboszlai Dominikos fotókra. Viszont a menedzsmentje azt mondja, hogy ez senki nem kért tőlük engedélyt, úgyhogy most már jogi lépéseket is tettek több esetben.
2: De csak hát azok ellen, akik bocsáss meg, reklámcélra használták, nem a privát emberek, meg akik mémé gyártottak.
3: Igen, de sokan reklámcélra kezdték.
2: Így van, elég sokan, igen.
1: Hát hol a határa, igen. Most az is kérdés, hogyha, mit tudom én, egy élelmiszer diszkont, az oda kirakja, vagy egy ruhából,
2: az
1: de nem azt mondja, hogy vásárolj, tehát nem írja rá
2: hát
1: saját terméknevét.
2: Az...
3: Nem, de én például láttam egy virágosnál, hogy így használt. Szóval, hogy ezért ez a személyiségi jog. Én nem tudom, hogy így nem figyelik, vagy nem nézik a GDPR-t, ugye? Vagy így nem jönnek rá, hogy ezt nem használhatják hát, föl. Tehát, hogy a Telekom az nagyon, vagy a Lays az nagyon sokat fizetett.
2: Hát
3: azért,
2: meg a Red Bull.
3: Hogy jót legyen.
2: Igen.
3: Tehát akkor Erzsike miért gondolja, hogy lementek egy képet az internet?
2: És pont ezt mondta a menedzsmentje is, igen, hogy azért ebben nagyon sok munka van, hogy egy márka már. Tehát hát ez nem ez lehet így felhasználni bármilyen.
1: Igen, de azt is elismerték, hogy közben meg tudomásul veszik, hogy nyilván egy sztár, egy ismert ember, és hogy ha például Erzsike néni letölti, azzal nincs baj, mert közben meg egy...
3: Tényleg egy kérdés, nem tudom, hogy mi a baj a magyar gondolkodás. Tehát, hogy mi volt ebben a outfitben olyan, ami miatt ez mémé vált.
2: Ezt én nem
3: tehát,
2: tudom.
3: Hogy így egy,
1: hát mert vicces.
3: De mi? Egy kék ing, meg egy fehér
2: nadrág.
3: Jó, ilyen hát szoknyanadrág.
1: Az a szabása miatt.
2: De hát itt, a 90-es években a fiúk halásznadrágba jártak.
3: Nem, egyébként hogy a Dózsa György, mint betyár, ugyanebbe a gatyába rohant.
1: Hát, csak az egy másik korszak. De hát tudjátok, szóval, hogy nálunk nem megy át. Tehát az, ami mondjuk külföldön divat most is, akár Németországban, Franciaországban, Angliában, az, ha itt fölveszed, akkor nagyon furcsán néznek rád, mert itt,
3: de például,
1: itt valami
3: figyelj,
1: az nem
3: én nagyon furcsán néztem arra, amikor először megláttam az ismerős ilyen fiatal srácokon, hogy egy ilyen neszeszerrel a hónuk alatt mentek, tudod? Tehát volt egy pár, és mindenki egy neszeszerrel ment. És én néztem, hogy mi az Isten van vele. Tudod, így fölnyírva elől dalról lava a haj, és egy neszeszer, tudod, vagy LV, vagy nem tudom. Igen. Szóval én nem értettem, mert nem vagyok egy neszeszeres, de én meg valószínűleg egy bácsi vagyok a postástáskámmal. Tehát, hogy így, de hogy így, szóval nem, és akkor kezdjétek el, hogy így megnéztem egy pár ilyen sportolt, például van egy francia focista, aki egy fekete fiú, aki rendszeresen női ruhákba, szoknyákba, magas sarkukba rohangál.
2: Azt hiszem, Zsülnek
3: hívják. És úgy senki, vagy biztos megnézik, de hogy így azért nézd meg egy Met Gálán, mikor bemennek hülyének öltözve ott megállás
1: nélkül. De megnézik, de hát persze, hogy megnézik. De most bocsánat, ne legyünk álszentek, hát az a cél, hogy megnézzen. Tehát amikor te extrém módon öltözöl föl, akkor valójában arra vágysz, hogy megnézzenek, nem?
3: Igen, de az öltözködés egy önkifejezési eszköz. A Szoboszlai Dominik szerintem egy baromi jóképű ilyen latin típusú fiú, aki nyilván minden jól áll, és szeret is öltözni. És hogyha a nagymamám is mindig azt mondta, hogy anyukám 40 éves korunkig imádunk öltözni, mert jó a body, és minden jól áll. Tehát, hogy így és minden ilyen, minden outfittel szeretnénk valamit a világ felé kommunikálni, és ő ilyen divatos, nagyon trendi, nagyon menő akar lenni. És egyébként az, tehát nyilván nem egy divatikon, tehát nem teremt meg feltétlen egy stílust, mint mondjuk a Birkin a táskájával, mert tudod, a Birkin táskának az volt a lényege, hogy a Jane Birkin az egy bevásárló kosárral, egy fonott kosárral járt, és összefutott egy repülőgépen, el volt törve a válla, nagyon fájt a válla, és összefutott az Hermes akkor igazgatójával, és ránézett, és azt mondta, egy business osztály ment Londonba, és azt mondta, tervezhetnének már egy olyan táskát, ami ilyen rövid utazásokra jó, és nem szakad le a kezem a kosárral. És erre megtervezték ezt. Vagy ott van például azt hiszem a Giselle Bündchen, aki azt mondta, hogy I love, hogy hívják, a Birkenstock papucs, mert annyira kényelmes.
2: Az mindenki.
3: A Birkenstock papucs, az az NDK papucs, amin vinyogva, térdedet csapkodva így röhögtél. Dick, nézd már a Jürgent, hogy néz ki ott a siófoki plázson. Na, abból, mivel fölvette a Giselle Bündchen 2002-be, azóta nem robban le senkinek a lábáról a világ legrondább papucsa, ami trendi lett. Tehát, hogy szóval vannak ilyenek, akik ezt így megteremtik, tehát én nem értem, és egyébként semmi kivatni valót, mert tudod, nálunk azon, ha nézd már, rózsaszínben van, mi férfi, rózsaszínben, milyen férfi?
1: Jó, az most nagyon a végletes, de most bocsáss meg, te is megszólod, hogyha mit, a Tóth Gabi úgy öltözik föl, akkor szóvá teszed.
3: Hát de
1: most,
3: Tóth Gabi akkor... hülyén öltözik föl, azért a Dominik az nem hülyén öltözött föl, hanem trendin öltözött föl.
1: De van akinek, ez hülyén néz ki, de hogy... De ugyanúgy, ahogy önkifejezés másnak, meg hagyjuk meg, hogy véleménye legyen arról, hogyha valaki
2: közben megtaláltam Zsül Köndét, akiről beszéltél, nem, igen.
3: Zsül, igen.
2: Ő a francia foci, ő szoknyában.
3: Egy szoknyában, egy kis tipegő tűszárkóban. Jó, a Dominik is úgy volt, hogy egy trotőrcipőt vesz fel az outfitjén.
1: De hogyha polgárt pukkasztasz, akkor ne lepődj meg, hogyha kipukkan a polgár.
3: De Zoli, értem, amit mondasz, csak a Dominik, a Szoboszlai Dominik nem volt polgárt pukkasztó.
1: Nem,
3: a polgárpukkasztó öltözékbe, hogy mint a Zsül egy szoknyában van, fölvesz hozzá egy kis izét, vagy például tudod, de szóval azért nem értem ezt, valószínűleg azért nem értem ezt, mert én a divat szakmában dolgozom, tehát hogy sok hülyét láttam, nagyon sok hülyén öltözni. Én magam is, érted, mint a 2000-es években fölvettem egy hosszú földigérő ilyen katonai kabátot, ami egyébként nercből volt, egy bundát hozzá, egy ilyen szűk farmert, egy csizmával, és New Yorkban, mikor megállítottak így ellenőrizni, és így leültem az asztalra, hogy okay, és mondja, sir, just stand up, this is not a fashion show, és mondja, rámordítottak, hogy nem divat bemutatózunk. De hogy igen.
2: De a férfiaknak volt annó, emlékeztek biztos a Netz trikóra, amit férfiak hordtak az utcán, nem itthon, igen, Magyarországon, de hogy mindenhol máshol, az olaszok, a spanyolok, és az így átlátszó, tehát hogy ez is egy ilyen fura darabnak tűnhet, szerintem tök szexi.
3: Hát megképzeljétek, a 2000-es éveknek, tudod, ez a, emlékszem, sőt elő 90-es évek, tudod, amikor a Backstreet Boys meg azaz, ezek voltak, hát például ugye az egész ilyen, az összes LMBTQ közösségekbe a rövid feszes farmer sort, a Timberland bakancs, hosszú fehér zoknival, szűkat, de én úgy rohantam abba, nekem az olyan jó, és ugye a küllők még egyben, a bad is esett szét, szóval, hogy így, és ez egy ilyen jelenség volt, és tehát az volt a menőség.
2: Ehhez képest a Dominik semmi a halásznadrágban. Szerintem.
1: Jó, értem, de nekem az a sincs baj, hogyha valakinek erről véleménye van.
2: Tehát ne legyen ordinári.
1: Ne bántsuk, ne legyen ordinári, de hogyha véleményed van, azt meg viseld
3: meg,
1: el.
3: Gyerekek, meg még egy fontos dolog van, hogy azért nálunk, ugye a férfiak, tehát hogy így nagyon rettegnek attól, hogy feltűnően öltözenek. Tehát mindenki, ha végül is azt gondolják, hogy egyediek, de közben nem azok, mert farmer, fekete póló, vagy szürke, vagy barna, vagy fehér, de úgy nagyjából mindenki uniformizálja magát, mert nem akar kilógni, mert nem akar feltűnő lenni, mert megszólják, és én ezt a megszólást nem értem, hogy miért úgy néz ki. Én úgy vagyok vele, hát ez nem az én világom, igen, de mució, azért egyébként nem rossz. Tehát, hogy így legfeljebb, tehát inkább arra, hogy hívnám fel a figyelmet, hogy ne ítélkezzünk, hanem úgy fogadjuk el, hogy ez nem én vagyok, de értem. Mert így mindenki azért próbál uniformizálni, hogy ne lógjon ki a sorból. Szerintem meg a világ színes, és lógjon ki mindenki a sorból, ahogy ha ő szeretne. Szereti.
1: Aki meg nem szeretne, az meg ne erőltetem.
3: Ha tegyed magát, igen, egy pillanat alatt lesz olyan kedves.
1: De bölcsek vagyunk ma reggel is.
3: Ja, tudás.
1: Fél 10 lesz, 9 perc múlva. Jó reggelt.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
3: Mit nézel, Anna?
4: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
3: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
4: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
5: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. Szilvásvárad lovas programjai és lenyűgöző kiránduló útvonalai idén is felejthetetlenné teszik az itt töltött napokat. Foglaljon most és töltődjön fel a Szalajka völgy szívében. www.lacontessa.hu.
7: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
8: Budapest, készen állsz? Let me take
9: you. Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance Tour keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
10: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: Szeles időre készüljenek, néhol záporok, zivatarok is előfordulhatnak, de csak a mai napon is ilyen nagyobb mennyiségű esőzésre nem kell tartani.

0: Nagyobb mennyiségű esőzéstől nem kell tartani. Egyébként most már 22 fokot mérünk, délutára pedig 23-24 fok várható. Holnap visszatér az igazi kellemes koranyári időjárás, vasárnapra pedig a strandidő, ugyanis akkor már 28-29 fokot mérünk.
1: Török Bálinton a Bajcsi-Zsilinszky utcában egy műszakhibás autó nem csak hogy elakadt, hanem ki is gyulladt, ezért félpályás korlátozás van érvényben. Az M1-es autópálya Budapest felé vezet oldalán Tatától Biatorbágyig kell szakaszosan torlódásra számítani, illetve arra, hogy jelentősen lelassult a haladás, főleg a külső sávban az erős kamionforgalom miatt. Sok helyen csak araszolni lehet, így mindenképpen számoljanak hosszabb menetidővel. Érdemes személygépkocsival ezúttal is az átterelt belső sávot választani. Budapesten a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca előtt a belső sávban baleset tartja fel a forgalmat, de a Budakeszi úton is baleset okoz torlódást a Szépjuhászné útnál. Viszont a Salgótarjáni utcában befelé a Hungária körútnál végeztek a műszaki mentéssel. Lassan járható még mindig a budai alsórakpart a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Széll Kálmán tér környéke, a Rákóczi út befelé a Baross tértől, a Károly körút az Asztória irányában, illetve a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Cilla Tours. Izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cilával.
1: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
2: Bon voyage. Merre utazunk?
1: Arra gondoltam, sziasztok, hogy mi lenne, hogyha elmennénk Norvégiába, mert most ott voltam a barátnőmmel. Egy 5 napot töltöttünk Norvégiában, nagyon érdekes az egész ország. Először is tudod, így ropog a tisztaságtól, tehát hogy ugye minden, ahol egy kicsit hűvösebb van, egyébként nem volt olyan hideg, ilyen 23-25 fok volt, esténként egy picivel hűvösebb volt, de kellem, ez Oszlóba érkeztünk. Aha. Most elmész Oszlóba 2 óra, és ezt én annyira imádom Európába, hogy ha fölfelé mész 2 órát, akkor fönt vagy Észak-Európában, ha nyugat felé, akkor Párizsba, ha dél felé, akkor lent vagy, nem tudom én, Barcelonába vagy Nizzában, tehát hogy és minden egészen más, úgyhogy mindenki élvezze és legyen büszke arra, hogy európai lehet, aki az. És szóval megérkezünk Oszlóba, pillanatok alatt egy ilyen kicsi város, tehát így meglepődsz azon, hogy milyen pici város, egy vonattal be tudsz menni, körülbelül a központi pályaudvarra, a Central Stationre érkezel meg a reptérről, egy ilyen 20 perc hát kb. Ez a vonatút. És aztán rájössz arra, hogy Norvégia tulajdonképpen azért, és Oszló azért nem egy olyan nagyon fényűző nagy város, de egy gyönyörű városról beszélünk, mert hogy Oszló, vagy a Norvégiát hol a dánok uralták, hol a svédek uralták, de csak 1905 után lesz szabad ország. Ma már a világ egyik leggazdagabb országáról beszélünk, tehát az olajnak, ugye, és az északi tengeren lévő olaj kitermelésnek köszönhetően egy elképesztően gazdag ország, tehát hogy nem is tagja az Európai Uniónak, bizony, elég sok Európai Uniós szabályrendszert elfogadtak, például mondjuk a telekommunikációban az EU-hoz tartozik, de nem európai tagállam, külön adózik, például ha vásárolsz és kérsz ilyen tax certificate-et, visszaadják az áfát, ami szerintem 12-13%, tehát hogyha bevásárolsz, akkor és pillanatok alatt kivisz a reptére, ott van egy újságos bódé, odadod a papírt, elkérik a kártyádat, elkérik az útleveledet,
3: és már
1: jön egy SMS, hogy 3 napon belül visszautaljuk a pénzt. Na ez volt Oszló, ami nagyon látványos Oszlóban egy modern épület, az Operaház. Uh-huh. Azt úgy képzeljétek el, hogy olyan, mintha egy dombra mennél föl, de az már lent az Operaház, egy ilyen emelkedőn kell, egy ilyen hófehér épület. A háta mögött van Edvard Munchnak a múzeuma, ami egy fantasztikus gyűjteményt szed össze. Edvard Munch a halála után mindent Oszló városára hagy rá. Úgyhogy Oszló örökli meg a sikolyt is.
3: Amit mindenki ismer. Igen. A filmnek és köszönhetően legalább.
1: És ugye a sikolynak ugye az egy nagyon érdekes kép, mert sok verziója van. Tehát
2: például a legjobb verzió is nagyon jól néz ki.
1: Legalább 6-szor festi meg Edvard Munch. Baromit nézzél, most nem megyek bele, hogy milyen egy depressziós festő volt.
3: De ott
1: van kiállítva például a Madonna is, és ott van kiállítva a vámpír, ezek is nagyon híres munkképek.
2: Melyik úgyhogy a Madonnája Munchnak?
1: Nagyon szép.
3: Biztos, hogy láttad.
2: Ja,
3: már.
2: Jó. Igen, így
1: egy
2: megvan.
1: Ilyen piros, fejdíszerű valamiben, nagyon, nagyon szép kép. Úgyhogy ott a Munch Múzeum. Ami nagyon szép és nagyon érdekes, az Gustav Wiegelandnak a parkja. Gustav Wiegeland egy szobrászművész volt, és olyasmi típusú művész lehet, mint az Auguste Rodin franciáknál. Uh-huh. És egy olyan dílt köt Oszló városával, amikor azt mondja Gustav Wiegeland, hogyha a város biztosít neki egy műhelyt, egy lakhatást, egy jó körülményeket, akkor ő minden szobrát a városra fogja hagyni. Úgyhogy csinálnak egy olyan parkot, ahol, és ugye Wiegelandnek a művészete az azért nagyon érdekes, mert a mozgásban lévő embert formázza meg. Van egy főműve, egy ilyen nagy ilyen totemoszlopszerű dolog, ami emberekből áll, akkor van az életkereke, az is emberekből áll. Érdemes megnézni. Gyönyörű park egyébként. Aha. És egy tényleg nagy művész.
2: Bocsáss meg, azt akarom megkezdeni, hogy Oszló alapvetően, tudom, van a királyi palota, meg nyilván templom, de hogy összességében inkább egy modern város, tehát hogy nagyon sok modern épület.
1: Nagyon sok modern épület, igen, de megvannak a megvannak a tradicionális épületei Oszlónak.
2: És ezek pariban vannak egymással? Tehát nem lógnak ki?
1: Nem, nagyon jól vannak elhelyezve, abszolút.
2: Jó.
1: Nagyon érdekes az például ugye tehát ami még egyéb fontos információ valaki a fejébe veszi, this is not a cheap city.
2: Hát Norvég, az északi országok elég
1: nem olcsó. Nagyon jó módban élnek, tehát nagyon magas az életszínvonal, de nem olcsó, tehát hogy azért például amikor van, az mondjuk egy másik városban voltunk, Oszló még drágább, mert utána fogtuk magunkat, és átmentünk Bergenbe. Bergen ugye az északi tengert köti össze, ez is egy úgynevezett Hanza város, tudod azért, ezek a Hanza városok, ezek a német Lübeck, meg Kiel, meg Hamburg, és ottani kereskedők mentek át Bergenbe, és ilyen szárított tokhallal kereskedtek, és ez volt Európának tulajdonképpen az ínséges időkben a fehérje forrása. Ebből Bergen szuperul meggazdagodott.
2: Van oda, megjegyzem, Fapados járat közvetlenül Budapestről, tehát hogy igen, azt is célba lehet, hogy nem kell oszlói átszállás.
1: Nem, Vizerrel el lehet egyébként simán
2: repülni. Igen, arra gondoltam.
1: Hát ez segítsek már a hallgatónak, hát semmi reklám, csak hogy utazzál. Na, és akkor fogod magadat, és mi átmentünk Bergenbe, ez egy szuper cuki és nagyon szép kisváros, de se olcsó, talán egy slightly olcsóbb Oszlónál, jóval kisebb ez a város, itt viszont el lehet menni
2: fjordok?
1: A fjordokat megnézni. Tehát mi is elmentünk fjordokat nézni. Gyönyörű. Itt jelennek meg de egyébként.
2: Hogy ott a saját kikötőben felszállsz, és akkor elvisznek, ott hagyjuk ezt, vagy elvisznek valahol, mint egy busszal, és akkor ott
1: nem. Van egy hajó, érdemes megtervezni az utat. Én egyébként merem javasolni, hogyha valaki szeretne menni, akkor nyugodtan az ibusszal tud menni ilyen fjordtúrára, mert az a legegyszerűbb. De ha te magadnak szervezed meg, akkor egyel komplikáltabb, mert elmész egy ilyen, nem is turista hajó, hát egy ilyen közlekedési hajóval, elmész, azt hiszem, Fárnak hívják a várost, és akkor ott tudsz biciklizni, kaszkádokat, mi az? Kaszkád, mi az? Vízeséseket meg tudsz nézni, tehát hogy ez nagyon szép ez az egész, és onnan ez a Frám, azt hiszem úgy hívják a várost, van egy kisvasút, egy 22 kilométeres távú kisvasút, amit azt hiszem 1920-tól 40-ig építenek, egy 20 éven keresztül, 30 vagy nem tudom hány alagúton megy ki, egyébként az UNESCO világörökségének a része, és egy gyönyörű hegyeken keresztül mész, és itt egyébként bejön például ugye ez a troll kultusz, ugye a trollok, amik így meghatározzák a norvég és ugye ezt a skandináv mitológiát, mert ott látod ezeket a hegyeket, tudod, hogy vannak, tudod, különböző trollok vannak, van az erdei troll, meg a hegyi troll, meg a nem tudom milyen troll, háromféle van, és akkor ezek a hegyi trollok, hogyha napfényt kapnak, akkor kővé dermednek. Ugye a norvég mitológiába ez jön be, hogy ugye, na nézd meg, az ott egy troll, az ott a nyelve, vagy az orra.
2: És hát mi nálunk a cseppkőbarlangoknál játszunk ugyanezt a játékot.
1: És akkor mondják, hogy az ott egy kővé dermed troll. Tehát, hogy így, és akkor a hegyi trollok azon, hogy óriásiak és nagyon buták, az erdei trollok meg kicsik, de játékosak és leleményesek és manócskák, szóval hogy ilyen nagyon vicces az egész. Úgyhogy Bergen is egy érdekes város, ezt azért érdemes elmondani róla, hogy azért május végén, ilyen május 23-25-e között kellett vennem egy nagyon kellemes gyapjusapkát, olyan idegben, hogy megbolondulsz.
2: És akkor ez még nem a Spitzbergák, az oda nem vágytál, hogy fölmenjetek egészen?
1: A Spitzbergákra képzeljétek el, hogy nem mentünk, mert ott több a jegesmedve, mint az ember. Igen. Viszont igen. Az Ibusznak van egy ilyen expedíciószerű túrája a Spitzbergákra.
2: Gondolom Longyearbyen a célpont. És akkor
1: fogalmam sincs, csak olvastam valahol, hogy van egy úgynevezett expedíció jellegű, hát nyilván nem expedíció a Erzsike néniéknek a Spitzbergákra, de hogy
2: nem, ugye... Nem elvisznek ilyen kutyaszánnal, vagy motoros szánnal.
3: Nagyon mozgi lehet.
2: Úgyhogy jegesmedvével
3: ne találkozz.
1: Na most Bergennek van ez a halpiaca,
2: igen?
1: Ami egészen elképesztő, tehát hogy figyelj, és az a friss, tudod, én nem tudom, hogy ezek a csicska halak mi ezt a hideg vizet szeretik, de elképesztő, gyönyörű dolgok vannak, és ami még érdekes, ez ellen egyébként így a világ felszólal, hogy ugye azokat a szerződéseket, amik betiltották 1986-ban a bálnavadászatot, azt a norvégok nem voltak hajlandóak aláírni ezeket a dekrétumokat, hanem fenntartják, mert hogy az ő kultúrájuknak a része, többek között gondolom ezért se EU tag, a kultúrájuk része, úgyhogy engedélyezett kisebb bálnáknak a levadászása, mert ugye pont egy norvég halász találja föl ezt a robbanó fejes szigonyt, amivel szinte majdnem kiírtják a bálnákat, és mióta betiltják, ugye visszajönnek, és újra elszaporodnak ezek az állatok. És kettőféle, vagy azt hiszem egy törpebálna, meg egy csukabálna, amire lehet vadászni még a Norvégiában, mert ezeknek nagyon stabil az állománya. Tehát ez a norvégoknál az is nagyon fontos, az északi népeknél, hogy nagyon nagy szimbiózisba élnek a természettel. Tehát nagyon fontos a természet a számukra. Úgyhogy én ott megkóstoltam a bálnahúst, mert a piacon lehet kapni. És képzeljétek el, hogy...
2: Sós?
1: Nem. Marha, tehát így sötét-vörös színe van.
3: Mert én erős gondolom nagyon a húsra.
1: Igen, és érzed azt, hogy ez egy emlős állat. Tehát, hogy nem halat eszel. Tehát a húsnak a textúrája...
3: És az íze sem...
1: Az ízénben van egy ilyen furcsa, egy kicsit olyan csípős mellékíz, tehát van egy ilyen mellékíze, de egyébként olyan, mint a marhahús. Úgyhogy én azt kipróbáltam, na most ez egy piacon vagy, de nem piaci áron. Tehát körülbelül szerintem egy ilyen két főre olyan 40 ezer forintot.
3: Gondoltam,
1: egy,
3: igen.
1: Egy ilyen étkezés, úgyhogy ezen nem degeszre etted magadat. Úgyhogy az nagyon érdekes, és akkor nagyon szép az, hogy van egy ilyen felvonó, amivel föl tudsz menni Bergennek egy ilyen magaslatára, és akkor ott belátod az egész várost, úgyhogy az is egy nagyon szép. Úgyhogy én azt merem mondani mindenkinek, főleg az idősebb korosztálynak, hogy ilyenkor, amikor 40 fok lesz majd lassan mindenhol.
2: És akkor nyomás éjszakra.
1: Akkor érdemes elmenni. Igen. Érdemes elmenni. Jó, de valószínűleg nem 8 fok lesz, mint amikor mi voltunk, hogy ilyen sapkába, sálba ott ültem
2: májusban. Hát nem, de pont az a kellemes 20.
1: De az a 24-25, ez a kellemes, igazi nyári idő van Norvégiában, mondom, Oszló és Bergen, ez a két nagyon szép város, ahova érdemes elmenni.
2: Oszlunk mi is, mert hogy ennyi volt mára a sláger reggel.
3: Kellemes hétvégét mindenkinek.
2: Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, neked csodálatos az élménybeszámolót, meg a finom ízeket. Jövő héten jössz?
1: Úgy vagyok
3: terveim
1: vele, hogy terveim szerint jövök, de hát Isten vége.
2: Mi itt leszünk hétfőn, úgyhogy búcsúzunk. Szép hétvégét, jó pihenést, viszal!
3: Csók!
1: Csók!

0: megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
4: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
5: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
9: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválaszték. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
10: A legnagyobb slágerek. Változatosan. Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Súlyog Tamás alkotmányos válsághelyzet kialakulására hívta fel a figyelmet. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban 6 budapesti kerületben. Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra. Jó napot kívánok, Szendőf Bori vagyok. A Velencei Bizottság sürgős eljárás keretében vizsgálja a magyar köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítását, közölte a Sándor Palota. A Facebookon megjelent közlemény szerint az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy tájékozódjanak a helyzetről. Eközben Bóka János fideszes országgyűlési képviselő levélben tájékoztatta az Európai Bizottság jogállamisági biztosát a köztársasági elnök elmozdítását célzó ügyről. A korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter szerint Magyar Péter kormányfő politikai gyűlöletkampányt folytat Súlyog Tamás ellen. A miniszterelnök a megválasztása óta távozásra szólítja fel az államfőt, és ha Súlyog Tamás nem mond le, alkotmánymódosítással távolítaná el. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett trafiboxok májusban a 2., 3., 6., 11., 15. és 20. kerületben összesen 1356 esetben mértek gyorshajtást. A legnagyobb mért adat a 6. kerületben volt, az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h haladt, amiért 312 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki, írták a polisz.hu oldalon. 5 millió forint értékű speciális fogászati egységszéket kapott a Heimpál Gyermekkórház Madarász utcai intézménye a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom támogatásával. Az Olaszországban gyártott egyedi kialakítású eszköz a fogyatékkal élő és tartós betegséggel küzdő gyerekek altatásban végzett fogászati ellátását segíti. A szék minden irányban állítható, kerekesszékes paciensek esetén is jól használható, és korszerű monitorberendezéssel támogatja a kezelőszemélyzet munkáját. Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra a vízügy szakemberei, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Mint írták, a bóját a Velencei tavon kialakult alacsony vízellás miatt helyezték ki, hogy folyamatosan figyelhessék a vízminőségi változásokat. A legkritikusabbnak számító területre a hét elején kihelyezett rendszer méri többek között az oldott oxigén és a klorofil értékeket is. A továbbított adatokat 24 órában figyelik, és ha szükséges, azonnal beavatkoznak. 200 férőhelyes parkolót épít Dunakeszi egy lebontott iskola helyére. A helyiek által a jellegzetes színéről elnevezett kék iskola épülete annyira veszélyessé vált még 2016-ban, hogy le kellett bontani, a helye pedig azóta kihasználatlanul állt, írja a Magyar Építők. A napokban azonban elrajtolt a beruházás a Penta Kft. Kivitelezésében, eredményeként rendezett, három árkategóriában működő, világítással és kamerákkal ellátott zárt parkoló jön létre. 7 év felújítási munkálatai után június 19-én újra megnyitja kapuit a szolnoki Tiszaliget élményfürdő. A megújult létesítmény modern szolgáltatásokkal és új élményelemekkel várja a vendégeket. A nyitó hétvégén zenés programokkal, buborékshow-val és családi rendezvényekkel készülnek a szervezők. A hivatalos nyitás előtt tesztidőszakot is tartanak, amelyen kedvezményes belépőkkel elsősorban a helyi lakosok vehetnek részt. A fátyol és gomoly felhőzet egyre inkább megvastagszik, de csapadék a fővárosban nem valószínű, inkább délen lehetnek záporok. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet 24 és 27 fok körül alakul délután.
12: Köszönjük szépen a híreket. Már is szétnézünk az utakon. Török Bálint belterületén kigyulladt egy műszaki hibás személyautó a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Az érintett szakaszon félpályás korlátozás van érvényben, de helyszínelnek a Budakeszi úton, a Szépjuhászné útnál itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, és baleset nehezíti a haladást a Könyves-Kálmán körúton, az Árpád híd felé a Mester utca előtt a belső sávban, úgyhogy itt is egy picit nehézkes most a közlekedés. Ne feledjük, hogy tart a felújítás a 4. kerületben, a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárás. Kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila, a Tavasz, a Nyár, a Lőrinc és a Mádi Lajos utcákat is az István útnál. Továbbá időszakos korlátozásra számíthatunk a Szent István téren és a Károly István utcában is. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, ma is, mert itt kertészek dolgoznak, míg a 3. kerületben a Szentendrei út szerviz útját zárták le a Ladik utcánál, mert építik a vízvezetéket. Vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul a Sláger napközben, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és nem elfelejteni, hogy tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. Jason Derulo dalt keresünk, Jason Derulo koncert belépő jegyekért. Most azonban Avicii dalával indul az óránk, szól a Levels. Sláger.

Ed Sheeran énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, aki egy dokumentumfilmben elmesélte, hogy annak idején nem nagyon bíztak az ő sikerében, hiszen a vörös haja miatt, a dadogása miatt mindenki azt gondolta, hogy biztos, hogy nem lesz belőle popstár, aztán tessék, mint egy 200 millió eladott albummal és több milliárdnyi streameléssel ő lett a világ egyik legsikeresebb popstárja. No, de itt a Sláger FM-en mi is szeretnénk elvinni hallgatóinkat a legnagyobb pop és rock ikonok budapesti koncertjeire, úgyhogy figyeljék nagyon a játékunkat, tudják, a megfelelő pillanatban harmadikként kell ide csörögni. 0630303098. Most pedig ellátogatunk a budakeszi Vadasparkba, ahol holnap a Környezetvédelmi Világnapot fogják ünnepelni fantasztikus programokkal, amelyeknek egytől egyik az a céljuk, hogy kicsik és nagyok játékos élményszerű formában kerülhessenek közelebb a természethez. Érkezik a Panga Egyesület, akikkel együtt játszhatunk, és akiktől nagyon sokat tanulhatunk, a színpadon pedig a túrázó különleges állatbemutatóját nézhetik majd meg a látogatók. Szóval ha szeretnénk egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból, akkor szombaton mindenképpen itt a helyünk. Itt a Sláger FM-en pedig helyet kapnak a legnagyobb slágerek. Változatosan Freddy érkezik újdonságával, a Pain and Glory-val, előtte azonban Freddie Mercury énekel a Queen dalában, szól a Radio Gaga.

0: Leszól hamarosan.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
4: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
5: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
7: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
8: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten, és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
9: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
10: Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Boldi, te hazatalálnál már a suliból?
13: Aha.
12: És hogyan?
13: Úgy, hogy itt van a suli, aztán úgy van egy járda mellette, ott egyenesen elmész, ott van egy bolt, aztán ott van egy zebra, egyenesen átmész, utána balra, és utána egyenesen végig, és akkor hazasétálsz.
12: Figyelj, hogyha ugyanezt az útvonalat mondjuk biciklivel tennéd meg, az hogy nézne ki?
13: Elfáradnál, és egyébként gyorsabb is lenne.
9: Végre állok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Jelenleg 24 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Délutánra 25-26 fokot ígértek, úgyhogy ezt már majdnem elértük, és hát ahogy a mellékelt ábra is mutatja, igencsak vastagon állomásoznak fölöttünk a felhők, de azt mondják a meteorológusok, hogy ezekből csupán a délutáni órákban érkezhet szemerkélő eső, illetve éjszaka, de amint elvonul a mai gyenge hidegfront, elvonulnak a felhők is. Szombaton, vasárnap sok lesz a napsütés, és kellemesen meleg lesz az idő. Szombaton 26-27, vasárnap pedig 28-30 fok várható. Szétnézünk az utakon. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé, a Mogyoródi út előtt a belső sávban, és tart még a helyszínen is a Budakeszi úton, a Szépjuhászné útnál, itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Sávlezárásra számítsanak az első kerületben, az Alagút utcában, kifelé az Attila útnál karbantartás miatt, a harmadik kerületben pedig a Királyok útján, a Pünköstfürdő utcánál lezárták a fél útpályát, mert gázvezetéket javítanak, és lezárták a 14. kerületben a Kassa közt az Erzsébet királyné útjánál csatorna karbantartás miatt. A második kerületben a Széher utat is lezárták, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között, mert itt továbbra is tart a felújítás, és napközben a Kerepesi úton, a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás van, mert itt is tart még a csatorna karbantartás, és félpályás az útzár a második kerületben a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert itt is javítják a csatornát. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Minden napba kell egy kis romantika, ezt most Eros Ramazzotti is állította nekünk, ez volt a Pallacomé itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger napközben, és ugye elindult a nyári kertmozis szezon is, szerdán rajtolt volna a Városligetben, a Pavilonkertben a kertmozis szezon, de a szerdai vetítést elmossa az eső, úgyhogy a szerdai filmet is ma estére tették át, úgyhogy ha minden jól megy, délután 6-tól két olyan filmet láthatunk, amelyben John Travolta a főszereplő, a Grease és a Ponyva regény kerül majd gyöngyvászonra. Egyébként ma délután pont 6 órára ígérnek szemetkélő esőt a meteorológusok, azért remélem, hogy a mai vetítéseket megtartják majd, és ha már filmek, hát akkor egy filmzenével megyünk tovább, még a hírek előtt a Huntrix Golden című dala forog.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánló.
1: Hello, Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
6: Velem Mauter Zsófival.
7: E heti vendégünk Stály Judit. Szó lesz szakácskönyvekről, utazásokról és az ételekhez fűződő történetekről.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
8: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
10: Ez nem csak egy meccs, ez élmény. Combat X nemzetközi ketrecharc gála június 6-án a Papp László Sportarénában. Nemzetközi mezőny, magyar versenyzők, 17 látványos mérkőzés és a világsztár Carlos Prates. Ne csak nézd, éld át a helyszínen. Jegyek jegyvásárlás.hu.
11: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
12: Csekkold a termékeket az osan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
13: Horváth Tamás minden parkos koncertjének a dátumát magára tetoválja. Idén a június 26-ai őrült bulia fog felkerülni a karjára. Te a naptáradba tetováld be! Horváth Tamás, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
14: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
15: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran június 28-a Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Augusztus végéig kell elszámolni az uniós pénzekkel. Zelenszky budapesti látogatásáról egyeztetnek, és fiatalok ötleteiből valósulhatnak meg zöld projektek Budapesten. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Augusztus 31-ig nem csak le kell hívnia, hanem el is kell számolnia Magyarországnak az uniós források egy részével. Erről beszélt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. A legfrissebb információk szerint új terv készül a pénzek felhasználására, mert a korábbi dokumentumok alapján a források jelentős része elveszhetett volna. A miniszter azt mondta, mintegy 6000 milliárd forint érkezhet Magyarországra. A pénzből többek között hév és intercity szerelvényeket vásárolnának. Fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint bérlakás, kollégiumi és vállalkozás fejlesztési programok is indulhatnak. A szükséges uniós feltételekről szóló törvényjavaslatot a jövő héten nyújtják be. Közeljövőben Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Az értesülést a budapesti ukrán nagykövet is megerősítette, aki szerint jelenleg tárgyalások zajlanak a látogatás előkészítéséről, de konkrét időpontot egyelőre nem jelöltek ki. A lehetséges találkozó előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be. A magyar és az ukrán fél teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyarság nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. A kormányfő szerint az egyesség több hetes szakértői tárgyalások eredménye. Mintegy 2,7 milliárd forintos beruházással Európa egyik legnagyobb civil dróngyártó központját hozhatja létre Szentendrén, az ABZ Innovation. A vállalat főként mezőgazdasági és ipari drónok fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. A termékei már több mint 40 országban vannak jelen. A cég 10 éve drónos szolgáltatásokkal kezdte működését, saját fejlesztésű drónokat pedig 3-4 éve gyárt. A beruházást egy nemzetközi befektetői konzorcium finanszírozza, amely 7 millió euróval támogatja a gyártókapacitás bővítését. A vállalat szerint Európában jelentős hiány mutatkozik a nagy teherbírású, ipari felhasználásra alkalmas drónokból. Budapesten 15 millió forint értékben indulhatnak klímavédelmi projektek a fiatalok ötletei alapján, írta a Telex. A főváros csatlakozott a Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund nemzetközi programjához, amely a 15 és 24 év közötti fiatalokat vonja be a környezetvédelmi kezdeményezések tervezésébe és megvalósításába. A támogatásból egyebek mellett zöld felületfejlesztési, fenntartható közlekedési, hulladékcsökkentési és közösségi projektek valósulhatnak meg. A program nem csak pénzügyi forrás, hanem szakmai támogatást is biztosít a résztvevő városoknak. Lemondott tisztségéről Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. A karitatív szervezet közlése szerint Vecsei Miklós az elnökség tegnapi ülésén jelentette be döntését. A szervezetben 1990 óta töltött be vezető szerepet. Pályafutása során többek között a hajléktalan ellátást megújító kezdeményezéseivel és a legszegényebb családokat, szegregátumokat, kis településeket segítő jelenlét programmal vált ismerté. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közölte, hogy a jövőben is számít Vecsei Miklós tudására és tapasztalatára. Egy érkező hidegfront miatt sok a felhő fölöttünk, és többfelé zápor is kialakulhat. Vételkörzetünkben a déli szél fokozatosan északnyugatira fordul, helyenként erős lökésekre is számítani kell. A csúcs hőmérséklet ma 23-25 fok között alakul.
3: Köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy milyen helyzet az utakon. Baleset nehezíti a közlekedést továbbra is a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé a Mogyoródi út előtt a belső sávban, és helyszínelnek még a Budakeszi úton is, a Szépjuhászné útnál. Itt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Városon kívül pedig az M1-es autópályán Budapest felé az M0-as autóút csomópontja előtt egy személyautó és egy kamion ütközött. A 17-es kilométernél lezárták a külső sávot. Itt jelenleg 2 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön pedig Budapest felé Lajosmise és Táborfalva között bontják a terelést, a 64-es és 56-os kilométer között csak egy sáv járható, az itteni torlódás már meghaladta 8 kilométert. Az 51-es számú főúton Apostag közelében a 72-es és 77-es kilométer között kábelt fektetnek, itt a forgalom félpályán haladhat, úgyhogy mindkét irányban alakul a torlódás, és felborult egy jármű a 61-es főúton Dunaföldvár térségében, közel az M6-os autópálya csomópontjához, a 3-as kilométernél megállították a forgalmat. Vezessenek óvatosan.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 11 óra után járunk 5 perccel, és tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, bármikor jöhet a Jason Derulo-dal. Most azonban Dua Lipa pörgeti fel a munkaidőnket a Physical című dalával, előtte azonban Alex Warren énekel, én pedig Kiskata vagyok.
18: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Sabrina Carpenter dalaszolt, ez volt a Tears, és hát a legnagyobb sztárok életesen fenékig tejfel. Sabrina Carpenternek is meggyűlt a baja egy, hát úriembernek egyáltalán nem nevezhető férfi valaki, többször is megpróbált betörni az énekesnő lakásába, mégpedig úgy, hogy közben figyelték őt kamerán keresztül, és többször is felszólították, hogy távozzon, ő azonban nem volt hajlandó erre. Bírósági ügylet belőle az énekesnő távoltartási végzést kért. Azért ez nagyon ijesztő lehetett. Kerestem is gyorsan egy olyan programot önöknek, amitől megnyugszunk. Ezen a hétvégén jön a Légy ott a kertben, azaz a Francia Kulturális Minisztérium által meghirdetett Rendezvous au Jardin, itt Budapesten is, a Jókai kertben tehetünk egy vezetett kert és irodalom történeti sétát. A rendezvény sorozat idei tematikája az 5 érzékszerv közül a látás köré épül, így a látvány a kertben mottót viseli. A program során Jókai Mór kertészgazda énnyével ismerkedhetünk meg, miközben bejárjuk a kert zegét, zugát és felkeressük Jókai kedves fájét, a rózsakertjét, a présházat, a borospincéjét. A kertben és a Jókai emlékszobában pedig felidézhetjük az író Svábhegyen eltöltött 50 évének történetét. A részvétel a programon ingyenes, és hogyha minden igaz, még csak regisztrálni sem kell, úgyhogy szombaton délután 3-kor találkozunk a Jókai kertben. Itt a Sláger FM-en pedig megyünk is tovább. A Kowalski meg a Vega dalával jön a Viharban szivárvány, de előtte Tak-Taktól szól az It's My Life.

Slágerekem, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Ocean, a dala, az Endless Summer, hát remélhetőleg ez vár ránk is egy végtelen nyár, fantasztikus koncertekkel, amikre a Sláger FM hallgatóit szeretnénk elvinni. A koncertélmények nyarán rengeteg belépőt osztunk szét a legnagyobb sztárok budapesti koncertjeire, Jason Derulo, Metallica, Scorpions, Sting, és ez csak néhány név az idei óriási koncertsebegék közül. A feladat egyszerű, amikor meghallanak egy-egy dalt ezektől az előadóktól,

0: Ami azért furcsa, mert 26 fokot ígértek már a meteorológusok a legmelegebb órákra. Gyanítom, hogy ez még emelkedik egy kicsit. A napsütést jelenleg főként fátyolfelhők árnyékolják, és ezek a felhők bizony maradnak is fölöttünk. A délutáni koresti órákban állhatnak össze csak esőfelhővé, de nagy eső nem jön, csupán szemerkélő csapadékra kell számítanunk. Mindez egy hideg frontnak köszönhető, ami holnapra odébb is áll. Hétvégén pedig gyönyörű napsütéses lesz az időjárásunk, úgyhogy bátran tervezzenek szabadtéri programot. Szétnézünk az utakon, az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Lajos Mizse és Táborfalva között bontják a terelést, úgyhogy a 64-es és 56-os kilométer között csak egy sáv járható, a torlódás pedig már meghaladta a 8 kilométert. De arra szól a kocsisor az M1-esen is a főváros felé vezető oldalon, Tatától Biatorbágyig szakaszos torlódásra készüljenek az erős kamionforgalom miatt a külső sávban, aki személyautóval halad és Budapest a célja, annak érdemes inkább az átterelt belső sávot választani. A fővárosban pedig baleset történt a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Mogyoródi út előtt a belső sávban, és volt egy koccanás a Gyáli úton és az Ecseri útnál, mindkét helyen számíthatunk torlódásra, és számítsanak arra is, hogy napközben a Kerepesi úton, a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás nehezíti a közlekedést, csatorna karbantartás miatt lezárták a 14. kerületben a Kassa közt az Erzsébet királyné útjánál csatorna karbantartás miatt, és kertészek dolgoznak a Hungária körgyűrűn mindkét irányban az Üllői út és a Kerepes út között egészen déli 12-ig. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

Egy laza kis tánc így ebéd előtt. Nicky Jol és Daisy közösen szólt a Sunroof itt a Sláger FM-en. 3 perccel járunk 3:42 után, úgyhogy lassan lehet melegíteni az ebédet. Előre is jó étvágyat kívánok a finomságokhoz. Ebéd közben sem lankadhat a figyelmünk, mert folytatódik a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. Jason Derulo dalt keresünk, de most perceken belül érkeznek a friss információk. Ám előtte még szól az Unisex dala, a Szebb holnap.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
2: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrended, és tedd a metut az első helyre.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
4: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiakban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
8: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását, eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelését, és felülvizsgálnák a pártfinanszírozási szabályokat. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. A kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvizsgálását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, a vizsgálatot a tárcának kell elvégeznie. Az átvilágítás kiterjed a beruházás közbeszerzésére, valamint arra is ki és milyen indokkal döntött arról, hogy a magyar kivitelező céget amerikai dollárban fizetik. A miniszter azt is kezdeményezi, hogy a Budapest-Belgrád beruházás minden dokumentuma nyilvánosan megismerhető legyen. A következő tanévtől megszűnik a pedagógusok jelenlegi teljesítményértékelési rendszere. Magyar Éva kormányszóvivő szerint a kormány továbbra is szükségesnek tartja a teljesítményértékelést, de a mostani rendszer túl nagy adminisztratív terhet ró a tanárokra. Nem ad valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem segíti. A munkáltatóknak továbbra is megmarad a lehetőségük béremelésre. Hosszabb távon egy új, szakmailag megalapozottabb és kevésbé bürokratikus értékelési rendszer bevezetése a cél. A kormány emellett felülvizsgálja a Covid-járvány első hullámában vásárolt lélegeztetőgépek beszerzését is. Elhangzott az is, hogy a kormány szerint érdemes felülvizsgálni a pártfinanszírozás szabályait. Erről már Köbel Anita, a kormány szóvívő beszélt a kormányülés után. Olyan rendszerre lenne szükség, mondta, amely valós adatokat tükröz, és jobban megmutatja, mekkora egy párt társadalmi beágyazottsága. Magyar Péter miniszterelnök korában arról beszélt, hogy a szabályokat úgy kellene módosítani, hogy azok ösztönözzék és jutalmazzák a pártok saját támogatás gyűjtését. A választások után megváltoztak a pártok közötti erőviszonyok, ezért a pártok és párt alapítványok állami támogatása is változik. A módosított összegeket a Magyar Közlönyben teszik közzé. A Győr Szól ZRT is szerződött az óbudai korrupciós ügyben érintett céghálóhoz köthető vállalkozással, közölte Győr polgármestere. Pintér Bence szerint az önkormányzati cégek átvilágítása során derült ki, hogy a városüzemeltetési feladatokat is ellátó társaságpark fenntartási és zöld területi munkákra kötött szerződést az érintett cégháló egyik vállalkozásával. Pintér szerint a cég szakmai alkalmasságát valójában egy az óbudai ügyhöz köthető alvállalkozó biztosította. Az ügy kivizsgálását elrendelte és indokolt esetben feljelentést tesznek. Elkészülhetnek a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei a pesti fonódó villamos projekt előkészítésének részeként. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a nyugati tér Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja, de az aluljáró 45 éve nem esett át érdemi felújításon. Megújulhatnak az utasforgalmi terek, modernebb utastájékoztatás, korszerű közvilágítás, új tűz- és vészjelzőrendszer, valamint nyilvános mosdó is készülhet. Májusban 1356 gyorshajtót mértek be a főváros 6 kerületében, írta a BRFK. A kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett berendezések a második, a harmadik, a hatodik, a 11., 15. és 20. kerületben rögzítettek szabályszegéseket. A legnagyobb sebességet a 6. kerületben az Andrássy úton mérték. Egy autós 50 helyett 122 km/h haladt, emiatt 312.000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki rá. Ma egy hideg front érvényesül, ezért változékony, szeles idővel zárul a hét, a nap folyamán megnövekszik a felhőzet és elszórtan záporok, zivatarok is jelentkezhetnek. Délután maximum 23-25 fokot mérhetünk vételkörzetünkben.
10: Köszönjük szépen a híreket, jönnek a közlekedési infók. Mostanra megszűnt a forgalmi akadály a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, ugye itt korábban volt egy baleset a Mogyoródi út előtt, most már szabad az út és információink szerint jól is lehet haladni. A Gyáli úton azonban továbbra is baleset lassítja a haladást az Ecseri útnál, úgyhogy itt figyelmesen hajtsanak, és figyeljenek arra is, hogy sávlezárás van az első kerületben az Alagút utcában, kifelé az Attila útnál karbantartás miatt, a harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünköstfürdő utcánál félpályás az útzár, mert javít a gázvezetéket, és lezárták a 14. kerületben a Kassa közt az Erzsébet királyné útjánál csatorna karbantartás miatt, és van pár előrejelzésünk is, labdarúgó mérkőzés miatt ma várhatóan 5 óra és este 11 között lezárják a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István-mezei utat, és késő este a Stefánia utat, a Hungária körút és a Tököli út között is, de a Paplászló sportarénában is rendezvényt tartanak ma este 8 és 11 óra között. A szokásosnál erősebb forgalomra kell itt készülni. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Ebéd közben is legyen nyitva a fülük, mert tart a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Bármikor jöhet egy Jason Derulo dal, aki rátalál, az már Jason Derulo koncertre. Most azonban Michael Bublé-val indítjuk az óránkat, jön a Haven't Met You Yet, én pedig Kiskata vagyok.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Belinda Carlisle-tól szólt a Heaven is a Place on Earth itt a Sláger FM-en, és amíg tart a koncert élmények nyara, Jason Derulo-dalt keresünk, addig hangolódunk egy kicsit a hétvégére is, mert hogy lesz egy pár kihagyhatatlan program ezen a hétvégén is. A 6. kerületben, Terézvárosban például most hétvégén ünneplik Terézváros napját. A Hunyadi téren egész nap ingyenes programok gondoskodnak a felnőtlen szórakozásról, a civil szervezetek kitelepülésein kézműveskedhetünk, játékos keretek között tanulhatunk, sőt, akár kincset is kereshetünk, hiszen lesz egy kincskereső nyomozó játék, ahol ügyességünket, kreativitásunkat, logikai érzékünket kell majd használni. Emellett részt vehetünk a Tóth Aladár Zeneiskola interaktív zeneóráján, érkezik a Katánk zenekar és Lovászi Edina is ad koncertet, az estét pedig a Tűzmadarak utcasója és utcabán zárja majd, úgyhogy ez egész nap frenetikusnak ígérkezik, ráadásul az időjárás is a barátunk lesz, úgyhogy szombaton irány Terézváros, a Hunyadi téren találkozunk, itt a Sláger FM-en pedig a koncertélmények nyarán most éppen Jason Derulo koncertbelépőt lehet nyerni. Két egyszerű kérdésre kell majd tudnia a választ a harmadik telefonálónak, ha meghallják Jason Derulót énekelni, úgyhogy miközben kanalazzák a levest, azért tartsák a fülüket a rádión. Adri Dalával megyünk tovább már is, a Szinglik éjszakája érkezik. Bárunk.

Madriddal leszólt a Szinglik éjszakája itt a Sláger FM-en. Bő 4 perccel járunk fél egyelőtt, és hogyha szeretnének Jason Derulo koncertre menni, akkor most tegyék le a kanalat és emeljék a telefont 0630 30 30 95 8-as.

0: Ez volt az Erasure Abba feldolgozása, a Take a Chance on Me itt a Sláger FM-en, és hát valami ilyesmit mondott az első és a második telefonáló is. A páros koncertjegyeket azonban Jason Derulo koncertjére a harmadik telefonálónak tudom odaadni, már is bemutatom őt önöknek, előtte azonban jön infoblokkunk, és utána Chaperone-dal a Pink Pony Club.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
3: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zené és balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
5: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
7: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
8: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
9: Runner futár, az én hősöm.
8: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
10: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosít.

0: Sítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: A reklám után.
2: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Egy hideg front ért el bennünket, aminek hatására erősebben megnövekedett a felhőzet, csak kevés helyen süthet ki ma a nap, helyenként pedig kisebb eső, futózápor is kialakulhat. Térségünkre olyan 5-6-7 óra körül ígérnek szemerkélő esőt, a hőmérőnket elnézve pedig elértük, sőt meg is haladtuk a mára ígért maximumot, hiszen 28 fok van most odakint, hétvégére is hasonló meleg, de napsütéses időt ígérnek a meteorológusok. Szétnézünk az utakon, az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalom térségében egy műszaki hibás személyautó nehezíti a haladást, a 28-as kilométernél az átterelt sávban útszűkületen kell áthajtani, ez tovább lassítja az egyébként is lassú haladást. Az 51-es számú főúton pedig Apostak közelében a 72-es és 77-es kilométer között kábelt fektetnek, itt a forgalom félpályán halad, az M6-os autópályán pedig Érdnél a 14-es és 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon pedig irányonként egy-egy sáv járható. A fővárosban lezárták a 14. kerületben a Kassa közt az Erzsébet királyné útjánál csatorna karbantartás miatt, lezárták a 2. kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között, mert itt tart a felújítás, az Üllői úton pedig kifelé a Lilium utcánál a kerékpársávot zárták le, mert javítják a gázvezetéket, itt nagyon fontos figyelni az autósoknak arra, hogy a Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. És dolgoznak a 2. kerületben a Hidegkúti úton is befelé a község Ház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger! Sláger! Sláger FM! Minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan is. Chaperone Dallas volt a Pink Pony Club, és néhány perccel ezelőtt Jason Derulo dal hasított bele az ebéd időbe. Itt a Sláger FM-en a harmadik telefonáló pedig már is itt van a vonalban. Üdvözlöm!
1: Köszönöm,
0: Mónika. Mónika, jól értem?
1: Igen.
0: Drága Mónika, hát nagyon jól időzített, ugyanis sikerült harmadikként ide csörögnie, úgyhogy ehhez már gratulálok.
1: Jó, gyerekeimnek akkor, de hát, hogy
0: hasonlom kérdéseket. Négy kérdésem van összesen. Az első az, hogy honnan telefonál?
1: Budapestről.
0: A többi sem lesz nehezebb. Hogyan énekel Jason Derulo a koncertjei? Mire lehet számítani a Jason Derulo koncerten? Arra, hogy végig táncolja táncosaival együtt, látványos koreográfiával az egész koncertet, vagy egy bárszéken üldögélve dalol?
1: Nem, bárszéken, ő táncol.
0: Bizony, hogy táncol, de még hogy? Minden egyes dalra külön koreográfia van, elképesztő. Aztán jön a harmadik kérdés. A Cila gasztróban ki segít főzni Cilának itt a Sláger FM-en? Végig se kell mondani a kérdést, már jön a válasz. A negyedik kérdés pedig az, hogy akkor a gyerkőcöké lesz a páros belépője?
1: Egy párom van, akit szeretnék elküldeni.
0: Ők ráérnek június 10-én?
1: Ráfognak.
0: Nagyon jó! Mónika, páros belépő az öné, illetve az önöké Jason Derulo The Last Dance turnéjának június 10-i koncertjére a Budapest Parkba.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
0: Mónika, hogy telik egyébként a napja?
1: Dolgozósan, de aztán délután majd megyek el, úgyhogy egy kis kikapcsolódásra barátokkal, úgyhogy addig kivírom.
0: Meddig tart a munkaidő?
1: Én vagyok a saját főnököm, úgyhogy ez a legrosszabb típus. Hát olyan 3-ig.
0: Egyébként délig kéne, de hát a főnök a szigorú, ugye?
1: Igen.
0: Jó, gratulálok még egyszer, és kívánom, hogy érezzék magukat jól az ikrek ezen a koncerten. Aztán kérünk majd élménybe számolót.
1: Lesz. Nagyon szépen köszönöm. Szép hétvégét.
0: Viszont kívánom, minden jót. Na, hát látják, ennyi az egész. Időben kell telefonálni, aztán lehet koncertre menni, nem csak Jason Derulo koncertjeire, de Metallicára, Scorpionsra, Stingre is osztogatunk belépőjegyeket, hiszen ez a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en is. Bulizunk tovább, már is itt Bangles érkezik, és a Manic Monday itt a Sláger FM-en.

Hogyha mi is belenézünk a visszapillantóba itt a Sláger FM-en, akkor elmondhatjuk, hogy egy izgalmas óra van mögöttünk, hiszen Mónika bezsebelt egy páros belépőjegyet Jason Derulo koncertjére, a koncertélmények nyara pedig tovább folytatódik, bármikor jöhet egy újabb dal, akár Jason Derulótól, akár a Metallicától, vagy akár Stinktől, úgyhogy legyenek résen. Most azonban érkezik Zsupasági a friss információkkal, de még a hírek előtt szól a Well Hello dala, a város szemei.

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Igen, az autóban is.
5: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
5: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
8: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
9: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
10: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
11: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
12: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
13: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
14: Queen Symphony és koncertshow. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. margitszigetiszínház.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Szigorítják a vendégmunkások beutazását 3 országból. Csaknem 100 milliárdra drágult a József főhercegi palota újjáépítése, és több ezer életet menthetnek meg a Metallica rajongói. 13 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Mától a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem érkezhetnek vendégmunkások a korábbi gyorsított, egyszerűsített eljárás keretében. Szondi Vanda, a kormányszóvivő, a kormányülés után azt mondta, a kabinet felülvizsgálja a külföldiek magyarországi munkavállalásának szabályait, mert a jelenlegi rendszer átláthatatlan. Közlése szerint jelenleg 24 különböző jogcímmel lehet munkát vállalni Magyarországon, és nincs pontos adat arról sem, hány külföldi dolgozik az országban. Első lépésként módosítják azt a rendeletet, amely lehetővé tette, hogy munkaerő kölcsönző cégek tömegesen hozzanak be munkavállalókat a három érintett országból. Azok, akik már Magyarországon dolgoznak, továbbra is kérhetik munkavállalási jogosultságuk meghosszabbítását. Csaknem 100 milliárd forintra nőtt a budavári József főhercegi palota újjáépítésének hivatalos keretösszege, írta a 24.hu. A beruházás 2021-ben még 56 milliárd forintos nagyságrendű projektként szerepelt, mostanra azonban 96,5 milliárd forintos kerettel számolnak. A jelenlegi negyedik ütem bruttó 13,4 milliárd forintba kerül, de ebből még nem készülnek el a reprezentatív belső terek, csak azok előkészítése zajlik. A palota végső funkciója továbbra sem ismert, és a befejezéshez újabb kivitelezési ütemekre lesz szükség. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban teljes átvilágítást ígért az ügyben. Legkésőbb június 22-ig elindulhat a Bubi új rendszere Budapesten, írja a Time Out Budapest. A Bubi 3.0 első ütemében 3300 új kerékpár kerül forgalomba, ezek közül 2500 hagyományos, 800 pedig elektromos rásegítésű lesz. A teljes flotta később legalább 5000 bringára bővülhet. Az új rendszer részben dokkolásmentes lesz, vagyis a kerékpárokat kijelölt zónákban, mobipontokon és közterületi támaszoknál is le lehet majd tenni. A biciklik is modernebbek lesznek, masszívabb vázat, magasabb kormányt, egyszerűbb ülésállítást, okos lakatot, féklámpaként villogó hátsó lámpát és mobiltartót kapnak. A használat továbbra is főként applikáción keresztül történik, majd például a Budapest Go-ban. Adományközpont nyílik a Városmajor utcában Budapesten, írta az ittlakunk.hu. Az új helyet a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ tartja fenn, és elsősorban a nehéz helyzetbe került 12. kerületi lakóknak gyűjtenek majd adományokat. A központban háztartási gépeket, informatikai eszközöket, gyerekjátékokat és tartós élelmiszereket is tárolhatnak addig, amíg azokat eljutatják a rászorulóknak. A felajánlott műszaki eszközöket továbbadás előtt szakember ellenőrzi. Rekord gyorsasággal beteltek a Metallica budapesti koncertjeihez kapcsolódó véradás időpontjai. A zenekar a Vörös Kereszttel együttműködve szervez véradást az európai turnéik állomásain, így jövő héten Budapesten is. A magyar rajongók 3 héttel a koncert előtt lefoglalták az összes helyet, így a véradás maximális kapacitással zajlik majd. A regisztrált 2000 véradó akár 6000 ember életét is megmentheti. A koncerthez kapcsolódva a Sláger FM is egész nyáron nyereményjátékot indított, amelyben az első előadók között Jason Derulo mellett Metallica jegyeket is hazavihetnek a hallgatók, érdemes velünk tartani. A napsütés gyakran zavarják felhőkvétel körzetünkben, és helyenként záporok is kialakulhatnak. Az időjárást hidegfront alakítja, emiatt erősödik a szél, ami később északnyugatira fordul, 25 fok lesz a maximum.
3: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy mire számíthatnak az útrakelők. Az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalom térségében egy műszaki hibás személyautó miatt van útszűkület a 28-as kilométernél az átterelt sávban, úgyhogy itt most a szokottnál is lassabb haladásra kell készülni. Az M5-ösön pedig Budapest felé Lajosmizsei és Táborfalva között terelést bontanak. A 64-es és 56-os kilométer között csak egy sáv járható, itt már csak nem 9 km a torlódás. A fővárosban, a második kerületben, a Fillér utcában, a Retek utca közelében félpályás útzár lassítja a közlekedőket, mert itt javítják a csatornát, és szintén a második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkület van, itt vízvezetéket építenek. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, minden nap délután 4 óráig a Szerémi úti felhajtón lezárják a külső sávot, a Dózsa-György úton pedig a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Jó utat is, balesetmentes közlekedést.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Az ebéd utáni kávé mellé is forognak a legnagyobb slágerek. Aswad érkezik, és a Shine itt a Sláger FM-en, de előtte Mr. Props indítja az óránkat. Jön a Waves, és folytatódik a koncertélmények nyara is. Úgyhogy legyenek résen, és játszanak velünk. Sláger!

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Miley Cyrus énekelt nekünk. Ez volt a Flowers című dala. Hát nem csak vehetünk magunknak virágot, vagy szedhetünk magunknak virágot, de gyönyörködhetünk is virágokba, hogyha elmegyünk egy kicsit túrázni, hiszen ilyenkor tavasztal, nyár elején mindent beborítanak a virágok. No, mit szólnának hozzá, hogy a túrabakancsot húznánk és bejárnánk a VUK tanösvényt, amely egy új generációs tanösvény. A hármas határhegyi repülőtértől nem messze, a Nyíki és a Kecskehegy között kanyarog. És az a különlegessége, hogy itt nincsenek táblák az útvonalon. Minden információ mobil applikáción keresztül érhető el. Ráadásul ez egy digitális kalandosvény, vagyis az út során különböző interaktív feladatokat is teljesítenünk kell. Hogyha végigjárjuk, akkor megismerhetjük a bennünket körülvevő erdőt és annak élővilágát, mellette pedig Fekete István könyveinek állatfiguráit. Sétaközben olvashatjuk az író műveinek rövid részleteit, azokhoz kapcsolódóan pedig játékos feladatokat kell megoldani. Szerintem fantasztikus kirándulás ez gyerekeknek és régebb óta gyerekeknek is. Itt a Sláger FM-en pedig egy olyan dallal megyünk tovább, amit jó eséllyel élőben is meghallgathatunk. Sting énekel, itt a Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ray énekelt nekünk, ez volt a Where is my husband, és hogyha ő is koncertezne ezen a nyáron Magyarországon, akkor az ő koncertjére is elvinnénk önöket. 0630303098, ez az SMS számunk, ezt jegyezzék meg nagyon, mert a koncertélmények nyara folytatódik itt a Sláger FM-en, és tart egész nyáron. A legnagyobb sztárok koncertjeire visztük el önöket. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, hosszan lehetne még sorolni, nem teszem, füleljenek és mindig legyenek résen. Most pedig megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk a következő napokban, és hogy mi a helyzet az utakon, utána pedig a Maroon 5 dalát.

Priceless előtt nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Ma ilyen felhős, picit borongós időre számíthatunk, 6 óra, 7 óra körül még szemerkélő eső is érkezik, és élénk a légmozgás. Mindez egy hideg frontnak köszönhető, ami átsöpör az országon. Holnap már jó részt derült ég alatt töltjük a napot, persze lesznek bárányfelhők, de csapadékra szombaton, sőt vasárnap már nem kell számítani.

0: útszűkületen kell áthajtani. Itt a vízvezetéket építik, és szintén a második kerületben, a Fillér utcában, a Retek utca közelében félpályás az útzár, itt csatornát javítanak. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot gázvezetékjavítás miatt. Itt az autósok nagyon figyeljenek arra, hogy a Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. És tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton, a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható, illetve a 13. kerületben, a Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárás van, mert itt kertészek dolgoznak. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne tart a koncertélmények nyara. Itt a Sláger FM-en rengeteg koncertre lehet idén nyáron belépőt bezsebelni. Többek közt a Gyurán-Gyurán is érkezik majd a magyar fővárosba, és július vége felé csinálnak majd egy óriási bulit. No, de tudják, hogy melyik zenekar lesz a Gyurán-Gyurán előzenekara? A Compact Disco. Bizony, ők érkeznek most itt a Sláger FM-en, aztán jönnek a friss infók is.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: E heti vendégünk Stáh Judit. Szó lesz szakácskönyvekről, utazásokról és az ételekhez fűződő történetekről.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük, például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
4: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
5: Ez nem csak egy meccs, ez élmény. Combatix nemzetközi ketrecharc gála június 6-án a Paplászló Sportarénában. Nemzetközi mezőny, magyar versenyzők, 17 látványos mérkőzés és a világsztár Carlos Prates. Ne csak nézd, éld át a helyszínen.
6: Jegyek, jegyvásárlás.hu.
7: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
8: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
9: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
10: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Jövő héten nyújtják be az uniós pénzekhez szükséges jogszabálycsomagot. Visszakerülhetnek állami kézbe a modellváltó alapítványok vagyonelemei. És Őrsi Gergely szerint működik a második kerületi önkormányzat. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A kormány a jövő héten benyújtja azt a jogszabálycsomagot, amely a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatalához szükséges. Ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a kabinet heti döntései között említette a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálását, a jelenlegi pedagógus értékelési rendszer eltörlését, valamint a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának átvilágítását. Felülvizsgálják a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését, a pártfinanszírozási szabályokat és a vendégmunkások behozatalának rendszerét is. A kormány emellett szigorítaná a plakátok kihelyezését, átalakítaná az akkumulátoripari beruházások engedélyezését és fakitermelési moratóriumot hirdet a védett területeken. A Tisza kormány visszavenné az állami vagyonba azokat az eszközöket, amelyeket korábban közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz szerveztek ki. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, a felsőoktatási intézményt nem fenntartó alapítványok esetében már idén augusztus végéig javaslat készülhet a vagyon és az intézmények állami fenntartásba történő visszakerüléséről. Az egyetemeket működtető alapítványoknál első lépésként szigorúbb átláthatósági, összeférhetetlenségi és vagyon nyilatkozati szabályokat vezetnének be 2026-tól, míg a szervezeti átalakításokat 2027. augusztusának végéig hajtanák végre. A második kerületi önkormányzat működik és minden feladatát zökkenőmentesen ellátja. Ezt üzente a letartóztatott Törsi Gergely Facebook oldalán védő ügyvédjén keresztül. A politikus megalapozatlannak nevezte az ellenek közölt gyanúsítást az óbudai korrupciós ügyben, és azt írta, hogy az sem ténybeli, sem jogi alapon nem állja meg a helyét. A Budai Központi Kerületi Bíróság tegnap rendelt el Örsi Gergely, Láng Zsolt, Molnár Zsolt, Puskás Péter, valamint két momentumos politikus letartóztatását egy hónapra. A központi nyomozó főügyészség szerint az ügyben eddig 32 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A vesztegetési céllal kifizetett pénzösszege pedig meghaladja 2 milliárd forintot. Letartóztatását indítványozza az ügyészség annak a férfinak, aki a gyanú szerint felgyújtott egy autót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A Pest vármegyei főügyészség közlése szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi kedd este égés gyorsító anyaggal locsolta le a kapitányság előtt parkoló egyik személygépkocsit, majd felgyújtotta. Az autó, amely egy rendőré volt, teljesen kiégett. A budakörnyéki járási ügyészség közveszélyokozás miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását. Egyebek mellett a szökés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére hivatkozva. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint az előkészületek miatt már szombaton is lesznek korlátozások. Vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is lezárják. Holnap reggel 8 és 11 óra között, vasárnap pedig reggel 6 és este 7 óra között nem lehet közlekedni az Itcsi Mihály úton. Vasárnap délelőtt lezárják a Hősök terét, a Kós-Károly sétányt, valamint az Andrássy út és a Dózsa-György út érintett szakaszait is. Hidegfronti hatás érvényesül most térségünkben, maximum 23-25 fokot mérhetünk, a szél és a front miatt fejfájás, nyugtalanság is jelentkezhet. Felhősebb, mozgalmasabb időjárás várható térségünkben.
1: Köszönjük szépen a híreket, jön a segítség az úton lévőknek. Ma is igen erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatától Biatorbágyig szakaszos torlódás tapasztalható. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz a haladás. Sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Az ott autózók figyeljenek Herceghalom térségében, mert továbbra is ott állomásozik egy műszaki hibás jármű a 28-as kilométernél az átterelt sávon, úgyhogy emiatt van útszűkület. A fővárosban is kezd erősödni a forgalom, a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé, az Andrássy úton szintén befelé az Oktogontól, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, valamint a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre már araszolva lehet csak haladni. Figyeljünk arra is, hogy lezárták a második kerületben a Széher utat a Szervantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt, hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 5 perccel járunk 2 óra után, már csak egy pici van hátra a munkaidőből, aztán átadhatjuk magunkat a hétvégének, de a buli hangulat itt a Sláger FM-en továbbra is garantált érkezik. Sombr és az Undressed, előtte pedig Bruno Mars-tól hallgatjuk meg az I Just Might-ot.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Ariana Grande énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, aki hamarosan megjelenteti legújabb nagy lemezét. Én már nagyon várom, mert nagyon szeretem a dalait, és egy kicsit megijedtem, amikor tavaly bejelentette, hogy most egy darabig nem énekel, mert inkább a színésznői karrierjére összpontosíthat, csak összehozott egy új albumot. Mi pedig már is összehozunk egy szuper programot erre a hétvégére, kicsikre, nagyokra egyaránt. Fantasztikus élmények várnak majd a Várkert bazárban, ahol ezen a hétvégén tartják a Várkert festet. Lesznek itt gyerek és családi programok, de ismeretterjesztő séták, kertmozi és hát fergeteges koncertek. Szóval, ha kimozdulnának a családdal vagy a barátokkal, ez egy remek választás lehet. Megtaláljuk majd itt a Csupa Csoda Vándor játszóteret. A múzeumpedagógiai foglalkozáson pedig nem csak a gyerekek, de a felnőttek is kipróbálhatják a kézügyességüket. A zenéről pedig olyan fellépők gondoskodnak, mint például Pál István Szalonna és bandája, Kárász Esztermes zenekara, az Eszter Lánc, az élő legenda, Kovács Kati, és mindez teljesen ingyenesen. Szóval bízom benne, hogy a Várkert bazárban is összefutunk majd. Most pedig, ha már nyárindító fesztivál hangulat, akkor feküdjünk ki a pálmafák alá koktélozni egyet gondolatban. Jön a Beach Boys és a Kokomo itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran, Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Nico és Vince Dallas töltesz, ez az Am I Wrong itt a Sláger FM-en, és szerintem ez egy igazi vezetős zene, volán mögött a legjobb hallgatni. Na persze, egy koncerten is jó lenne. 0630 30 30 95 8 az SMS és telefonszámunk, hogyha koncertre szeretnének menni idén nyáron, akkor ezt nagyon, de nagyon jegyezzék meg. Ugye jövő héten, hétfőn, június 8-a lesz, ez Medárd napja. A népi megfigyelések szerint pedig azon a napon mindig erős lehűlés jön, és hát ugye szokták is mondani, hogy ha Medárd napján esik az eső, akkor 40 napig esni fog. Ehhez kapcsolódik az a hiedelem is, miszerint a 40 napig tartó özönvíz pont Medárd napján kezdődött, hogy idén vajon milyen lesz a medárdi időjárás, és addig, hogy alakul az időjárásunk, azt már is megnézzük, és szétnézzünk az utakon, és várom az önök segítségét is. Jöhetnek a közlekedési infók 0630 30 30 95 8, utána pedig Lojdalával megyünk tovább, érkezik

0: Izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
1: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
2: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten, és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
2: Ez nem csak egy meccs, ez élmény. Combat X nemzetközi ketrecharc gála június 6-án a Papp László Sportarénában. Nemzetközi mezőny, magyar versenyzők, 17 látványos mérkőzés és a világsztár Carlos Prates. Ne csak nézd, éld át a helyszínen. Jegyek jegyvásárlás.hu.
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
5: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
6: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: Na nézzük az időjárás alakulását. Az előrejelzések szerint medár napján nem jön eső. Szép napsütéses hétfőre számíthatunk, és a szombatunk, vasárnapunk is szép napsütéses időben telik el. Fátyol felhők, gomoly felhők előfordulhatnak fölöttünk, viszont eső nem érkezik az előrejelzések szerint, és napról napra egyre melegebb lesz. Holnapra 27-28 fokot ígérnek, vasárnap 28-31 fok körül alakul a csúcs, hétfőn pedig 32-33 fokot várhatunk. Még kedden is ilyen meleg lesz, viszont a kedről szerdára virradó éjjelen egy újabb hidegfront ér el bennünket, úgyhogy a változékony időjárás jövő héten is folytatódik majd. Már is megnézzük, hogy milyen útakadállyal kell megküzdenie az útrakelőknek. A Bécsi úton kifelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert itt javítják a csatornát. A harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünköstfürdő utcánál félpályás az útzár, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a 11. kerületben a Gyékényes utcát, a Vegyész utca és az Abádi tér között egy szakaszon rendezvény miatt, és lezárták a 14. kerületben a Kassa közt az Erzsébet királyné útjánál csatorna karbantartás miatt. A Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás van. Itt karbantartják a csatornát, az Üllői úton pedig kifelé a Lilium utcánál a kerékpársávval lezárva gázvezeték javítás miatt. Itt figyeljenek arra, hogy a Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. És van egy előrejelzésünk is, délután 5 órától este 11-ig labdarúgó mérkőzés miatt lezárják a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat is, és várhatóan késő este lezárják a Stefánia utat, a Hungária körút és a Tököli út között, úgyhogy erre is figyeljenek oda, és vezessenek óvatosan.
3: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Annyira szeretem Benson Boone-dalát. Ez volt a Mystical Magical itt a Sláger FM-en, és hát a zenész mindig képes arra, hogy lázba hozzon bennünket a rejtélyes bejelentéseivel. Most például nemrég arról posztolt, hogy június 26-án jön a Time of My Life című projekt. Hogy ez pontosan mit jelent, azt egyelőre még nem lehet tudni, vagy egy új kislemezt, vagy egy új albumot, de suttognak filmzenéről is, no majd június végén kiderül. Az viszont biztos, hogy júliusban indul majd új turnéja, és Zsupos Ági is indul, nem turnézni, hanem hozza a híreket. Azonnal érkezik, mi pedig, na mivel megyünk tovább, bizony a Whitefülűek már kitalálták, ez a Back to Black, és az Úgy vártalak.

0: műsorajánló.
1: Hello, Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista, a kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
7: Horváth Tamás minden parkos koncertjének a dátumát magára tetoválja. Idén a június 26-ai őrült bulia fog felkerülni a karjára. Te a naptáradba tetováld be! Horváth Tamás, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
9: Mit nézel, Anna?
10: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
9: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
10: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
11: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
12: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
13: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
14: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Június végén lejár egy fontos nyugdíjhatáridő. A kézigránát balesetet is vizsgálja a Honvédelmi Minisztérium. És átfoglalást vagy visszatérítést kérhetnek a Fly Dubai utasai. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Június 30-ig dönthetnek azok a nyugdíjra jogosultak, akik már tavaly is jogosultak lettek volna, hogy visszamenőleg még a 2025-ös szabályok szerint kérik-e a nyugdíj megállapítását. A szakértők szerint a határidő jelentős pénzügyi különbséget eredményezhet. Aki még tavaly megszerezte a nyugdíjjogosultságot, de csak most igényli az ellátást, 6 hónapra visszamenőleg is kérheti annak megállapítását, és egy összegben kaphatja meg az elmaradt havi nyugdíjakat, valamint a 13. havi juttatást is. Ugyanakkor a 2026-os szabályok alapján számított nyugdíj akár 9%-kal magasabb is lehet a megváltozott valorizációs szorzók miatt. A döntés előtt ezért érdemes alaposan mérlegelni az egyéni körülményeket és a várható nyugdíj összeget. Több kiemelt ügyben is átfogó vizsgálatot folytat a Honvédelmi Minisztérium a korábbi tárcavezetés időszakából. Magyar Éva a kormány szóvivő szerint vizsgálják a kézigránát baleset körülményeit, amelyben egy köztisztviselő súlyos sérüléseket szenvedett, valamint a kecskeméti reptérről eltűnt MiG-29-es repülőgép alkatrészek ügyét is. Áttekintik a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért kibertámadást, a Magyar Honvédség egyenruháinak tervezésére kötött mintegy 3 milliárd forintos szerződést, valamint a csádi misszió előkészítését. Vizsgálat folyik a korábbi eszköz és szolgáltatás beszerzésekről, filmforgatásokhoz kapcsolódó eltűnt eszközökről és a Balási Gyula cégeivel kötött mintegy 75 milliárd forintos keretszerződésekről is. Új információ jelent meg a Fly Dubai budapesti járatainak felfüggesztéséről. Az érintett utasok átfoglalást vagy visszatérítést is kérhetnek. A légitársaság július végéig törölte a Dubai és Budapest közötti járatait, átmeneti menetrend és operatív okokra hivatkozva. A foglalási rendszer alapján az útvonal legkorábban augusztus elején válhat újra elérhetővé. A Fly Dubai budapesti képviselete szerint az utasok átfoglalhatnak más elérhető járatokra vagy visszatérítést igényelhetnek. A fel nem használt útszakaszokra. A légitársaság elnézést kért a kellemetlenségekért. Májusban 1356 gyorshajtót mértek be a főváros 6 kerületében, írta a BRFK. A kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett berendezések a második, a harmadik, a hatodik, a 11., 15. és 20. kerületben rögzítettek szabályszegéseket. A legnagyobb sebességet a 6. kerületben az Andrássy úton mérték. Egy autós 50 helyett 122 km/h haladt, emiatt 312.000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki rá. Budapesti Mesék címmel új időszaki kiállítást nyílt a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumában. A tárlat 10 tematikus történeten keresztül idézi fel a fővárosi közösségi közlekedés több mint 150 éves múltjának ismert és kevésbé ismert epizódjait. A látogatók számos relikvia, fotó, plakát és dokumentum segítségével ismerhetik meg például a lóvasutak korszakát, a villamosok korai történetét, a spanyol nátha idején bevezetett óvintézkedéseket, vagy a budapesti jobboldali közlekedésre való áttérés előzményeit. A kiállítás egész évben látogatható. Ma egy hideg front érvényesül, ezért változékony, szeles idővel zárul a hét, a nap folyamán megnövekszik a felhőzet és elszórtan záporok, zivatarok is jelentkezhetnek. Ma a maximum 23-25 fokot mérhetünk vételkörzetünkben is, nem érdemes otthon hagyni az esernyőket.
16: Ági, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Egyre erősödik a fővárosban a forgalom. A Bajcsy-Zsilinszky úton befelé, az Andrássy úton szintén befelé az Oktogontól, az Erzsébet hídon Pest felé tapasztalható torlódás, de lelassult a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Szélkámán tér környékén, illetve a pesti alsórakparton a Szent István parttól délre és a Lánchíd közelében. Amire még fontos nagyon odafigyelni, hogy a Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert javítják a csatornát, de lezárták a 14. kerületben a Kassa közt az Erzsébet királyné útjánál, ugyancsak csatornajavítás miatt. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt, a Hidegkúti úton pedig befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert itt vízvezetéket építenek. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartás miatt, és mától lezárták a 3. kerületben a Szentendrei út szerviz útját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok!
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
16: Remélem nem fáradnak még, és kitart a pénteki lendület. 3 óra után járunk 5 perccel, és itt a Sláger FM-en tart a koncertélmények nyara, és érkezik már is Damiano David, The First Time című dalab, no meg Neil Horan és a Heaven, csak hogy ritmusban maradjunk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és Michael Jackson Bad It című dala után ismét egy kis csavargásra invitálnám önöket. Megint túracipőt húzunk, és megnézzünk egy 100 éves szobrot, amiről sokan nem is tudják, hogy az valójában egy szobor volt. Vagyis hát még mindig az, csak nem pont úgy, ahogy annak idején Marka Béla megalkotta. A természetjárók biztosan találkoztak már azzal az oroszlánnal, amely a Kék túra útvonalán ücsörög, a Kecskehegy oldalában, a Glückfrigyes sétányon. Egy nagyon jellegzetes alakú szikladarabról van szó, ami hát bizonyos szögből most inkább békára hasonlít, de bizonyos szögből látszik, hogy ez valamikor oroszlán volt. Marka Béla alkotta kerek 100 évvel ezelőtt. A szobrászművésznek köszönhető egyébként a parlamentet őrző 2 bronz oroszlán is, de a budai Szent Imre gimnázium trimpanonjának szobrait is ő alkotta meg. A budai hegyekben ücsörgő nagymacska egy ottani kődarabból, szikladarabból született, aminek már eleve is oroszlán alakja volt, úgyhogy Marka Béla csak előhozta belőle a fenevadat. A második világháború alatt sajnos letört a szobor feje, úgyhogy jelenleg torzóként ücsörök csak az úton, viszont most úgy néz ki, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor tanszékének segítségével felújítják, helyreállítják majd az oroszlán régi alakját. Hát addig is menjünk, látogassuk meg, és hogyha csak ugyan sikerül a szobrot felújítani, akkor látogassunk vissza hozzá újra és újra, készíthetünk akár előtte utána fotót is. Itt a Sláger FM-en pedig Olivia Dean dalával megyünk tovább már is, aki nyugodtan mondhatjuk, hogy a mai kortárs popzene igazi dívája. So Easy to Fall in Love című dala érkezik, ami egy kicsit bosszanovás, kicsit jazzes, kicsit popos, kicsit szólos hangzású, egy kis zenei cseresznye napunk tejszíhabjára.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Egy dal, ami mindig felpörget bennünket. Gloria Estefantól szólt a Turn the Beat Around itt a Sláger FM-en is. 3 perccel járunk 3:30 után, már is megnézzük, hogy alakul a hétvége időjárása, és az utakon is szétnézünk. Utána pedig Miles Smith érkezik, aki szociológiát és társadalompolitikát tanult az egyetemen, és a kutatási témája az volt, hogy mi az, ami szépé teszi a különbségeket emberek, generációk, nemzetek között, és a zenéjében is igyekszik ezt a témát elő-előhozni. Stargazing című dala szól hamarosan. De most nézzük, hogy alakul a hétvégénk időjárását. Szombaton, vasárnap sok napsütés és 30 fok körüli maximumok várnak ránk, ugyanakkor egy-egy zápor előfordulhat így. Ha éppen rosszkor vagyunk rossz helyen, nem kizárt, hogy elázunk. Az ország nagyobb részén így a Dunántúlon, Veszprémben és itt a fővárosban is napos marad az időjárás. Hát persze a napsütésre azért még várni kell egy kicsit, mert most is fátyol és gomoly felhők állomásoznak fölöttünk, sőt, ma délutánra olyan 6-7 óra körülre még szemerkélő esőt is ígérnek nekünk a meteorológusok, de holnap reggelre felszakadozik majd a felhőzet. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé kiégett egy kis tehergépjármű. A 24-es kilométernél lezárták a külső sávot. Jelenleg olyan 2-3 kilométeres a torlódás, de valószínű ez a következő percekben tovább fog hízni. A 8-as számú főúton Székesfehérvár és Várpalota között szalagkorlátnak ütközött egy személyautó. A 22-es kilométernél lezárták a külső sávot, úgyhogy itt is nehézkes a haladás. A fővárosban is sokfelé tapasztalható torlódás, erős a forgalom a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé, az Andrássy úton szintén befelé az Oktogontól, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, valamint a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, de a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé és a Szél Kálmán tér környékén is egyre erősödik a forgalom. Útközben pedig figyeljünk arra is, hogy tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, itt megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható, és lezárták a 3. kerületben a Szentendrei út szervizútját és a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Mark Embert-dala szólt, ez volt a Belong Together, és hát mi is összetartozunk, a Sláger FM és a Sláger FM hallgatók, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk a folytatásban is, hiszen indul a slágerlista Kisorsi Kisóval és Kovács Áronnal, és folytatódik a koncertélmények nyara is, sőt hétvégén is érdemes lesz fülelni, fantasztikus koncertbelépőket tehetnek zsebre Jason Derulo, Sting, a Scorpions vagy éppen a Metallica koncertjére. Szóval hegyezzék továbbra is a fülüket, és hogyha meghallják a keresett dalt, azonnal tárcsázzák a 0630303095-8-at, és a harmadikként sikerül ide csörögni, és tudnak két egyszerű kérdésre választ adni. Már készíthetik is elő a bulizós ruhát, én azonban most megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és elbúcsúzom, kívánok további kellemes rádiózást, és pazar pihentető, pompás hétvégét. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, a Hooligans dalával köszönök el, jön az illúzió, viszont hallásra!

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
2: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
3: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólió építéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet és tedd a metut az első helyre.
6: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
7: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
10: Please, please tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: A változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Augusztus végéig kell elszámolni az uniós pénzekkel. Átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását, és eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelését. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Augusztus 31-ig nem csak le kell hívnia, hanem el is kell számolnia Magyarországnak az uniós források egy részével. Erről beszélt Vitézi Dávid, közlekedés és beruházásügyi miniszter a kormányzati tájékoztatón. A legfrissebb információk szerint új terv készül a pénzek felhasználására, mert a korábbi dokumentumok alapján a források jelentős része elveszthetett volna. A miniszter azt mondta, mintegy 6000 milliárd forint érkezhet Magyarországra. A pénzből többek között hév és intercity szerelvényeket vásárolnának. Fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint bérlakás, kollégiumi és vállalkozás fejlesztési programok is indulhatnak. A közeljövőben Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Az értesülést a budapesti ukrán nagykövet is megerősítette, aki szerint jelenleg tárgyalások zajlanak a látogatás előkészítéséről, de konkrét időpontot egyelőre nem jelöltek ki. A lehetséges találkozó előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, a magyar és az ukrán fél teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyarság nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. A kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását. Vitézi Dávid, közlekedés és beruházási miniszter, azt mondta, a vizsgálatot a tárcának kell elvégeznie. Az átvilágítás kiterjed a beruházás közbeszerzésére, valamint arra is, ki és milyen indokkal döntött arról, hogy a magyar kivitelező céget amerikai dollárban fizetik. A miniszter azt is kezdeményezi, hogy a Budapest-Belgrád beruházás minden dokumentuma nyilvánosan megismerhető legyen. A következő tanévtől megszűnik a pedagógusok jelenlegi teljesítményértékelési rendszere. Magyar Éva kormány szóvévő szerint a kormány továbbra is szükségesnek tartja a teljesítményértékelést, de a mostani rendszer túl nagy adminisztrációs terhet ró a tanárokra, nem ad valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem segíti. A munkáltatóknak továbbra is megmarad a lehetősége a béremelésre. Hosszabb távon egy új szakmailag megalapozottabb és kevésbé bürokratikus értékelési rendszer bevezetése a cél. A kormány emellett felülvizsgálja a COVID-járvány első hullámában vásárolt lélegeztetőgépek szerződéseit is. A Budapest Gyógyfürdői ZRT az idén is részt vesz a Suli a Strandon programban. A Magyar Fürdőszövetség által indított akció június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várja az iskolai osztályokat. Ebben az évben Budapesten 5 fürdő és strand csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, mondta a Sláger FM-nek Borosné Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója.
12: Ez egy olyan akció, amiben az a cél, hogy a diákoknak szórakoztató, de mégis valamilyen oktató jellegű tanítási napot biztosítsunk valamely strand vagy fürdő területén. Ugye így, hogy közeledik a vakáció, ez azt gondolom egy jó lehetőség pedagógusoknak és diákoknak is, hogy egy picit más környezetben, más módon, de mégis az oktatást tudják használni. Ebben az évben már 31 fürdőnk csatlakozott a Fürdőszövetség keretében ehhez a programhoz. Egyébként Budapesten 5 olyan helyünk van, ahol ezt a programot lebonyolítjuk június 8-a és 19-e között. Ez a Csillaghegyi, a Palatinus, a Paskál, a Pesterzsébet és a Római Strandunk, ahol 50%-os kedvezményt biztosítunk a diák belépő árából.
11: A Suli a Strandon programról a budapestgyógyfürdői.hu oldalon olvashatnak bővebben. Itt a hétvége, érdemes figyelni rá, hogyan közlekednek a vonatok térségünkben és vételkörzetünkben is. Erről a MÁV sajtóügyeletesét kérdezem, ahogy szoktuk, Kis Horváth Leventét. Szia!
13: Szervusz Ági, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a délután vonattal útrakelőknek, ugyanis zavartalanul zajlik a Sláger FM vételkörzetében a vasúti közlekedés, azonban pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásra kell számítani. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity-k a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről. Budapest és Pécs között az átszállás nélküli eljutást a vágányzár ideje alatt a sűrűben közlekedő volánjáratok biztosítják. Vác és Diós Jenő között még 2 héten át buszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon is pótló buszok szállítják az utasokat. A Toka Intercity-k megosztva a keleti pályaudvar és Miskolc, valamint a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között közlekednek, Bodrog és Nyírség Intercity néven változatlan menetrend szerint. Részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... Indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
14: Na hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján a 2026-os év 23. adása. Nézzétek meg a 23-as című filmet, vagy a 23. vagy csak simán 23?
15: Aha.
14: Jim Carrey-vel. Nem annyira fogtok nevetni. Nagyon jó film. Itt van Orsi a múltból az dalokat, rajta azért lehet nevetni. A mai műsorunknak is van sztárja, nem zenészként lett ismert, hanem színészként, aztán egy kanadai ifjúsági tévéműsorban szerepelt, és ez megváltoztatta mindannyiunk életét. Na, érdekes hírek még jönnek a nagyvilágból, de most kezdjük Lattóval, aki befitted lukkal áll lotterivel. Mikor konferáltam ezt utoljára? Istenem, mekkora visszatérés! Korda György tudta ezt magának mondani, komolyan mondom, egy pár évvel ezelőtt.
16: Bizonyám!
14: Indul az Opel Valli slágerlista!

0: Gaga és Bradley Cooper Shallow-ja.
1: Mondd ezt még egyszer.
0: Lady Gaga és Bradley Cooper sekélyese feltámadt a 38-on, Jonas Brothers és a Suckers pedig visszatért a 39-re. Simán Sucker, nem Suckers, a tök más film. Na, Ors jön és hoz valamit a múltból.
2: Visszapillantó.
3: 47. születésnapját ünnepli Pete Wentz, a Fall Out Boy basszusgitárosa. A zenekar 2007-es harmadik albumáról választottam egy dalt. A zenét a frontember Patrick szerezte, a szöveget pedig a születésnapos Pete írta. This ain't a scene, it's an arms race. A Fall Out Boy slágerét indítottam.

0: Leave the scene, it's an armed race. Hallottuk a Fallout Boytól. Köszönöm szépen, ezeket a címeket nem lehetne jövőben elkerülni tényleg, hogy egy teljes leírást adsz a dalról, és az lesz a címe. Na, ne csináljuk már.
1: Oké.
0: Okay. Jöjjön némi info a hétsztárjáról sokkal inkább. Kanadai-amerikai énekesnő, tessék!
1: Köszönöm.
0: Tessék, 52 éves lett. Azért mondtam ezt a tességet, mert ugye Kanada az egy olyan hely, amiről nem sokat beszélgettünk, nem? Tehát ha nem lenne Bryan Adams, meg ugye a hétsztárja, aki most nem a Bryan Adams, nem nagyon dumálnánk Kanadáról, mikor hokit, kinéz hokit. Nem, azt csinálni kell.
2: Tiltakozom.
0: Nem neked, bár. Na mindegy, a lényeg az, hogy az utóbbi időben meg mindenki rámegy Kanadára. Mindenkinek Kanada kell, nem? Például az amerikaiaknak is. És ő meg kanadai-amerikai, tehát lehet híd esetleg. Nem kéne bevinni a Fehérházba, hogy megbeszélje már ezt a dolgot, hogy esetleg lehetne őket békén hagyni kanadainak.
1: Miért is ne?
0: Nem sok közös dolgot érzek Kanadával egyébként így lelkületileg, de hát, hogy mondjuk a békén hagyás, az egy szerintem egy közös pont. Kanada is köztem. Tessék békén hagyni minket. Na, több mint 70 millió lemezt adott el világszerte a hitsztárja. Személyesen! Egyébként meg szerintem a hallgatóink nagy része nem nagyon hallott tőle egy dalnál többet, de hát ha ez ma megváltozik.
1: Akkor jó.
0: Addig is, amíg tippelgettek, 37. Blondish és Steve Appleton Never Walk Alone-ja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg három életet.
2: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
4: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
5: Csekkold a termékeket az osan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
6: Ez nem csak egy meccs, ez élmény. Combat X nemzetközi ketrecharc gála június 6-án a Papp László Sportarénában. Nemzetközi mezőny, magyar versenyzők, 17 látványos mérkőzés és a világsztár Carlos Prates. Ne csak nézd, éld át a helyszínen. Jegyek jegyvásárlás.hu.
7: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
8: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
9: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
10: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.

0: Iman Beck és Bajor Belly Dancer-re visszatért a 35-re, és pánik van a diszkóban a High Hopes miatt a 36-on. Orsi jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 26 évvel ezelőtt Britney Spears uralta az amerikai lemezeladási listákat Oops, I Did It Again című második stúdióalbumával. A lemez világszerte tarolt, 20 millió példányban kelte, 13 országban volt listavezető. A címadó dal mellett több siker is született róla, most jön ezek közül az egyik kedvenc, a Stronger. Britney Spears a 2000-es évek pophercegője következik.

0: Mondtam, hogy nem sok dalt ismertek tőle, pedig nagyon jó a csaj. A Jay és Nebabov című filmekben egyébként a Istent is játszott, mert hogy olyan hangja van, mint Istennek, egyesek szerint. És hát van benne valami.
1: Hogy érted ezt?
0: Kanadában született, mint mondtam, édesapja francia-kanadai, édesanyja magyar. Ho-ho-ho-ho! Mégiscsak van Kanadával valami rokon, tessék!
1: Igaz.
0: Tiszteletére énekelt is magyarul a következő dalban. Senki vagyok, a mindenki vagyok.
1: Mi?
0: Senki vagyok, a mindenki vagyok. Ezt énekelte. Remélem, hogy hallottátok.
2: Há, hogyne?
0: Én meg senki vagyok, és mindenkitől ki vagyok, de az egy másik dal. 6 évesen kezdett zongorázni, és azóta tudja, hogy a művészeteken keresztül akarja kifejezni magát.
3: Ugyan ma.
0: Igen, mostanában ez félre megy. A legtöbb hülye gyerek az a frizurájával akarja kifejezni magát, meg hogy a szülei milyen drága cuccokat vesznek neki, meg hogy megvan a legújabb iPhone. Na, ezzel szemben ő egy zongorában találta meg mindezt. Szerintem jobb választás. 34. egyébként Rihanna és az Only Girl, ami feltámadt.

0: Cisco Ella Hendersonnal és a React egy helyet javított a 32. az Imagine Dragons csontjai pedig porladnak a 33. Orsi viszont itt van, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2009-ben ugrunk vissza az időben, egy magyar slágerrel folytatjuk. A slágerlista 23. helyén akkor a Queen Bee szerepelt méghozzá az Ajjajjaj című dallal, egy igazi fesztivál kedvenc, ami már akkor is tömegeket mozgatott meg. 17 éve volt, de a hangulat még mindig működik. Jöjjön tehát a Queen Bee és az a bizonyos Ajjajjaj.

0: Jajjajj, köszönjük szépen! Egy hírt hoztam Miley Cyrusról, mert régen elkésztem már, azt gondoltam, hogy itt az ideje.
1: Menni fog az.
0: Hivatalosan is megkapta a saját csillagát. És nem egy marha billog segítségével.
2: Tiltakozom!
0: Miért? Ha olyan szépen néznek ki a csordában.
3: Szégyelhetnéd magad.
0: Elnézést, el is határolottam saját magamtól. A hollywoodi hírességek sétányán kapta meg a saját csillagát. Az ünnepséget azonban beárnyékolta egy feltűnő hiányzó.
2: Kicsoda?
0: Feltűnő hiányzó.
3: Oh.
0: Ez érdekes szóösszetétel. Az énekesnő édesapja Billy Ray Cyrus nem jelent meg a ceremónián, pedig Miley korábban többször beszélt arról, hogy gyerekként vele sétált a Hollywood bulvárdon, és ezek az emlékek inspirálták. A kapcsolat azóta romlott meg, hogy Billy Ray elvált Miley édesanyjától, Tish-től, a család pedig két táborra szakadt. Ezek szerint ez politika nélkül is meg lehet oldani. Bravo, Billy Ray és Miley! Anyja, Tish. Miley végig az anyja oldalán állt, miközben a húga Noah inkább az apjához került közelebb. Mert mindenkinek megvan a saját igazsága, feltételezem. Hú, de nehéz ezt feldolgozni.
3: Sajnos igen.
0: A csillagavaton Miley mellett ott volt a vőlegénye Max Morando, az édesanyja és nővére is, Billy Ray és Noah viszont távol maradtak. Ez milyen, tényleg milyen szomorú ez, gyerekek? Az énekesnő a beszédében így is idézte az apját, ami sokak szerint annak jele, hogy talán lassan rendeződik a viszonyuk.
1: Szép munka.
0: Az idézet így szólt. Anyád egy sötét f***. Jó, hülyeskedtem, de hát mit üzenne egy apa, nem? Aki az anyjával így is egyáltalán szétment a család miattuk. Nagyon szomorú ez, gyerekek. A válással semmi gond nincsen, a körülményekkel viszont annál inkább. Ugyanez, mint a következő dalban. Semmi baj azzal, hogy a Kon Kalmáról valaki énekel. Na de ahogy. Daddy Yankee és Snow 31.

0: Ledyen kész tokonkalmája után véget ért az első óra. Szünet, hírek, időjárás, közlekedés ebben a sorrendben nem fordított. De hát, mit tudom én, a lényeg, hogy hamarosan folytatjuk az Opel-val is slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
3: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs. A Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
4: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
5: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Mit nézel, Anna?
7: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
6: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, New Carrara burkolat.
7: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
8: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
10: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
11: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
12: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A kormány több szabályozás szigorításáról is döntött. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Koncertekkel és színházi programokkal indul a Bencz úr kerti esték idei évada. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dúr vagyok. Több kiemelt ügyben hozott döntést a kormány a csütörtöki ülésén közölte Magyar Péter miniszterelnök. Ezek között szerepel, hogy azonnali vizsgálat indul a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztető gépek ügyében, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kabinet eltörli a pedagógus értékelési rendszert, jövő héten pedig benyújtják a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás lehívásához szükséges jogszabálycsomagot, szigorítják a közterületi plakátok szabályozását, felülvizsgálják a párt finanszírozást és a vendégmunkások behozatalának szabályait, valamint több területen azonnali tiltást rendeltek el. Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél, mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása. A közlemény szerint Pap Dániel a felmondás ideje alatt ellátja feladatait. A GKI gazdaságkutató friss elemzése szerint 300-350 ezer vállalkozót érinthet a Kata 2027-re tervezett kibővítése, és akár 250-270 ezeren is visszatérhetnek az egyszerűsített adózáshoz. A kormány célja, hogy újra széles körben elérhető legyen a Kata, miközben garanciákat építenének be a bújtatott foglalkoztatás ellen. A GKI szerint az új rendszer sikerét a részletszabályok döntik el, különösen a havi tételes adó összege, a bevételi korlát és az egy megbízótól származó az bevételek aránya. A végleges jogszabálytervezet 2026-2027 fordulóján várható. A TaxiCheck alkalmazás nem gyűjt és nem továbbít utasadatokat, kizárólag a jogszabályban előírt információkat kezeli, közölte a BKK. A rendszer csak a taxi helyzetét és a taxaméter indítását, leállítását kezeli valós időben. A társaság hangsúlyozza, hogy az applikáció 2025 óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget segít teljesíteni, és nem jelent plusz adminisztrációt a szolgáltatóknak. A taxisok érdekvédelmi szervezet ezzel szemben azt állítja, hogy a rendszer alkalmas lehet utasok mozgásának követésére, ezért a felfüggesztését kezdeményezi. A BKK június 30-áig csak tájékoztatja a taxisokat, a szankcionálás az év végén indulhat. A társaság szerint minden adatkezelés biztonságos és a jogszabályoknak megfelelő. Karbantartási munkák miatt június 8-áról 9-ére, illetve 11-éről 12-ére viradó éjszakák között módosul a Budapest-Esztergom-vas útvonal menetrendje. Az S70-es, S71-es és az S72-es éjszakai járatok egy része Budapest-Nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota-Újpest között pótlóbuszokkal közlekedik. Június 15-én indul a Benc úr kerti esték idei évada, amely egész nyáron koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várja a közönséget a Benc úr ház szabadtéri színpadán. A fesztivál megújult arculattal készül, a nyitóestet a Pénzügyőr zenekar adja, opera, operett és musical slágerekkel. A múzeumok éjszakája is beköltözik a helyszínre, piafesttel és interaktív programokkal. A kínálatban sanzonestek, a Danubia zenekar közönségszavazásos koncertje, valamint a Fekete tyúk és a Gülbaba is szerepel. Augusztusban Donizetti szerelmi bájítala és gyertyafényes koncert is várja a látogatókat. A részletes program a fesztivál honlapján érhető el. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. A hétvége időjárását ismét a napsütés határozza meg. Szombaton sok napsütés várható, záporok, zivatarok főként a déli és keleti vármegyékben fordulhatnak elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali hőmérséklet 10-16, a maximumok 23-28 fok között alakulnak. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható újra, néhol záporra, zivatarral. A szél időnként megélénkül, a csúcsérték már 25 és 30 fok között lesz. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatától továbbra is élénk a forgalom, de a korábbi összefüggő torlódások megszűntek, jelenleg zökkenőmentes a közlekedés. Két személyautó koccant a 31-es főúton Jászberintérségében, a 75-ös kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc, Béketér és a Szarvassárda tér között pótlóbusz közlekedik baleset miatt, a 236-os busz igénybevételét ajánlják. Erősebb forgalom a Balcsi-Zsilinszky úton befelé, az Andrássy úton szintén befelé az Oktogontól, a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Pesti alsó rakparton, a Szent István parttól délre és a Láncid közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Budai alsó rakparton, a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Margit körúton, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szélkámen tér környékén.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Orsi a múltbolos dalokat, a hétsztárja pedig a szülinapos Alanis Morissette. Tudjátok, félig magyar, kanadai, francia, amerikai, meg ilyenek, nem. Francia, kanadai, amerikai, magyar...
14: Ellenőriznie kellett volna!
0: A világ összes helyéről rakták össze. Aki 9 éves korától rendszeresen meditál, naplót ír a saját gondolatairól, érzéseiről, és ez a mai napig segít neki a dalszövegírásban.
15: Ugyan ma.
0: Na, egyébként ez jó ötlet, mert rengeteg rohadt jó dalszöveget írtam életemben fejben, csak nem írtam le. Mert hogy majd megjegyzem, azt majd jön az ihlet. Nem gyűjt. A szöveg meg elment.
7: Kiváló.
0: Úgyhogy folytassuk inkább az Opel-val is slágerlistát mással. Shawn Mendes és Camila Cabello általam igen kedvelt Señoritája. 5 helyet javítva a 30.

0: Jenő és Sushi Walk With Me a 28. Martin Garrix és Jack Stogius szója pedig 11 helyet javított, így a 29. helyen áll. Gratulálunk, bravo! Na de jöjjön Orsi, és hozzon valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Rihanna nem csak a slágerlistákat hódította meg, hanem az üzleti világot is. 4 évvel ezelőtt ő vezette a Forbes listáját, mint a leggazdagabb női előadó. És nem csak a zenéből. 2017-ben indította el saját sminkmárkáját, a Fenty Beauty-t, amely már az első 40 napban 100 millió dolláros bevételt hozott. Ezzel még Madonnát, Celine Dion-t és Beyoncé-t is maga mögé utasította. Egy igazi gyémánt a popzenében, jöjjön is tőle a Diamonds.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: és a Diamonds. Yeah! Köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelval is Slágerlista, ahol a hét sztárja akár Rihanna is lehetne, de inkább Alanis Morissette, mert őt sokkal kevésbé ismeritek. Egy tévésorozatnak köszönhetően gyereksztár lett, majd televíziós keresetéből saját kiadásában jelentette meg, most akkor mindenki vegyen nagy levegőt, 11 éves korában az első kislemezét, amelyen már olyan dalokat énekelt, hogy őt a sors vezérli a nagy dolgok felé, és meg akarja találni a megfelelő férfit.
1: Le a kalappa!
0: 11 évesen. A kislányom 12. Úgy vágnám nyakon, ha az igazi férfit akarná megtalálni, hogy lába nem érni a földet.
2: Nekem ez felfoghatatlan.
0: Nem kislemez lenne belőle, hanem kisfröccs. Töménytelen mennyiségben. Na minden esetre 14 évesen már egy Lilium típusú kapcsolatba keveredett, tehát egy nála idősebb férfivel gondolom. Egy évig tartott, az okozott trauma szinte minden albumán, így a Jade Le Pillen is helyet kapott.
1: Na tessék!
0: Na, szóval ez van lányok, hogy ábrándoztok valamiről, ami nem úgy van. Ami nem baj, csak pont ez a lényeg ebben az egészben, hogy mit, milyen korban kell elkezdeni, és most térítek. Igen, tudom, tegyétek a kezeteket a képernyőre.
3: Miért?
0: Szóval nem véletlenül van az, hogy bizonyos korhatárok vannak, mert itt van ez a 11 éves kislány, ábrándozott az igazi férfiről, és 14 évesen ezt valaki kihasználta. Ez gáz! Ilyet nem szabad. És akkor most mi legyen? Ne álmodozzon egy lány, de álmodozzon, csak ne akarja 14 évesen megtapasztalni, mert akkor még nem kell. Oké.
2: Okay. Jól beszélsz.
0: Na, levetitek a kezeteket a képernyőről, befejeztem. Taylor Swift és az Uplight a 27. Mint új dal, gyere, köszöntsük már Taylor Swiftet, új belépő, tessék fiúk.
2: De szép kis szőrös.

0: és az Ordinary a 25. Dua Lipa és a Don't Start Now pedig maradt, ahol volt a 26. Na nézzük akkor, csak nem Orsi jön megint.
1: Visszapillantó.
2: Márta Alex, azaz Bye Alex június 6-án ünnepli 42. születésnapját. 2013-ban robbant be a köztudatba a Kedvesem című dallal, amivel megnyerte a hazai Eurovíziós válogatót és képviselte hazánkat a nemzetközi döntőn. Azóta fonogramdíjat nyert, producerként is sikeres, ráadásul idén az X-Faktor zsűri tagjaként is visszatér. 2020-as Bye Alex és a Slepdalt választottam, szól az Emlékszem a Sláger FM.

0: újságcikkeket, meg eszéket publikált, tehát hogy az van ezzel a csajjal, itt azért érdekes ez, mert hogy mögötte lehet, hogy áll stáb, de ő maga a stáb.
1: Micsoda?
0: Tehát, hogy konkrétan én nem tudom, kik állnak mögötte még, akik őt segítik, valószínűleg csak inni meg enni adnak neki, mert az már nagy segítség, mert mindent ő csinál, és ez szerintem tök jó.
2: Felőlem.
0: Így lesz autonóm egy művész. Serenyi Nemes ügy aktivistájaként tevékenykedett, hát katolikus neveltetés és indiai utazások. Azért ezt a kettőt összerakod, azért ez egy komoly kognitív diszonancia.
1: Micsoda fordulat?
0: És erről eszembe jut egy másik dal. Le ne játsz! Csak úgy ijesztés volt. Katolikus neveltetés, indiai utazások, spiritualizmusa egyaránt eljutott a második János Pálhoz és a Dalai Lámához is. Tehát járt a pápánál is, meg a Dalai Lámánál is. Mondom, hogy egy hídember.
2: Aha.
0: Mekkora lett volna második János Pált egy szitáron hallani a Dalai Lámával crossoverezve egy Hare Krishnát, nem?
2: Nem.
0: Oké, menjünk tovább. Babalanx és a Kings and Queens a 24.

0: Kígyó és One Republic Chasing Paradise a 22. Ray Dalton és a Do It Again maradta volt a 23-on. Na de most Orsi jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 28 évvel ezelőtt 1998. júniusában Jerry Halliwell közleményben jelentette be, hogy kilép a Spice Girls-ből. Sokak számára ez volt a lánybanda aranykorának vége. 3 évvel később viszont hatalmasat szólt szólóban. Feldolgozta a Weather Girls klasszikusát, az It's Raining Man-t, amely a Bridget Jones Naplója című film ikonikus betétdala lett. Jerry Halliwell következik, hangosítsuk fel, esni fog.

0: Jerry Halliwell és az It's Raining Man. Halleluja! Köszönjük szépen! Miss Ruffit hallottuk a Spice Girls-ből. Na!
1: Tiltakozom!
0: Neki is azt kellett volna, amikor szembe jött a rántott hús. Folytatjuk az Opel-val és Lagerlistát. Mick Jagger szicíliai partiját váratlanul rendőrök zavarták meg. Ez mit partizik még ez a 80 pluszos Mick Jagger Szicíliában? Exkluzív estét tartott, amely általában annyira hangosan sikerült, hogy a környéken lakók kihívták a hatóságokat. Jó, Jaggernél egy parti, gondolom azért. Lehet, hogy régen azért voltak hangosak, mert üvöltött a rockzene, most meg azért hangosak a partik, mert nem hallják egymást.
2: Jó a zene!
3: Tessék!
2: Jó a zene!
3: Nézze, hogy sós a szeme!
2: Jó a szeme!
0: Jó, amíg az öregek itt szót értenek, addig elárulom nektek, hogy Szicíliában szerdánként tilos zenés rendezvényt tartani.
4: Miért?
0: És ez pont szerdán volt. A beszámolók szerint a rendőrök végül megjelentek a helyszínen, de komolyabb intézkedésre nem került sor. A bulin több híresség és befolyásos vendég is részt vett, csak nem hallották egymást, és már nagyon nem is látták, mert hogy a 82-es rocklegenda láthatóan remek formában volt, csak hát már nehéz látni. És hajnalig tartott a mulatság.
5: Na csak.
0: Olvasó nélkül úgy értem, nehéz látni. A történet pillanatok alatt bejárta az olasz és a brit sajtót, és most már titek.
5: Okay.
0: Na de ez semmi ahhoz, hogy Charlie XCX és az Apple a 21.

0: 21-en Charli XCX és az Apple. Köszönjük szépen. Na, elérkeztünk a második óra végére, úgyhogy kicsöngettek, nyugodtan vigyetek magatokhoz a füzetcsomagot. Jön a Top 20 nem sokára, és az Opelval is lágerlista folytatódik a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
3: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
4: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Címa régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
5: Egy akkumulátor mindenhez, a kerttől a műhelyig. Villager Fuse, most 5 év garanciával. Projektekhez, amelyek tartósak.
6: Budapest, készen állsz?
7: Let me take you.
6: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park web oldalán.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
9: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
10: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
11: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéit lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéit. További információ metrodom.hu.
1: Sláger FM.
2: A reklám után.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Megjelent a pártok 2026-os támogatásáról szóló kormányhatározat. Megkezdődik a Velencei tó vízszabályozását szolgáló tározók rekonstrukciója. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete a Vajdahunyadvár udvarán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megjelent a magyar közlönyben a pártok és a pártalapítványok 2026-os állami támogatásáról szóló kormányhatározat. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 milliós, a Mi Hazánk Mozgalom 157 milliós, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül, míg az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap idén. Kübel Anita kormány szóvivő közölte, hogy a parlamenti választás után változik a pártok és a pártalapítványok támogatása, amit egy képlet alapján számolnak ki, és a támogatás változását a magyar közönyben teszik közzé. Azt is közölte, hogy megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója. A kormány szóvivő jelezte, hogy azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat és a két tározó rekonstrukcióját megkezdik. Arról is beszámolt, hogy az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a magyarországi boltok polcain kizárólag egészséges magyar élelmiszerek találhatók. A Pride hónap kezdetével ismét kikerült a szivárványos zászló a Városháza épületére, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon. Mint írta, 2019 óta minden évben kitűzik a zászlót, mert magától értetődően ott a helye. A főpolgármester hangsúlyozta, mindenkinek megvan a saját Budapestje, és szerinte a város sokszínűségének, elfogadásának és szolidaritásának megőrzése a szabadság feltétele. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT az idén is részt vesz a Suli a Strandon programban. A Magyar Fürdőszövetség által indított akció június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várja az iskolai osztályokat. Ebben az évben Budapesten 5 fürdő és strand csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, mondta el a Sláger FM-nek Borosné Szűcs Illikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója.
7: Ez egy olyan akció, amiben az a cél, hogy a diákoknak szórakoztató, de mégis valamilyen oktató jellegű tanítási napot biztosítsunk valamely strand vagy fürdő területén. Ugye így, hogy közeledik a vakáció, ez azt gondolom egy jó lehetőség pedagógusoknak és diákoknak is, hogy egy picit más környezetben, más módon, de mégis az oktatást tudják használni. Ebben az évben már 31 fürdőnk csatlakozott a Fürdőszövetség keretében ehhez a programhoz. Egyébként Budapesten 5 olyan helyünk van, ahol ezt a programot lebonyolítjuk június 8-a és 19-e között. Ez a Csillaghegyi, a Palatinus, a Paskál, a Pesterzsébet és a Római Strandunk, ahol 50%-os kedvezményt biztosítunk a diák belépő árából. Én bízom abban, hogy nagyon sok diáknak és pedagógusnak adunk olyan élmény lehetőséget, ami majd hozzájárul ahhoz, hogy minél többen, minél több felé jusson el ennek a programnak a híre, és egyre többen vegyenek majd részt ezeken a programokon.
12: A Suli a Strandon programról a budapestgyógyfürdői.hu oldalon olvashatnak bővebben. 20. alkalommal nyílt meg a Magyar Nemzeti Parkok hete, amely az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye. A Vajdahunyadvár udvarán mind a 10 hazai nemzeti park interaktív bemutatókkal, játékokkal és programokkal várja a látogatókat. A nemzeti parkok vezetett túrákkal és szabadtéri programokkal segítik a természet megismerését. A rendezvény részletes programja a fesztivál honlapján érhető el. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. A hétvégére végre visszatér a nyárias napos idő, szombaton már sokat süt a nap, csak a déli és keleti tájakon fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. A hajnali 10-16 fok után délután 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Vasárnap is marad a kellemes gomoly felhős napos idő, néhol záporra a zivatarral. A szél időnként megélénkül, a csúcsértékek ekkor már 25 és 30 fok között alakulnak, úgyhogy igazi nyárindító hétvége vár ránk. Nagyon sokan autóznak az M7-es autópályán a Balaton felé, Török Bálinnál arra szól a kocsisor, és az Érdi emelkedő megtelt, helyenként lépésben lehet csak haladni, Tárnok után már dinamikusabb a közlekedés. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munkák miatt a Budapest felé vezető sávokat lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. A délutáni erős forgalommal egyidejűleg torlódás alakult ki ezen a szakaszon. Erős a forgalom a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé, az Andrássy úton szintén befelé az Oktogontól, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszűrös utcától, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Margit körúton a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szél Kálmán tér környékén.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz. Orsi az hozza a dalokat a múltból, a hétsztárja pedig a szülinapos Alanis Morissette, aki nem csak zenész, édesanya, hanem képzett mentálhigiénés tanácsadó is.
13: Engem meggyőzött.
0: Komolyan foglalkozik az emberi kapcsolatok pszichológiájával, és a traumafeldolgozással. Mert hogy neki is volt, hogy emlékeztek rá, 14 éves korában meg Lilium tiporták. Mert azt hitte 11 évesen a férfiakról, hogy azok rendes emberek. Ekkorát tévedni, Isten! Komoly árat fizetett azért a tanulságért. Képzett pszichoterapeuta lett egyébként. Elgépesztő sok oldalú a csaj. Ahogy a műsorunk is az, mert hogy Szigalával, Jacksonnival, Ilyen Kidronnal és a Riptide-dal folytatjuk az Opelval is slágerlistát, ami a 20.

0: Teddy Sims on the Door a 18-on, David Guetta és One Republic I Don't Wanna Wait a 19-en, Orsi pedig mindig az első, ha valami jó kell a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 1986-ban ezen a napon Peter Gabriel's So című albuma a brit eladási lista élére került. Az album előfutára a Sledgehammer volt, ami azóta is minden idők egyik legikonikusabb videóklipjével és hangzásával is büszkélkedhet. Peter Gabriel nem csak zenész, hanem újító is. Jöjjön most az a dal, amit nem lehet elfelejteni. Szól a Sledgehammer.

0: Peter Gabriel és a Sledgehammer. Ó, Istenem, na, ilyen zenét tessék.
1: Köszönöm.
0: Na, hol vannak ezek a zenék? Hol vannak ma már ezek?
1: Mit tudom én?
0: Tényleg, most komolyan. Nem akarom mondani, ezt a régen minden jobb volt ott, de hát azért, na.
2: Paunika.
0: Ugye? Komolyan mondom. És hol van egyébként a Janzakata? Minden héten elmondom, hogy mekkora izé, hogy hallgatja az adásokat, és sehol semmi. Hát rám nem ír. Nem beszélt. Pillanat, csörög a telefonon. Háló, ki beszél?
3: Háló, háló, Áronkám, hát dehogy nem vagyok itt, hát itt vagyok, tudhatod, hogy a legnagyobb rajongó vagyok, és én mindig itt vagyok. Hogy lehet ilyet mondani, hogy nem vagyok? Itt most is itt vagyok.
0: Nem hallgatod, egyáltalán nem tudod bizonyítani?
3: Tudom, igen. Például képzeld el, hogy azt is tudom, hogy egyetlen előadó nevét normálisan még ki nem mondtad. De az enyémet igen.
0: Tényleg hallgat. Na jó van, puszika Katika, hol leszel a hétvégén?
3: Mindenhol is egyszerre, szerintem több van belőlem, de egy tuti biztos, ezt hallgatni fogom veled.
0: Jaj, na, látjátok, hallgatni arany. A Katikát is keressétek, szeressétek. Kéne egy közös műsor vele, egyébként nagyon bírom. Na mindegy, majd kitalálom. Vissza a hétsztárjához, aki nem Janzakata, nem Alanis Morissette. Janzakata minket hallgat, Alanis Morissette pedig rajtunk keresztül beszél. Tizennégy-tizennyolcas kora között anorexiában és bulimiában szenvedett. Ezeket a városokat nem ismerem. Hol lehetnek ezek?
4: Ez magánügy.
0: Rákeresek. Ott szenvedett anorexiában. Biztos valami szépen, vagy bulimiában. Bulimia az olyan balány köztársaság, nem?
4: Aha.
0: Ki lehet bulimia miniszterelnöke?
5: Nem mondhatom meg.
0: Most látom, hogy ezt vágjuk ki. A showbizniszbe csöppenve nyomatékosították, hogy a kövér nem lehet sikeres. Aha. Nagyon kemények anorexiában a szabályok.
4: Igen.
0: Van egy ikertestvére, aki jogatanárként dolgozik, illetve gitározik és énekel. Buddhista énekeket tartalmazó lemezeket készít. Atya úristen! Hú! Nem biztos, hogy rosszak ezek. Én nem tudom, hallgassunk már bele egy buddhista éneket tartalmazó lemezben. Köszönjük szépen, pont elég volt. Menjünk is tovább. Martin Garrix-el, Mattis-szel, Szatkovics Barbzal, mert már majdnem megvilágosodtam, de nem szeretem a fényt. Ugye Butterflies a 17. Menjünk vissza a sötétbe.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A hétvége időjárását ismét a napsütés határozza meg. Szombaton sok napsütés várható, záporok, zivatarok főként a déli és keleti vármegyékben fordulhatnak elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali hőmérséklet 10-16, a maximumok 23-28 fok között alakulnak. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható újra, néhol záporral, zivatarral. A szél időnként megélénkül, a csúcsérték már 25 és 30 fok között lesz. Hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, az érintett részen tilos megállni. Szombattól június 28-áig hétvégenként az 51 aljelű villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. A 3. kerületben a Királyok útján a Pünkösfürdő utcánál lezárták a félútpályát, itt gázvezetéket javítanak. Csatornajavítás miatt a Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot. Ma 17 órától 21 óráig szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni a Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon, a Kossuth Lajos térig vonulásos rendezvény miatt. Lezárták a 14. kerületben a Kassa közt az Erzsébet királyné útjánál csatorna karbantartás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Vallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 15.

0: Lady Gaga és az Abrakadabra a 15. Loi és a Get Lucky pedig a 16. Érkezik Orsi, aki hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2009-ből a rádiós slágerlisták 4. helyéről hozom most Zsíd egyik legnagyobb dalát. Az És megindul a föld egy igazi érzelmi bomba volt akkoriban, és ma is ugyanolyan hatásos. Zsíd a hangja, stílusa és női ereje minden dalában ott van. 17 év távlatában most újra megszólal. Zsíd a következik.

0: Zséda és a Megindul a Föld című dal. Köszönjük szépen! Ez itt a Hivatalos Magyar Slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján, méghozzá a hét sztárjával, aki nem más, mint Alanis Morissette. Évig, azaz 2002 és 2007 között Ryan Reynolds-szal járt, még jegyben is, aztán váratlanul 2010-ben feleségül ment Mario Treadway rapperhez.
1: Gratulálok!
0: Na, azért jó, mert mint említettem, tehát Alanis Morissette fejlett pszichoterapeuta, és hát kik

0: Eva és a Dead Dance a 12. Accent, Sarah, Misha Miller, Don't Leave Kylie pedig a 13. Orsi jön, és hozza, amit a múltból Iréntől.
1: Visszapillantó.
2: 1983. június 6-án, tehát 43 évvel ezelőtt Irene Cara What a Feeling című dala megkezdte 6-7-es lista vezetését az Egyesült Államokban. Nem csak énekesként, de színésznőként és táncosként is tehetséges volt. Ő volt a Fame című film egyik főszereplője is. A Flashdance főcímdala máig az egyik legikonikusabb mozgásra és motivációra hívó popslágere. Jöjjön most a What a Feeling!

0: Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Köszönjük szépen Irénnek a dalát. Köszönjük. Egyébként a szomszédasszonyomat Irénkének hívják. Innen is puszilom, csókolom szeretettel a szomszédból. Na, amíg én itten szomszédolok, Brad Pitt visszatér a Cliff Booth karakterével.
1: Akkor jó.
0: Újra eljátsz a Cliff Booth karakterét, akit a Volt egyszer egy Hollywood című Tarantino filmben megismert a világ. Nagyon menő karakter. A hírek szerint készül egy külön projekt a kaszkadőr figurája köré építve, ami már most óriási érdeklődést váltott ki.
1: Ugyan ma.
0: Pitt aktivitásáért, illetve alakításáért, mind a kettő igaz volt rá, annak idején Oscar-díjat kapott, és nem meglepő, hogy a stúdió tovább építeni ezt a karakter történetet, ami azért érdekes, mert én azt láttam azt a filmet, és mindenki legendákat beszélt arról, hogy mekkorát játszik a Brad Pitt, miközben így nem csinált semmit.
1: Uh-huh.
0: Valahogy azt érzem, hogy de azt mondják, a filmen az a jó, mert attól lesz valóságos, hogy nem csinálsz semmit, mert az életben te sem csinálsz olyanokat, mint a Steven Seagal, hogy Jim Carrey arcjátékáról ne is beszéljünk. Szóval azért fura, nem, hogy a semmiért kapod a díjat. Mindenesetre sok részlet titokban van még, de a bennfentesek szerint a film hangulata az hasonló lesz az eredeti Tarantino világhoz.
1: Ez igaz.
0: Régóta szerettük volna újra látni Cliff Boothot, Hollywoodban most mindenki erről a visszatérésről beszél. A premier november 24. A nővérem születésnapja.
1: Ez magánügy.
0: Ó, Isten éltesse őt is, a filmet is, meg a Fastboyt is. Good Life a 11.

0: Fazba és a Good Life a 11. helyen. Hölgyeim és uraim, időjárás, közlekedés, és már csak a legjobbak vannak hátra, a top 10. Folytatjuk az Opelval és slágerlistát a lehelletnyi szület után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.

0: Kashmir és a Wild Ride a 8-on, köszönjük Hipatton, meg Norma Jean Martin, Audamai hegye pedig a 9-dik. Na de Orsi, hozd valamit, amitől beindulok. Na, azt tedd el, így legalábbis.
1: Visszapillantó.
2: 2006. június 3-án a Red Hot Chili Peppers tarolt. Egyszerre vezetik a brit és az amerikai albumlistát a Stadium Arcadium dupla lemezükkel. Az album tele volt sikerdalokkal, köztük a Snow, vagy a most következő Tell Me Baby. Jöjjenek most a funk rock kaliforniai királyai, itt a Sláger FM-en, szól a Tell Me Baby.

0: Red Hot Chili Peppers és a Tell Me Baby. Köszönjük szépen. Hát, egy jó Red Hot Chili Peppers mindig jó.
1: Ez
0: itt az Opelval és Slágerlista, ahol a hét sztárja Alanis Morissette. Nem meglepő módon folyékonyan beszél franciául, miután francia-kanadai, gyűjti az illó olajokat a világ minden tájáról, még más mondjuk a kígyótól, addig ő a molylepkéktől fél.
2: És ha igen,
0: Oké, legyünk őszinték, a molylepke rohadt undorító, mert hogy egy ilyen szőrös lepke. És valljuk be őszintén, azért mi sem szeretjük a szőrös éjszakai pillangókat.
3: Tiltakozom!
0: Borotválkozni tessék! Az első női előadó, akinek debütáló albuma a Jagged Little Pill Grammy-t nyert az év albuma kategóriában, és ezzel történelmet írsz. Na, hát ennyit róla Alanis Morissette-ről. Jó egészséget kívánunk neki, rá is keresek most, hogy néz ki egyébként, mert egyébként hasonlított a Red Hot Chili Peppers énekesére szerintem, mint a testvérek lennének. Még régen.
2: Valóban?
0: Most nem tudom. Nagyon jön Taylor Swift és a Fade of Ophelia, két helyet rontva a hetedik.

0: Sam Felt és Rosalind Hot Like Mine-ja kapott egy 5-öst, Tóth Abigail Accent Sugar Daddy-e pedig 6-dik a héten. Na de most jön Orsi, és még valamit a múltból előás.
1: Visszapillantó.
2: 2009-ben a rádiós Top 40 12. helyén Péter Fibor és a Love Band szerepel Téged Nem című dalával. A zenekar akkor már jól ismert volt különleges hangzásáról, Bori karakteres előadásmódjáról. Ez a dal pedig egyértelműen a korszak egyik emblematikus darabja. Most újra felidézzük, nosztalgiázni ér.

0: Tibori and the Love Band téged nem. Ilyen után nincs más bejelenteni való, mint hogy ez még mindig az Opel Wallis slágerlista. Igen, nem tekertetek el, és ennek örülök, mert hogy Emilia Clarke az agyműtétei után lefagyasztotta a petesejtjeit.
1: Nocsa.
0: Ezt kár lett volna kihagyni ezt a hírt, drága barátaim.
2: Hey, nyugi.
0: Hogy Emilia Clarke az agyműtétje után lefagyasztotta a petesejtjeit. Na, hát azért ezt jó tudni, nem?
2: Hát majdnem teljesen, igen.
0: Megrázó őszintességgel beszélt arról, hogy milyen hatással volt az életére a két agyi aneurizma. Két agyi aneurizma. Ezt a szót még processzálom.
3: Így van, ez jó.
0: Amelyet a Trónok harca forgatásának idején szenvedett el. Oppá! A színésznő attól félt, hogy a súlyos egészségügyi problémák miatt később nem lett gyereke, ezért lefagyasztotta a petesejtjeit. Clarke szerint hosszú időbe telt, mire újra biztonságban érezte magát a saját testében, vagyunk így ezzel egy páran, én az ő testében sem érezném magam biztonságban.
3: Tiltakozom!
0: Ez egy feltételezés volt. Elmondta, hogy a műtétek után még sokáig küzdött szorongással és bizonytalansággal, ma már sokkal tudatosabban figyel az egészségére és a jövőjére. A rajongók szerint hatalmas erő kellett ahhoz, hogy mindezt nyilvánosan is felvállalja. Gondolom, ehhez is kellett hatalmas erő, meg ahhoz is, hogy ezt elhordja valaki. Egy fiatal nő.
2: Jaj, uram!
0: Hogy két agyi aneurizma, hát ez a szót egyébként nem biztos, hogy meg kell tanulni.
4: Ez lényeges.
0: Tehát, hogy kapott ilyen valamit, ami biztos nem jó, mert hogy műteni kell agyat. Azért, na. Szóval, hogy ezek tényleg nagyon kemény dolgok, és ami fontos, hogy látjátok, ezek a dolgok nem tárgyalnak velünk. És figyeljetek oda az egészségetekre, drága barátaim, mert ha valami nem tárgyal veletek, az pont ezek a betegségek. Lehetsz te akármilyen jó apa, jó anya, jó színésznő, jó csaj, bármi lehetsz, nem tárgyal veled, nem áll szóba.
2: Miért?
0: Egyszerűen kirúgja a lábadat aljas módon, hátulról nem sportszerűen. Tehát gondoljatok bele mindig abba, hogy az egész egészség dolog nem sportszerű. És akkor így kell hozzáállni. Rafkósan, odafigyelve, mindig résen léve. Na, Ed Sheeran azt hiszem ugyanezt vallja a negyediken.

0: Siren és az Azizám a negyedik helyen. És jön Orsi, hogy a hét sztárjától nyomjon le nekünk valami örökérvényűt.
1: Visszapillantó.
2: A hét sztárja Alanis Morissette, aki 52 éves lett, karrierje során több mint 75 millió albumot adott el világszerte, és már az első nemzetközi lemeze a Jagged Little Pill kultikussá vált. Erről a korszakalkotó lemezről választottam az egyik legkarakteresebb dalt, szól a Hand in My Pocket. I'm broke.

Morissette a hét sztárja és a Hand in My Pocket. Zsebre dugott kézzel toltuk ezt a dalt. Köszönjük szépen, és hát a sétánknak lassan vége, mert hogy már csak a top 3 van hátra, de előtte vegyük át, hogy kik jutottak be a legjobb 10-be. Ed Sheeran forgatja kameráját a 10-en. Hippaton, Norma Jean Bantin, Henry Audemars hegye a 9-dik. Kashmir és Wild Ride elhozta a 8. Hetedik a héten Taylor Swift és a The Fear of Ophelia. A Sugar Daddy-vel 6. Tóth Abigail és Exit.

Ed Sheeran a negyedik helyen az Assisemmel. Harmadikon pedig Bibi Rixa és a Faithless New Religion-je az ezüstöt most bronzos elérte.

0: Alexa és a Faithless New Religion a harmadik helyen. Britney Spears közben újabb botrányt kavart egy táncos videóval, felrobbantotta az internetet. Ilyet már nem is lehet csinálni egyébként. Az internet már nem robbant.
1: Dehogy nem.
0: Már fortyog. Ez egy folyamatos robbanásban levés. Tágul. Sokak szerint egy meglehetősen furcsa és aggasztó táncos felvétel töltött fel magáról, ami pillanatok alatt körbejárta a világot. A kommentelők egy része szerint Britney végre felszabadult, végre önmaga, mások viszont komolyan aggódnak a mentális állapota miatt. De ez a kettő nem ugyanaz? Nem ez az első eset, hogy az énekesnő videói hatalmas vitát indítanak el, de ők továbbra sem foglalkozik a kritikákkal, és rendszeresen posztol hasonló tartalmakat. A rajongótábor továbbra is teljesen megosztott, de ez a táncos videóknál nálunk is így van. Akár politikus táncolja, akár Britney Spears. Szerintem meg táncoljunk. A pop baj még nem volt.
2: Legyen tánc...
0: Már hogy komoly. Ray Dalton és a Blood Running, az ezüstérmes.

0: Ray Dalton és a Blood Running a második helyen. Köszönjük szépen! Egy friss kutatás szerint, mielőtt elárulnám az első helyet, valamit mondanom kell az intelligencia és a kedvenc szín összefüggések között.
1: Már csak ez hiányzott.
0: Na, mert hogy lehet meglepő kapcsolat. A vizsgálatok alapján azok az emberek, akik a kéket választják kedvenc színüknek, átlagosan nyugodtabbak, analitikusabbnak és intelligensebbnek bizonyultak.
2: Tényleg?
0: A kutatók szerint a kékhez gyakran társul a logikus gondolkodás, a stabilitás és a koncentráció képessége. Persze ez nem azt jelenti, hogy aki például a pirosat vagy a feketét szereti, az kevésbé okos. Inkább, köszönöm szépen egyébként, inkább személyiségjegyekről és viselkedési mintákról beszélnek a szakemberek.
1: Hiszek neked.
0: A téma pillanatok alatt felrobbantott az internet. Már megint felrobbant az internet. Mi van evel az internettel? Már alig tudtuk újjáépíteni briti tánca után, és megint felrobbant.
1: Attól tartok, igen.
0: Hát komolyan mondom.
3: Takarítokat a slágerev gyúra, újabb robbanás.
0: Szóval elkezdtem mindenki elemezni, akik hülyeségeknek bedőlnek, hogy vajon róluk mit árul el a kedvenc színük, mit meg mit. Most mindenki azon gondolkodik, hogy tényleg mit lehet kiolvasni egy egyszerű színválasztásból.
1: E parancsol?
0: Na, amíg ezen gondolkodtok, addig én elköszönök, szevasztok. Na, nektek mi a kedvenc színetek? Úgy látom, nem a kék.
1: B.
0: Hertz és Purple Disco Machine az élen, a Wonderful Life 25-tel újra visszamászott az élbe. Nem is tudom, gratulálok. Az első, én pedig, mint kapitány, az utolsó leszek, aki elhagyja ezt a hajót. Isten áldjon benneteket, egy hét múlva jövök.

0: Valli slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis keresse. www.opelvallis.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival.
4: E heti vendégünk Stály Judit. Szó lesz szakácskönyvekről, utazásokról és az ételekhez fűződő történetekről.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel. És biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
10: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
11: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: A 10 000 forintoson melyik királyunk van rajta?
14: Mátyás király.
13: Nem.
14: Kossuth Jalos.
13: Nem.
14: Lajos.
13: Na, akit kitaláltunk, hogy az első királyunk volt, ő van rajta.
14: Szent János.
13: Szent János. De János az nem volt magyar király, az István. Dóri, odaadja, és nem kell visszaadni a 10 000-t.
15: Vagy széttéphetitek is.
14: Nekem úgy sem kell, nekem van 20 000.
13: És a 20 000-esen ki van rajta?
14: Azt én nem ismerem, olyan bajszos gyerek. Már nem emlékszem, de régen tudtam.
15: Tényleg egy bajszos gyerek.
13: Egy bajszos gyerek.
11: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Az Európai Beruházási Bank képviselőivel egyeztetett Vitézi Dávid miniszter. Visszavonják a Mága Zoltán köréhez köthető cég 500 millió forintos nemzeti kulturális alaptámogatását. Több mint 1350 gyorssajtót mértek be egy hónap alatt a budapesti trafiboxok. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Európai Beruházási Bank alelnökével és több képviselőjével tárgyalt pénteken Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, derül ki a politikus Facebook bejegyzéséből. A megbeszélés középpontjában az állt, hogy a bank milyen feltételek mellett tud hitelt nyújtani Magyarországnak olyan beruházásokhoz, amelyek enyhítetik a lakhatási válságot és újraindíthatják a vasútfejlesztéseket. A Telce vezető szerint a közeljövőben az EIB támogatásával több nagy vasútvonalon is elindulhatnak fejlesztések, köztük a Budapest-Szeged, a Budapest-Lajos-Mizse és a Budapest-Miskolc vonalakon. A konkrét részleteket később ismerteti majd a tárcavezető. Visszavonják a Novo Studium Kft. 500 millió forintos nemzeti kulturális alaptámogatását, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. A döntés indoklása szerint a pályázat olyan adatokat tartalmazott, amelyek nem voltak összhangban a kulturális célokkal, és több ponton törvénysértőnek bizonyultak. Tar Zoltán közölte, hogy a támogatás kezelő jogászaival egyeztetve arra kérte a szervezetet, hogy minden hasonló jogtalan támogatást szerezzenek vissza a közjavára. A miniszter arra is utalt, hogy Mága Zoltán környezetéhez egy másik, frissen alapított cég is jelentős támogatást kapott korábban. Ártatlan és panaszt tesz a gyanúsítás ellen, ezt közölte Őrsi Gergely ügyvédjén keresztül, miután csütörtökön letartóztatták az óbudai korrupciós ügyként ismert eljárásban. Ügyvédje az RTL híradónak azt mondta, reméli, hogy a második kerületi polgármester akár jövő héten újra szabadlábon lehet. Közben kiderült, hogy nem csak egy parkgondozó cég fizethetett önkormányzati vezetőknek azért, hogy megbízásokat nyerjen. Egy közétkeztetési cég is érintett lehet, ezzel kapcsolatban már Pécsen is nyomozás indult, ott egy milliárdos szerződés miatt zajlik az eljárás. Összesen 1356 gyorsajtót rögzítettek májusban a budapesti trafiboxok. A második, a harmadik, a hatodik, a tizenegyedik, a tizenötödik és a huszadik kerületben. A legkirívóbb szabályszegést a hatodik kerületben az Andrássy úton mérték, ahol egy autós a megengedett 50 km per óra helyett 122 km per órás sebességgel haladt, amért 312.000 forintos közigazgatási bírságot szabtak ki. A budapesti rendőrfőkapitányság közölte, hogy a jövőben is rendszeresen végeznek sebességméréseket a főváros útjain annak érdekében, hogy visszaszorítsák a gyorshajtást és csökkentsék a balesetek számát. A hétvégén a MotoGP mezőnye érkezik a Balaton főkajáron található Balatonparkba, ami jelentősen növeli a forgalmat az M7-es autópályán és a tó felé vezető utakon. A verseny időpontja miatt a megszokottnál nagyobb dugókra kell készülni, még szombaton délelőtt is. Idén erősített vasúti és buszos járatokkal, valamint finom hangolt forgalomirányítással próbálják enyhíteni a terhelést a szervezők. Különleges mentőakció zajlott Pest vármegyében, ahol egy kis cica csaknem 17 méter mélyre zuhant egy függőleges kimosódásba. A felszínen eleinte csak a halk nyávogását lehetett hallani, így a mentőknek azt is ki kellett deríteniük, hogy a kútba esette, vagy a mellette kialakult üregbe szorult az apró macska. A Pest vármegyei kutatómentő szolgálat végül megtalálta a bajba jutott kis jószágot, és épségben a felszínre hozta. A szervezet szerint a cica hosszú és fájdalmas pusztulásra lett volna ítélve, ha nem érkezik időben segítség. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul a Sláger DJ.

Nagyszerű péntek estét kívánok minden kedves hallgatónak, ez a Sláger FM, és benne a Sláger DJ, a lemezjátszók és a mikrofon mögött két órán keresztül Nákszi Attila, és hozom a legnagyszerűbb táncolós muzsikákat a 90-es évektől a 2000-es évek elején át egészen a közelmúltig. Jó szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!

közjátszóknál Náksi Attila.

0: a lemezjátszóknál Nagy Attila.
1: Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ, hiszen ez a táncolásnak az órája. A lemezjátszóknál Nagy Attila.

Lassan véget ír az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ. A lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza mindenkit a 90-es évektől a 2000-es évek elején át a közelmúltig tartó legjobb zenékkel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az Európai Beruházási Bank képviselőivel egyeztetett Vitézi Dávid miniszter. Visszavonják a Mága Zoltán köréhez köthető cég 500 millió forintos nemzeti kulturális alaptámogatását. Több mint 1350 gyorssajtót mértek be egy hónap alatt a budapesti trafiboxok. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Európai Beruházási Bank alelnökével és több képviselőjével tárgyalt pénteken Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, derül ki a politikus Facebook bejegyzéséből. A megbeszélés középpontjában az állt, hogy a bank milyen feltételek mellett tud hitelt nyújtani Magyarországnak olyan beruházásokhoz, amelyek enyhítetik a lakhatási válságot és újraindíthatják a vasútfejlesztéseket. A Telce vezető szerint a közeljövőben az EIB támogatásával több nagy vasútvonalon is elindulhatnak fejlesztések, köztük a Budapest-Szeged, a Budapest-Lajos-Mize és a Budapest-Miskolc vonalakon. A konkrét részleteket később ismerteti majd a tárcavezető. Visszavonják a Novostudium Kft. 500 millió forintos nemzeti kulturális alaptámogatását, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. A döntés indoklása szerint a pályázat olyan adatokat tartalmazott, amelyek nem voltak összhangban a kulturális célokkal, és több ponton törvénysértőnek bizonyultak. Tar Zoltán közölte, hogy a támogatás kezelő jogászaival egyeztetve arra kérte a szervezetet, hogy minden hasonló jogtalan támogatást szerezzenek vissza a közjavára. A miniszter arra is utal, hogy Mága Zoltán környezetéhez egy másik, frissen alapított cég is jelentős támogatást kapott korábban. Ártatlan és panasz tesz a gyanúsítás ellen, ezt közölte Őrsi Gergely ügyvédjén keresztül, miután csütörtökön letartóztatták az óbudai korrupciós ügyként ismert eljárásban. Ügyvédje az RTL híradónak azt mondta, reméli, hogy a második kerületi polgármester akár jövő héten újra szabadlábon lehet. Közben kiderült, hogy nem csak egy parkgondozó cég fizethetett önkormányzati vezetőknek azért, hogy megbízásokat nyerjen. Egy közétkeztetési cég is érintett lehet, ezzel kapcsolatban már Pécsen is nyomozás indult, ott egy milliárdos szerződés miatt zajlik az eljárás. Összesen 1356 gyorssajtót rögzítettek májusban a budapesti trafiboxok, a második, a harmadik, a hatodik, a tizenegyedik, a tizenötödik és a huszadik kerületben. A legkirívóbb szabályszegést a hatodik kerületben az Andrássy úton mérték, ahol egy autós a megengedett 50 km per óra helyett 122 km per órás sebességgel haladt, amért 312.000 forintos közigazgatási bírságot szabtak ki. A budapesti rendőrfőkapitányság közölte, hogy a jövőben is rendszeresen végeznek sebességméréseket a főváros útjain annak érdekében, hogy visszaszorítsák a gyorshajtást és csökkentsék a balesetek számát. A hétvégén a MotoGP mezőnye érkezik a Balaton főkajáron található Balaton Parkba, ami jelentősen növeli a forgalmat az M7-es autópályán és a tó felé vezető utakon. A verseny időpontja miatt a megszokottnál nagyobb dugókra kell készülni, még szombaton délelőtt is. Idén erősített vasúti és buszos járatokkal, valamint finom hangolt forgalomirányítással próbálják enyhíteni a terhelést a szervezők. Különleges mentőakció zajlott Pest vármegyében, ahol egy kis cica csaknem 17 méter mélyre zuhant egy függőleges kimosódásba. A felszínen eleinte csak a halk nyávogását lehetett hallani, így a mentőknek azt is ki kellett deríteniük, hogy a kútba esette, vagy a mellette kialakult üregbe szorult az apró macska. A Pest vármegyei kutató mentőszolgálat végül megtalálta a bajba jutott kis jószágot, és épségben a felszínre hozta. A szervezet szerint a cica hosszú és fájdalmas pusztulásra lett volna ítélve, ha nem érkezik időben segítség. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
2: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!

trumpet. The trumpet. It's mumbo number 5.

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megjelent a pártok 2020-as támogatásáról szóló kormányhatározat. Megkezdődik a Velencei tó vízszabályozását szolgáló tározók rekonstrukciója. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete a Vajdahunyadvár udvarán. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Megjelent a magyar közlönyben a pártok és a pártalapítványok 2026-os állami támogatásáról szóló kormányhatározat. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 milliós, a Mi Hazánk mozgalom 157 milliós, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül, míg az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap idén. Kübel Anét a kormány szóvivő közölte, hogy a parlamenti választás után változik a pártuk és a pártalapítványok támogatása, amit egy képlet alapján számolnak ki, és a támogatás változását a magyar közönyben teszik közzé. Azt is közölte, hogy megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója. A kormány szóvivő jelezte, hogy azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élőkörnyezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukcióját megkezdik. Arról is beszámolt, hogy az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a magyarországi boltok polcain kizárólag egészséges magyar élelmiszerek találhatók. A Pride hónap kezdetével ismét kikerült a szivárványos zászló a Városháza épületére, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon. Mint írta, 2019 óta minden évben kitűzik a zászlót, mert magától értetődően ott a helye. A főpolgármester hangsúlyozta, mindenkinek megvan a saját Budapestje, és szerinte a város sokszínűségének, elfogadásának és szolidaritásának megőrzése a szabadság feltétele. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT az idén is részt vesz a Suli a Strandon programban. A Magyar Fürdőszövetség által indított akció június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várja az iskolai osztályokat. Ebben az évben Budapesten 5 fürdő és strand csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, mondta el a Sláger FM-nek Borosné Szűcs Illikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója.
2: Ez egy olyan akció, amiben az a cél, hogy a diákoknak szórakoztató, de mégis valamilyen oktató jellegű tanítási napot biztosítsunk valamely strand vagy fürdő területén. Ugye így, hogy közeledik a vakáció, ez azt gondolom egy jó lehetőség pedagógusoknak és diákoknak is, hogy egy picit más környezetben, más módon, de mégis az oktatást tudják használni. Ebben az évben már 31 fürdőnk csatlakozott a Fürdőszövetség keretében ehhez a programhoz. Egyébként Budapesten 5 olyan helyünk van, ahol ezt a programot lebonyolítjuk június 8-a és 19-e között. Ez a Csillaghegyi, a Palatinus, a Paskál, a Pesterzsébet és a római strandunk, ahol 50%-os kedvezményt biztosítunk a diák belépő árából. Én bízom abban, hogy nagyon sok diáknak és pedagógusnak adunk olyan élmény lehetőséget, ami majd hozzájárul ahhoz, hogy minél többen, minél több felé jusson el ennek a programnak a híre, és egyre többen vegyenek majd részt ezeken a programokon.
1: A Suli a Strandon programról a budapestgyógyfürdői.hu oldalon olvashatnak bővebben. 20. alkalommal nyílt meg a Magyar Nemzeti Parkok hete, amely az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye. A Vajdahunyadvár udvarán mind a 10 hazai nemzeti park interaktív bemutatókkal, játékokkal és programokkal várja a látogatókat. A nemzeti parkok vezetett túrákkal és szabadtéri programokkal segítik a természet megismerését. A rendezvény részletes programja a fesztivál honlapján érhető el. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változat.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsoronkon ma is inspiráló. Beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztem Budapest, és a vétel között mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, hogy örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális alkotásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik önmaguk is alanyi jogon a

0: érkeztetek, és egy hetünk van a bemutatóig.
1: Így van.
0: Nem is akárhol lesz a bemutató, egy nagyon intim, szerethető térben. Ott is próbáltok egyébként?
1: Ott is próbálunk, igen. Tehát ez Szomori Dezső Hermelin című darabja.
0: Mennyivel jó, hogy, mennyivel jó, hogy ti mondjátok.
1: Igen, mert ez azért egy kulcs mondat, hogy elmondjuk, hogy mi ez a mű, hiszen ez a Sütő utca 2-ben van. Itt élt és alkotott Szomori Dezső.
0: Tehát azon a történelmi helyszínen.
1: Azon a történelmi helyszínen.
0: Ez is ott készült?
1: Igen, ezt ő ott írta, 1916-ban jelent meg, és abban az évben meg is volt az ős bemutató a Víg Színházban. És hát külön kuriózum, nem csak, hogy ott írta meg, de ez a történet ott is játszódik, abban a házban, abban a lakásban. Na most sajnos nem jutunk be abba a lakásba, ahol élt Szomori Dezső.
0: Igen, szóval múltkor is mondtad, de miért?
1: Magántulajdonban van, Kerényi Imre rendező tulajdonába került ez a lakás, ő ott élt a feleségével.
0: Kerényi Imre. Madácsos Kerényi?
1: Úgy emlékszem, hogy rendezett ott is, elnézést műveletlenségemért, most nem tudnám felsorolni, mely színházakban rendezett, de Kerényi Imre rendező, és az ő felesége éltek ott, Kerényi Imre már nincs köztünk, a felesége használja ezt a lakást, nem él ott életvitelszerűen, de tiszteletben tartjuk a kérését, hogy, hogy ne bolygassuk úgymond ezzel, hogy mi ott szeretnénk színházi előadást. Tehát lent a Kugler Art Salonban mutatjuk be ezt a történetet, igazából 4 emelettel lejjebb.
0: Jó, hát szerintem ez is egy óriási dolog, mert nem ott szoktak a darabok bemutatódni, ahol éppen születtek feltétlenül, de az is milyen fura, hogy pont egy színházi ember. Az a lakás. No, hát akkor a egyik főhőst hadd kérdezzem, jó? Hogy milyen a lelkiállapotod, Timi?
2: Borzasztó.
0: Tényleg?
2: Tényleg, borzasztó.
1: És hazamegyek.
2: Elképzelhető. Nem, tehát, hogy a szó legjobb.
0: A darab miatt borzasztó?
2: Igen,
0: lelkület, a hangulat miatt?
2: A lelkület,
0: miatt?
2: A hangulat. Egyszerűen annyira elképesztő ez az egész, ahogy Szomori ír. Olyan sokat gondolkoztunk azon, és a Tamás is mondta, hogy igaz vétek, és hogy biztos forog a sírjában, de hogy tehát nem szabad húzni az ő szövegéből, de muszáj volt húzni, mert egyszerűen iszonyatosan nagy mennyiség. És olyan, tehát minden egyes mondatnak és szónak annyira tűpontosan megvan a helye, hogy nagyon nehéz ezt az egészet így összehozni, de hát a Tominak sikerült, és pont emiatt nagyon sokszor használtuk ezt a szappanopera szót az egész próba folyamatra és az egész darabra, ez is a szó legjobb értelmében.
0: Na, tehát annyira, kezdeni, igen, tehát annyira... Nem szoktuk szóként?
2: Nem, annyira intenzív, annyira gyönyörű, annyira, tehát, hogy nem csak két embernek, hanem az összes embernek a lehető legmélyebb, tehát a zsigereiből jövő érzelmek, fájdalmak, talán manapság már valahogy azt érzem, hogy ezeket már nem éljük meg, tehát megéljük, mint így magánszemélyek, de nem annyira tesszük ki, mert szerintem nagyon sokan erre azt mondanák, hogy húha, hát ez egy kicsit sok. De szóval, hogy csodálatos. Úgyhogy ezért az én lelkiállapotom most egy kicsit így darabokban van. És nagyon könnyű, ez is olyan érdekes, ma is újra rájöttem, ahogy próbáltunk, hogy itt nem kell, tehát nem kell technikázni sírás ügyileg, vagy bármi ügyileg. Abszolút.
1: Mert én ma körülbelül 3-szor annak hatására, hogy néztem, ahogy dolgoznak a színészek, és amilyen zsigeri...
0: Mondja ezt a rendező.
1: Igen, amilyen zsigeri érzelmek előtörnek belőlük rám, mint rendezőre, de mint nézőre is azonnal hatással van. És hát ebben az apró intim térben, hát ez így extrán arcon találja a nézőt.
0: Egyébként igen. A rendező az tud ilyenkor külső, vagy közönségé válni?
1: Feladatom a nézőnek a szemével, agyával, lelkével figyelni, hiszen el akarunk hozzájuk jutni. Úgyhogy igen, minden pillanatban túl azon, hogy van egy koncepciónk, aminek meg szeretnénk felelni. Óvatosan mondom, hogy figyelni kell a hatását, nem hatást játszunk, de arra feltétlenül oda kell figyelnünk, hogy ez hogyan csapódik.
0: Én estér azért a hatásról beszélgetek itt az alkotókat, nem a hatásért csinálja mindenki? Aki színpadra áll?
1: A hatás azt gondolom, hogy már egy következmény. Tehát, hogy igen. Be kell, hogy találjon a nézőbe egy gondolat, egy érzés. Szerencsénk van ezzel a történettel, ahogy Timi is mondja, szerelemről szól

0: szexualitásról szól, de még milyenről, hatalmas lángoló szerelemről egyébként, ami erre valahol talán mindenki vágyik, vagy amilyenre sokan vágynak, de azt gondolom, nincs olyan ember, akit ez hidegen vagy, vagy ezért, vagy azért, vagy azért, mert szeret, vagy szeretett, vagy elhagyták, bármi. És hát ebben minden is megtörténik, és így arc közelben történnek a dolgok, szóval igen, itt azért majd bekapcsol a hatás, de nem azért csináljuk, hogy sírjanak, hanem azért, hogy elgondolkodjanak a saját életükről. Amire felfűzzük a mi verziónkat, vagy az a rétege, ami számunkra legfontosabb, az nem is véletlen kapta azt az alcímet, hogy Sodródás. 16-ban írta meg Szomori ezt a történetet, és hogyha megfigyeljük, akkor az történik, hogy emberek próbálnak egymáshoz kapcsolódni, és ez a szinopszisban is így van leírva, hogy ott állnak a lehetőség kapujában, egyenesen a célszalag átszakítása előtt, de amikor ott van az a pont, hogy tényleg lehetnének boldogok, akkor valamiért nem lesznek azok. És valamiért visszafordulnak, meghátrálnak, megijednek.
1: Én talán az emberi hiúságot hoznám be ide, ami nagyon-nagyon fontos szerintem a Szomori. Tehát ugye a Szomori, Pálffy Tibornak a szerepét Szomori saját magára írta, vagy saját magáról mintázta, és hát az összes többi színésznő is, vagy szerelme, aki megjelenik, ezek mind valós személyek voltak ugye az ő életében, és hát ne felejtsük el, hogy azért ezek olyan emberek, és abban az időben még azért a színháznak teljesen más értelme volt, mint manapság szerintem. Tehát azért a színházba járás az egy ünnepnap volt, az egy esemény volt, az egy ilyen elemelkedett dolog volt, és hát úgy is éltek ezek az emberek, a drámaírók, színésznők, színészek, tehát volt egy ilyen iszonyatos magas presztízsük, és hát az a hiúság, ami bennük van, amit mi is most ebben, szóval, hogy tényleg ez a lehetőség kapujában állnak, és valami, de ez csak tőlük függ, a hiúságukból fakadóan valamit nem mernek meglépni, ami lehet, hogy egy tényleg csodálatosan boldog élethez vezethetne.
0: Meg az, hogy az ember fél az ismeretlentől, vagy...
2: Ez mindig félt, nem
0: igen,
2: az ember?
0: Igen, és ez volt az érdekes, ezt volt érdekes megfigyelni, hogy megszületett ez a mű 1916-ban, 110 év telt el, de hogy ez a mechanizmus mit sem változik. Hogy,
2: tényleg tud mai lenni?
0: Azt gondolom, hogy igen, és azért, mert ez teljes mértékben örökzöld.
1: Hát igen, fura, én mondjuk nem biztos, hogy egyet értenék azzal, hogy tud mai lenni, én inkább azzal értenék egyet, hogy az emberek
2: hogy
1: csodálattal...
2: Hogy az érzelmek egyetemesek benne.
1: Hát igen,
2: talán,
1: de hogy viszont valahogy szerintem az emberekben inkább egy olyan nosztalgia fog megszületni, ami a... Tehát igen, valahogy ez a nosztalgia szó jut eszembe, hogy annyira szép, annyira régi, annyira antik,
2: de
1: annyira különleges.
2: Szerintem. Tehát ilyen szép?
1: Hát szerintem.
0: Ami ebben örökzöld tud lenni, hogy csak visszatérve ide egy picit, hogy talán ez mindig nehézséget tud okozni az embernek, hogy szabad akar maradni, vagy leköti az életét valaki mellett. És ezek a szereplők is, amikor ott lenne az a lehetőség, hogy megállapodjanak, akkor történik egy elbizonytalanodás. És mind a kettő főszereplő, Hermine és Pálffy Tibor is hát egy intenzív életet élt, azelőtt is, hogy találkoztak, aztán azután is, hogy találkoztak. És itt van ez a két ember, akik egyébként a vak nem látja csak, hogy egymásnak vannak teremtve, és valahogy mégsem tudnak igazán egymásra.
2: Tehát ők maguk nem látják?
1: Szerintem látják, abszolút látják. Ez egy kicsit olyan, hogy ha elég magas az önismereti szint, akkor az ember azt mondja, hogy viszont én nem akarok egy ugyanolyan emberrel lenni, mint amilyen én vagyok. És tehát, hogy én ezzel így párhuzamot is tudok vonni saját magammal, tehát az, hogy nekem saját magamat mennyire kell elviselni, és az, hogy a partner mennyire, tehát, hogy akkor én azt mondanám, hogy ha két ugyanolyan emberről van szó, és ezek meg tényleg, tehát, hogy csak a nemük különbözik, szerintem.
0: Tehát sok lehet a félelem, igen, hogyha mondjuk két ilyen ember kerül össze, akik mondjuk nyitottságban éltek, és több partnerrel élték meg a boldogságot, és egyszer csak ott találják egymással szemben magukat, hogy akkor most lehetnének csak ők ketten. Mind a kettőnek ott van valahol az a fejében, hogy de biztos, hogy ez működni fog? Hogy akkor csak én kellek neki? És biztos, hogy nekem elég lesz az, hogy csak egy ember van az életemben?
2: Jó, hát ezek fontos kérdések.
1: És örökzöld kérdések.
2: Hát örökzöld, van, aki mer erről beszélni, van, aki csak magában lamentálgat ezen, aztán belebolondul egy ponton túl. Miért érdemes most megnézni ezt a darabot? Bátrabbak leszünk utána? Vagy bátrabban merünk már beszélni másokkal?
0: Én azt szeretném, hogyha valaki ezt megnézi, akkor tudjon önmagába nézni, és feltenni azt a kérdést, hogy én valójában mitől vagyok boldog, és hogy ezt én tudom-e közvetíteni. Elsősorban én magamnak bemerem-e vallani, és hogyha ott van velem szemben valaki, akiről én azt gondolom, hogy mi együtt lehetnénk boldogok, akkor meg tudom-e vele beszélni, hogy hogyan lehetünk együtt boldogok. Mert hát attól még, hogy két ember egymásra talál, nem biztos, hogy teljesen egyformán értékelik a boldogság fogalmát, vagy ugyanúgy képzelik el. És ez szerintem baromi nehéz, és baromi ritka, hogy erről mernek beszélni az emberek nyíltan egymással, és ezt valahogy közös nevezőre hozni.
1: Én is azt gondolom, hogy hogyha valaki ezt megnézi, akkor olyan tömör az egész, hogy tehát olyan példákat tud majd látni, vagy megélni, vagy átélni, ami biztos, hogy valamilyen szinten megtörtént az életében. Most csak az jutott hirtelen eszemben, hogyha valaki valami nagyon nagy pácban van érzelmileg, és abból nem tud kijutni, én el tudom azt képzelni, hogy ez az előadás azt tudja neki mondani, hogy na jó, most volt elég.
2: Tehát ez már majdnem olyan, mint egy életvezetési tréning?
1: Vagy nem, bízzunk benne.
2: Önismereti workshop?
1: Önismereti workshop, igen.
2: Többfunkciós.
1: Többfunkciós.
2: Ahogy egyébként a színház is az kellene, abszett, hogy legyen. Ez a darab, Tamás, ez neked volt a...
0: Ez az én kattanásom, igen.
2: Már nem mertem itt, de igen, kattanás.
0: Abszolút. Azaz. Ez onnan indult, hogy én a Kugler Art Salonban sokat dolgoztam régebben is, és egyszer csak szembesültem ezzel a tényel, hogy jé, Szomori Dezső fönt lakott az ötödik emeleten a toronylakásban, és mondtam Kőszegi Editnek és Surány Andrásnak, a Kugler vezetőjének, hogy de jó lenne a Szomoriról csinálni egy előadást abban a házban, ahol élt, valami emléket állítani neki. Hát egy fantasztikus különc figura volt, bárkinek jó szívvel ajánlom, hogy olvasson utána, egy nagyon-nagyon különleges embert fog megismerni. Erről most órákat tudnék beszélni, de az egy külön adás lenne. És akkor kerestem rengeteg anyagot, hogy hogyan lehetne megfogni, és semmi nem volt alkalmas arra, hogy színpadra kerüljön. Mert egyszer csak homlokomhoz csaptam, hogy de hát Jézus Isten, hát még a színművészetén vettük is a Hermelint, és leesett, hogy de hát igen, ott írta meg a Szomori a Hermelint, ott játszódik, és még ráadásul saját magáról is mintázta a főszereplőt, saját életéből vett valós szereplőkkel tarkította ezt a történetet. Elképesztő önreflexióval alkotta meg a főszereplőt, úgyhogy minden adott lett, emléket is tudunk állítani Szomorinak, és az embereket pedig el tudjuk gondolkodtatni, hogy hogyan szeretnének ők boldogok lenni.
2: Most már jó régóta beszélgetünk, bocsánat, szabad ne feledd, de elmondtuk már, hogy mikor van a bemutató?
0: Június 12-én.
2: Na, mert néhányszor azért ezt ismételgessük, hogy
0: június 12, június 12, este 7, teltház, aminek nagyon örülünk, igen.
2: Na, szépből gratulálok.
0: Ismétlünk, köszönjük szépen, 15-én és 16-án korlátozott számban kaphatók jegyek már arra is, hál' Isten, beindult az érdeklődés, de az a jó hírünk, hogy aki nem tud lecsapni az utolsó jegyekre, ősztől folyamatosan műsoron lesz a Kuglerben. Egy fontos információt itt még elmondhatok, ha beleférünk, hogy több szempontból időutazás is lesz ez a produkció, mert amikor megérkeznek a nézők a Sütő utca 2-be, akkor őket várja egy vezetett házséta, a hosszú lépés járunk jóvoltából az ő vezetésükkel, és akkor megismerkednek a ház történetével, Szomori történetével, megtudják ezt az egészet, hogy ott élt, ott írta, róla szól, és ezután érkeznek meg a Kuglerba, és tekintik meg azt a történetet, ami fönt játszódik az ötödik emeleten.
2: Zseniális. Zseniális, úgyhogy fent van az összes pontos-fontos információ?
0: Minden fellelhető az interneten. Okay. Igen, igen.
1: Okay. Csak be kell pötyögni a Google-be.
0: Kugler Hermelin.
2: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, és annak is örülök, hogy Fülöp Tímea megtisztelt minket, ahogy Iván is, Tamás is. Most együtt alkotjátok a Hermelin újra minek nevezzem, újra töltött 2026-os változatát?
0: Hermelin hazatér.
2: Igen, hát mert minden szempontból igen, szószorosan igen. hazatér, de a rendező meg a színész viszony milyen most? Milyen együtt dolgozni?
1: Isten.
2: Milyenek a napok? Tehát ritka az, amikor egy rendező meg egy színész a próba folyamat során itt van, úgyhogy most engem tényleg érdekelnek a kulisszák. Tehát most így egy héttel vagyunk a bemutató előtt, tehát mi zajlik? Milyen a hangulat? Most azon túl, hogy néha sírtok meg, meg figyelitek egymás érzelmi reakcióit, de feszkó például van?
1: Nincs. Nem, tényleg, bocsánat, én csak ellopom a szót a Tomitól. Én nem tudom, hogy ez hogy sikerült a Tamásnak, de mindig nagyon klisé, amikor azt mondják a színészek meg rendezők, hogy úristen, micsoda egy álomcsapat, milyen jó a hangulat. És
0: de ez most ez az.
1: Tényleg nagyon durva. Tehát igen. olyan mérhetetlen, tehát ezek a szerepek ezekre az emberekre lettek kitalálva egy az egyben, és mindenki iszonyatosan lelkes, mindenkiben rengeteg érzelem van, lefolytott, visszafolytott bármi, ami itt tényleg előjöhet, és mindenki olyan, tehát olyan, mintha mindörökre is ilyen szimbiózisban éltünk volna. És az, hogy remélem, hogy ezzel nem sértem meg a Tamás, de hogy nem azt akarom mondani, hogy én nem érzékelem azt, hogy ő a rendező, természetesen érzékelem, de hogy annyira baráti a hangulat, hogy neki, tehát hogy olyan tisztán instruál, olyan tiszta az egész történet.
2: Nem ez
1: olyan...
2: van általában a színházban, egy próba folyamatnál.
1: Nem.
0: Jó, hát ez egy régi rossz rendszerből is fakad, hogy nem ez van a színházakban. Én alapvetően nem hiszek abban, hogy ütni, vágni, alázni kell a másikat. Szerintem az sehova nem vezet, és ezt nagyon gyorsan felejtse is.
2: Én elmeséltem azt a múltkor, hogy budapesti karrierem kezdetén egy színház művészbüféjében dolgoztam.
0: Nem.
2: Na, és akkor ott azt láttam, hogy hogyan zajlanak a próba folyamatok, mert mindig hozzám jöttek először a szünetekben. És azt láttam, hogy ott ordibálás volt ezerrel, és mindenki feszült volt. A rendező, meg az utolsó színész is.
1: Semmi. Én meg sem érzem, hogy egy próba folyamatban vagyok, tehát hogy olyan...
0: Tehát annyira organikus, nagyon. Gördülékeny, jó, tényleg csodálatos ez az anyag, egyszerűen tényleg sodor bennünket is, és csak ismételni tudnám Timi szavait, hogy egy csodálatos csillagzat alatt születik ez az egész, egy rettentően jó csapat. Hát nem azt mondom, hogy nincs dolgom, rengeteg dolgom van, de nincs benne, tudod, ez a küzdés, hogy meg kéne erőszakolnom ezt az egész folyamatot, hogy egyet értsünk, mert hogy egyet értünk, és ez benne a csodálatos.
2: Na csak, hogy értsék a hallgatók, ez hogy zajlik, ugye akkor a kattanásot te mondtad, tehát csak ismétellek, a neked volt ez a darab. Uh-huh. És miután te rendezett, te döntötted el, hogy kik kapják a szerepeket?
0: Igen.
2: Tehát
0: igen,
2: mindenki, igen, tehát volt igen. A fejedben egy kép.
0: Van egy nagyon kedves barátom, akivel sokat beszélgettem erről a kattanásomról, és egyébként nekem súgott kettő nevet, javasolt kettő nevet, és mind a kettő egyébként az ő ötlete volt, úgyhogy ennyi segítséget kaptam. De maximálisan egyetértek jelen pillanatban is ezzel a két emberrel is.
2: Mert hogy megy ez, amikor a rendező fejében megszületik valami, hát gondol valakire, de mi van, ha nem tudja megcsinálni? Ilyen létezik? Hogy arra a feladatra mégsem ő a...
0: Létezik mellé nyúlás, azt gondolom. Persze.
2: És ez kiderül már a próba folyamatnál, vagy csak a premiéren?
0: Hát a premiéren az nagyon késő lenne. Kiderül ez közben azért gyorsan. Hát akkor nyilván nem ennyire organikus, nem ennyire egyszerű, akkor meg valahogy jó pszichológussá kell válni, és megtalálni.
1: Akkor ütni, vágni kell. Az a...
0: akkor meg kell találni a kulcsokat ehhez az emberhez. De
2: azt gondolom... Nincs ilyen.
1: Nincs. Hogy hát, bocs, nem, igen. Nem
2: szívből lesz. Örülök neki. Timi, megint feléd fordulnék, igen. hogy most akkor három előadás lesz, ha jól számolom?
0: Igen, most remélyen elején három.
2: Remélyen együtt. Ez nem visszatartó erő, hogy készültök, beletesztek apai tanyait, lesz három előadás, de aztán elmegy nyári szünetre.
1: Igen, nincs ezzel semmi gond. Abszolút.
2: Mert ezt akkor gondolom augusztusban, vagy amikor majd újra lesz az egész, akkor ezt fel
0: újra
2: kell újítani.
0: Így van.
2: De nem. Akkor már gördülékenyebb lesz valószínűleg.
0: Egyébként azt gondolom, hogy ez addigra már annyira, már most is egyébként annyira beléjük lesz ivódva, annyira a zsigeri részük lesz, hogy én remélem, hogy be kell csak nyomni egy piros gombot.
2: Igen, egyébként én értem, hogy ez oda tartozik, ez a darab, Kugler, meg tulajdonképpen tényleg a házhoz illik, de ez utaztatható lenne?
0: Igen, nem. Szóval lényegében meg lehetne azt csinálni, hogy fogunk, nem tudom, egy kanapét és néhány széket, meg a kellékeinket, és elmegyünk bárhova, meg lehet csinálni. De egyszerűen az a millió, az az atmoszféra, a Kuglernak a nagypolgári...
1: A tudat, hogy ott van felettünk az a lakás, igen, ahol eleve
0: játszódik. Hogy ez a szelleme, szomori szelleme, komolyan, ami ott leng felettünk, tehát végig ez hatalmas adalék, igen.
2: No, kulisszatitkokat még áruljatok el, legyetek kedvesek, tehát naponta mennyit próbáltok? Meg minden nap van egyáltalán?
0: Hát most már igen. Bemutatóig szerintem meg se állunk. Most még egy kicsit PC-ebb a dolog, délelőtt 10-től 2-ig dolgozunk, aztán mindenki hazamegy, és rommá szövegezi magát este, és próbál aludni remélhetőleg. Aztán hát hétfőtől keményítünk a főpróba héten, akkor is van ez a 10-től 2-ig tartó idősáv, mindenki elmegy egy picit ebéddel, levegőt vesz, de hát akkor már jönnek a jelmezek, jön a smink, jön a haj, 6-kor vagy 5:30-kor, majd kiderül, elkezdenek készülni, és 7-kor el kell kezdeni rendes idejében. Aztán hát remélem, hogy addigra már fogunk úgy állni, hogy tudunk egy picit lazítani, hogy azért a bemutatóra úgy fussunk rá, hogy nem lesz ennyire szoros a menetrend.
2: De az, hogy szövegeztek otthon ezerrel, az miért van?
1: Hát a saját szövegünket
2: nyilván
1: muszáj.
2: De ez egy nehéz
1: muszáj.
2: Szöveg egyébként?
1: Nagyon nehéz. Nagyon kacifántos, nagyon szecessziós, nagyon egyébként csodálatos, igen, fontos erről szót ejteni. De mégis valahogy azt érzem, és azt gondolom, hogy nem igazán próbált, tehát hogy jó értelemben nem próbáltuk túl, és ennek az előadásnak szerintem még jót is fog tenni mondjuk ez a kis nyári szünet, mert egy picit vissza lehet töltődni, mert úgy érzem, hogyha ez rutinból van csinálva, akkor nagyon nehezen el lehet csúszni, és nem lesz ugyanolyan a végeredmény. Tehát itt muszáj átélni. Nem lehet technikázni.
2: Megértettem. A premier izgalma, láza, idegesség, vagy nem tudom, feszélye az van bennetek, nincs?
1: Bennem egyáltalán. Nagyon fura, nem tudom, lehet, hogy meg fog érkezni, de tényleg semmit, tehát, hogy ha már most bent ülne ez a 40-50 darab néző, akkor sem magam rosszul.
0: Van, akiben van, de ez nem titok, és nem sértés, és nem bántás ezt elárulni, pont ma egyik színész jelezte, hogy ő olyan típus, hogy amikor közeleg a bemutató, akkor elsápad, akkor elkezd izgulni, de ez... Igen, pont most, ahogy jöttünk ide, mondtam az úton Timinek, hogy most még a második felvonással van több dolgunk, és ezt érzik belülről a színészek. Én meg azért vagyok nyugodt, mert látom kívül, hogy minden irányban. Színészként borzasztó az, amikor még nem vagy biztos a dolgodban, meg ezer felé áll az agyad. Én azért vagyok boldog, mert látom, hogy minden irányban van, és hogyha ez most be fog épülni, és biztos lesz, szerintem mindenki jó kedvel fog neki menni ennek a bemutatónak. Ebben én biztos vagyok, és ezt kimerem jelenteni most itt.
2: Mennyi a stáb? Mennyien vagytok a...
0: 6 színész van benne, Murányi Tünde, Tölgyesi Zoltán, Jerger Balázs, Hajnal János Fülöp, Tíme a Marjai Virág, van egy asszisztensünk, Juhász Gabriella, Pap Janó a jelmez, segíts, kit hagyok ki, Balog Máté András a producerünk, van egy zenei közreműködőnk, Jánbor Benedek, most így kapirgáltam az ujjaimmal, de már elfelejtettem, hogy hol tartok.
2: Ő a zenei közreműködő például mit?
0: Korabeli 1910-es slágerek elhangzanak ebben a történetben, és akkor...
2: Mert hogy akkor is voltak slágerek.
1: Bizonyán. Az is olyan csodálatos volt, ez egy kis érdekesség. A Tomi válogatta a dalokat, és amikor elküldte a kottát az egyiknek, az én dalomnak a kottáját, akkor fent olvasni lehetett, hogy most nem fogom visszaidézni sajnos a vezeték nevét a színésznőnek, de hogy az volt a neve, hogy Hermin. És ugye az én, és ő ezt nem tudta, tehát hogy utólag látta meg ezt ő is, és ez is egy ilyen jel volt a szomori...
0: voltak ilyen jelek egyébként, nagyon brutális. Volt ilyen, hogy otthon agyaltam ezen az egész Hermelin történeten, de több mint egy évvel ezelőtt nagyon gyors széljegyzett, hogy van egy ilyen giga gyűjteményem színházi relikviák 19.-20. századból, dedikációk, levelek, személyes tárgyak. Tehát...
1: Nagyon kemény a Tomi.
0: Nekem ez egy óriási szenvedélyem, igen. És hát természetesen van Szomori Dezsőtől dedikált kötetem, és akkor mondom, éppen ez volt a téma a fejemben, Szomori Dezső, Hermelin, hogy mit, hogy kéne megvalósítani, hallottam egy puffanást a lakásban, és odagrottam a vitrinhez, mi dőlt el szerinted?
2: A Szomori?
0: A dedikált Szomori kötet.
2: Nekem meg Szécsi Pártól van a dedikálásom.
1: Jó,
0: az is szép.
2: Aki 72-ben halt meg, én meg 79-ben születtem. Na ez hogy lehet?
1: Ez hogy történt?
2: A testvére hozta. A testvérétől kaptam ajándékba.
1: Aha. Ó, de ilyen szép.
2: Aláért dedikált akkori autogramkártyát.
1: Szóval, tehát gyönyörű. Na majd a Tomi mindjárt lecsapra.
0: Már nincs is nálad.
2: No, de miután akkor ezek szerint te szenvedélyesen kutatod a magyar színház történelmet, a felelősség is nagyobb, amikor létrehozol egy ilyen produkciót?
0: Hát,
2: mert hogy te egy szomori tisztelő ember vagy.
0: Igen, abszolút. Rengeteg utána olvasást igényelt ez, és abban is hűnek kell lenni, hogy ugye Szomori megmintázta magát a főhősben, tehát nagyon meg kellett ismerni Szomorit, akiről én rengeteget olvastam. Persze, hát ebben nem lehet mismásolni, nagyon meg kellett találni, hogy milyen ez az ember.
2: És te most ebben a darabban nem szerepelsz színészként?
0: Nem.
2: Na, hát ez meg a másik lélektam. Hogy nincs, de ilyenkor figyelek. Tényleg nincs benned semmi, mert legutóbb, amikor itt voltál, akkor te voltál a főhős egy másik darabnál, tehát most megfordult a ilyen szempontból a dolog, de hogy tudod ezt külső szemmel nézni?
0: Igen.
2: Teljesen?
0: Igen. Hát jó, elsősorban színész vagyok. Én akkor rendezek csak, hogyha valami iszonyatosan megtalál, hogyha jön egy olyan kattanás. Téma, történet, kattanás, bármi anyag, amire azt mondom, hogy fú, nekem ezzel dolgom van, én csak és kizárólag akkor mondom azt, hogy rendezői székbe ülök. De hát igen, alapvetően persze színész vagyok, és színészként is élem velük végig, tehát ott vagyok mindegyikük bőrében egyszerre hat felé. Kicsit hasadtudott állapot, de közben meg szerencsés is, hogy nem csak egy ilyen külső ránézés, hanem egy nagy-nagy beleérzéssel tudok velük menni.
1: Néha eléggé aranyos a Tomi, vagy így, amikor kívülről nézem, és látom, hogy megy a jelenet, akkor azt látom a Tomin, hogy így beleéli magát, ő is a szemet teljes mértékben ott van, és látni lehet rajta, hogy ő ezt így ez tökéletesen meg tudná az összes szerepet csinálni, szerintem.
0: Na, majd egy monodrámában.
1: Igen, egy monodrámában.
2: Na jó, hát én azt kívánom, hogy tényleg úgy sikerüljön a premiére, hogy most ilyen lazán természetesen beszéltek róla, mert akkor ezek szerint eddig minden természetes volt.
1: Így van. Igen.
2: Ebben a folyamatban. Igen. Az meg ezért ritka?
1: Nem baj, majd lehet, hogy még visszajövünk, aztán tiszta pánikrólomba leszünk mindannyian. Nem, biztos nem vagyok benne, hogy nem. Nem.
2: Egyébként. Nem. Ebben a műfajban mi számít sikerszériának? Tehát mennyit kellene ebből játszani, hogy ti azt mondjátok, hogy ez tényleg siker?
0: Én azt gondolom egyébként, és mindenféle nagy mellény nélkül, hogy ez egy akkora kuriózum, illetve én ilyet még nem hallottam, hogy ott fusson egy előadás, ahol jött a szerző, ahol játszódik, stb., hogy én erre rohannék nézni, az biztos. Szóval én nagyon remélem, hogy ez évekig műsoron tud lenni.
2: Hát ez a cél.
0: Igen. Legyen műsoron. Évekig, havonta egyet-kettőt ebből szeretnénk játszani. 40 ember fér be egyébként egy-egy alkalommal, és már most, hál' Isten, nagy az érdeklődés. Most jut eszembe, hogy már a második előadás is megtelt. Úgyhogy már csak 16-ára várjuk a nézőket. Most ugrik be. Igen, mert pont mikor elindultam, akkor szóltak utána, hogy megtelt a második előadás is. Na, szóval, hogy így, hogy 40 ember fér be, azt gondolom, hogy így lehet egy szép hosszú szériát.
2: De magát a Hermelint egyébként gyakran feldolgoztam?
1: Nem.
2: Utána olvastam, de nem nagyon találtam.
1: Víg Színház, igen, akkor, amikor megírta, akkor a Víg Színház bemutatta.
0: Volt az ős bemutató, igen.
1: Volt még a Víg
0: Színházban egy legendás is. Előadása, Gábor Miklóssal főszerepben, Nemzetiben volt. Később is volt később egy Víg Színházas. Ja, és hát ez csodálatos, hogy felkértem Murányi Tündét, hogy játssza Julist a cselédet. És miután felkértem, derült ki, hogy kerek 30 évvel ezelőtt, 96-ban játszotta ugyanezt a szerepet a Végszínházban. Ez is egy időutazás ebben a történetben. Igen.
1: Sőt, ezt ráadásul nem tudom, egy harmadik vagy negyedik próbán mondta el nekünk, tehát hogy még nem is ezzel nyitotta, hogy hát amúgy én ezt már... Az is egy csodálatos dolog volt.
0: Félnek alapvetően hozzányúlni, mert tényleg van ez az elképesztő, burjánzó, szecessziós nyelvezete, mondták is a szomori nyelvezetéről, hogy szomorizmus, tehát őt vagy istenítették, vagy utálták, nagyon szélsőséges volt. A személyisége, meg az írása miatt is egyébként, és hát tényleg az óriási feladat, hogy ezek a mondatok megszólaljanak úgy, hogy azok emberiek legyenek. Erre egyébként lett egy olyan megfejtésünk, hogy annyira felfokozott állapotban van folyamatosan ez az ember, a főszereplő Pálfi, aki ugye maga szomori, hogy az élete egy szappanopera, uh-huh. Hogy még a környezete is átveszi egyébként ezt a stílust. És hál' Isten egyébként erre vannak is ilyen utalások a történetben, amikor egy-egy szereplő, vagy egymásra szólnak a szereplők, hogy hát maga Tibort idézi, a műveit uh-huh. idézi.
2: Nagyon izgalmas. Izgalmas igen. lesz. Akkor mit illik kívánni így a végén nektek? Most a kézés látod, és én... nem
1: merem. Nem, igazából csak egy picit visszakanyarodva arra, hogy siker, hogy milyen siker, hogy valahogy az utóbbi években annyira azt érzem, hogy nagyon sok kőszínházi előadás pont erre megy ki, hogy egy ilyen gyári futószalagon vannak a színészek és az előadások, és hogy mi lesz a sikere, mennyi lesz a sikere, hány ember fog jönni, ki fogja megnézni, ki fog róla beszélni, írni, stb. Én valahogy ezt pont nem így élem meg, én ezt úgy élem meg, hogy ez annyira egy ilyen otthon, tehát az otthon szó jut eszembe, és az, hogy ez egy ilyen hazatérés, és csak egy ilyen érzelmi sodródás, ahogy a darabban is van, hogy tényleg én is azt tudom elképzelni, hogy ez évekig mehet, és még akkor is izgalmas lesz, mert annyira más.
2: Ezt kívánom nektek.
1: Köszönöm szépen.
2: Örülöm, hogy itt voltatok. Sok csillogó szempárt, akkor ezt kívánom. Jó?
1: Köszönjük szépen.
2: Csillogatok, nagy baj. Igen. Nem lesz. Fülöp Tímával is, Ivan is Tamással beszélgettem. A Kugler Art weboldalán meg minden pontos-fontos információt megtalálni.
1: Így van.
2: Vigyázzatok magatokra.
1: Köszönjük szépen.
2: Voltatok. A hallgatóknak is ezt kívánom, most folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
3: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Fülöp Tímának és Ivanis Tamásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felülvizsgálja a kormány a MOHU 35 éves hulladékgazdálkodási koncesszióját. A Budapest közút eddig több mint 43 ezer kátyút javított ki. Új időszaki kiállítással várja a látogatókat a BKV Föld alatti Vasúti Múzeuma. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Felülvizsgálja a kormány a MOL csoporthoz tartozó MOHU ZRT 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesszióját. A kabinet szerint több kérdés is felmerült azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi konstrukció megfelelően szolgálja-e a lakosság érdekeit, ezért szeptember 1-ig részletes jelentést kértek a rendszer működéséről. A kormány szóvivői tájékoztatón bejelentették azt is, hogy megszűnik az a szabályozás, amely lehetővé tette, hogy egy miniszter saját hatáskörben jelölje ki az akkufeldolgozó üzemek helyszíneit. Június végéig a minisztérium közi munkacsoport dolgozza ki az új szakmai és jogszabályi alapú kereteket. Mostantól fogadja a Travel Teachers káros útjainak kárbejelentéseit az Európai Utazási Biztosító, közölte a társaság, miután honlapján közzétette a szükséges tudnivalókat. Augusztus 3-áig lehet élni a lehetőséggel, a kárigényeket online, postán, e-mailben vagy faxon lehet benyújtani. Budapest főváros kormányhivatala megállapította, hogy az utazási iroda nem rendelkezik elegendő forrással az utasok kártalanítására, ezért a biztosító fizet a 16,44 millió forintos vagyoni biztosíték terhére. A biztosítás kizárólag az utazási csomagokra befizetett összegekre terjed ki. Az év első felében összesen 43.471 kátyút javított ki a Budapest közút, ami a tavalyi azonos időszakhoz képest kétszeres mennyiség derül ki a társaság közleményéből. A kátyúk száma január közepétől nőtt megjelentősen, ezért hetekig megerősített kapacitással és alvállalkozók bevonásával dolgoztak a balesetveszélyes úthibák elhárításán. A kisebb javítások mellett márciustól nagy felületű aszfaltozási munkák is zajlanak a fővárosi úthálózaton. Az elmúlt hetekben többek között a 18. kerületi Lőrinci úton, a 14. kerületi Tököli úton, a 4. kerületi Temesvári utcában, a 2. kerületi Zöldmáli lejtőn és a Széher úton végeztek teljes felületű burkolatcserét. A május enyhe élénkülést hozott az ingatlan piacon, 5%-kal nőtt az érdeklődések száma gyenge április után, közölték a zenga.hu és a költözbe.hu adatai alapján. A kereslet elsősorban az olcsóbb vármegyékben erősödött, Nógrádban például 40%-os növekedést mértek, ahol továbbra is 300 ezer forint körüli négyzetméter ára vonzák a vevőket. Pest vármegyében 8, Veszprémben 11%-os visszaesés látszik, ami az agglomeráció drágulására és a Balaton déli partjának erősödésére utal. A legnagyobb visszaesés Budapesten történt, az érdeklődések száma az év első 5 hónapjában átlagosan 29%-kal maradt el a tavalyitól. A fővárosi 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árak jelentősen szűkítik a potenciális vásárlók körét, akik egy része inkább vidéki, olcsóbb térségek felé fordul. Új időszaki kiállítással várja a látogatókat a BKV Deák téri Föld alatti Vasúti Múzeuma. A Budapesti Mesék című tárla 10 tematikus történeten keresztül idézi fel a fővárosi közösségi közlekedés több mint 150 éves múltját. A látogatók megismerhetik, többek között milyen lóvontatású járművek jártak egykor, hogyan jelölték a villamos viszonylatokat a számozás előtt, mikor dolgoztak először nők a budapesti közlekedésben, vagy milyen intézkedéseket hoztak a spanyol nátha idején. A kiállítás számos relikviával, fotóval és dokumentummal mutatja be a város fejlődését és mindennapjait. A tárlat egész évben látogatható. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Éjjel-nappal.
2: Emelem

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány több szabályozás szigorításáról is döntött. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Koncertekkel és színházi programokkal indul a Bencz úr kerti esték idei évada. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dúr vagyok. Több kiemelt ügyben hozott döntést a kormány a csütörtöki ülésén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Ezek között szerepel, hogy azonnali vizsgálat indul a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztető gépek ügyében, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kabinet eltörli a pedagógus értékelési rendszert, jövő héten pedig benyújtják a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás lehívásához szükséges jogszabálycsomagot, szigorítják a közterületi plakátok szabályozását, felülvizsgálják a párt finanszírozást és a vendégmunkások behozatalának szabályait, valamint több területen azonnali tiltást rendeltek el. Pap Dániel, a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél, mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása. A közlemény szerint Pap Dániel a felmondás ideje alatt ellátja feladatait. A GKI gazdaságkutató friss elemzése szerint 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kata 2027-re tervezett kibővítése, és akár 250-270 ezeren is visszatérhetnek az egyszerűsített adózáshoz. A kormány célja, hogy újra széles körben elérhető legyen a kata, miközben garanciákat építenének be a bújtatott foglalkoztatás ellen. A GKI szerint az új rendszer sikerét a részletszabályok döntik el, különösen a havi tételes adó összege, a bevételi korlát és az egy megbízótól származó az új bevételek aránya. A végleges jogszabálytervezet 2026-2027 fordulóján várható. A taxicek alkalmazás nem gyűjt és nem továbbít utasadatokat, kizárólag a jogszabályban előírt információkat kezeli, közölte a BKK. A rendszer csak a taxi helyzetét és a taxaméter indítását, leállítását kezeli valós időben. A társaság hangsúlyozza, hogy az applikáció 2025 óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget segít teljesíteni, és nem jelent plusz adminisztrációt a szolgáltatóknak. A taxisok érdekvédelmi szervezet ezzel szemben azt állítja, hogy a rendszer alkalmas lehet utasok mozgásának ezért a felfüggesztését kezdeményezi. A BKK június 30-áig csak tájékoztatja a taxisokat, a szankcionálás az év végén indulhat. A társaság szerint minden adatkezelés biztonságos és a jogszabályoknak megfelelő. Karbantartási munkák miatt június 8-áról 9-ére, illetve 11-éről 12-ére viradó éjszakák között módosul a Budapest-Esztergom vasútvonal menetrendje. Az S70-es, S71-es és az S72-es éjszakai járatok egy része Budapest nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota-Újpest között pótlóbuszokkal közlekedik. Június 15-én indul a Bencz úr kerti esték idei évada, amely egész nyáron koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várja a közönséget a Bencz úr ház szabadtéri színpadán. A fesztivál megújult arculattal készül, a nyitóestet a Pénzügyőr zenekar adja, opera, operett és musical slágerekkel. A múzeumok éjszakája is beköltözik a helyszínre, piafesttel és interaktív programokkal. A kínálatban sanzonestek, a Danubia zenekar közönségszavazásos koncertje, valamint a Fekete tyúk és a Gül Baba is szerepel. Augusztusban Donizetti szerelmi bájítala és gyertyafényes koncert is várja a látogatókat. A részletes program a fesztivál honlapján érhető el. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a következő esemény már júniusi, június 9-én, kedden este 19 órától a Hagyományok Háza átriumában érkezik Szabados Tünde Ég a Mező tematikus népzenei koncertek sorában a következő fantasztikus előadás. Ő a Székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 13. évfolyamos növendékének koncertjéről van szó, akinek a mentora Babcsán Bence. A koncert főszereplője Szabados Tünde a négy őselem közül a legerősebb és a legféktelenebbet, a tüzet választotta. A tűz egyszerre teremtő és pusztító erő, felégeti a területet, de az égett földből új élet sarja. Ő maga az ellentét, egyszerre Isten és ördög, fény és sötétség. Azt mondja Tünde, hogy nőként megtapasztalta, milyen az, amikor egyesül a tűz belső erejével, ezzel a végtelenül sokszínű és változatos természettel. Megértette, hogy mit jelent önmagát megégetni, a gondolat fonálból született meg a verse, amely köré felépítette a koncert tervét. A történet az ártatlan, gyenge, gyermeki szikrából indul, amely eleinte szeretetből táplálkozik. Ez is tűz, még törékeny és szelíd, ami melegít, de reméget. Aztán, ahogy a világ ráfúj, a tűz megerősödik, és már haragból lobban fel, felemésztve mindent maga körül. De minden láng egyszer elfárad saját maga mérgezésétől. Eljön a pillanat, amikor a tűz egyszerűen kiég, és hamu marad utána. Nos, a koncert ívét a tűz fejlődési útja határozza meg, a szikra megszületésétől a pusztító lángon át a kiégésig, majd a megtisztult újjászületésig. Az átmenetek között lírai művek, versek és dallamok fűzik tovább a történetet, mindegyik a tűz egy-egy arcát jelenítve meg, a szeretet lángját, a szerelem melegségét, a harag tüzét, majd a hamu csendjét és a fény újjászületését. Kedves hallgatóink, június 9-én kedden este, tehát aki szeretne egy különleges előadáson részt venni, az irány a Hagyományok Háza felé.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány több szabályozás szigorításáról is döntött. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Koncertekkel és színházi programokkal indul a Benczúr kerti esték idei évada. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több kiemelt ügyben hozott döntést a kormány a csütörtöki ülésén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Ezek között szerepel, hogy azonnali vizsgálat indul a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztető gépek ügyében, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kabinet eltörli a pedagógus értékelési rendszert, jövő héten pedig benyújtják a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás lehívásához szükséges jogszabálycsomagot, szigorítják a közterületi plakátok szabályozását, felülvizsgálják a pártfinanszírozást és a vendégmunkások behozatalának szabályait, valamint több területen azonnali tiltást rendeltek el. Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél, mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása. A közlemény szerint Pap Dániel a felmondás ideje alatt ellátja feladatait. A GKI gazdaságkutató friss elemzése szerint 300-350 ezer vállalkozót érinthet a Kata 2027-re tervezett kibővítése, és akár 250-270 ezeren is visszatérhetnek az egyszerűsített adózáshoz. A kormány célja, hogy újra széles körben elérhető legyen a Kata, miközben garanciákat építenének be a bújtatott foglalkoztatás ellen. A GKI szerint az új rendszer sikerét a részletszabályok döntik el, különösen a havi tételes adó összege, a bevételi korlát és az egy megbízótól az új bevételek aránya. A végleges jogszabálytervezet 2026-2027 fordulóján várható. A TaxiCheck alkalmazás nem gyűjt és nem továbbít utasadatokat, kizárólag a jogszabályban előírt információkat kezeli, közölte a BKK. A rendszer csak a taxi helyzetét és a taxaméter indítását, leállítását kezeli valós időben. A társaság hangsúlyozza, hogy az applikáció 2025 óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget segít teljesíteni, és nem jelent plusz adminisztrációt a szolgáltatóknak. A taxisok érdekvédelmi szervezet ezzel szemben azt állítja, hogy a rendszer alkalmas lehet utasok mozgásának követ megfizetésére, ezért a felfüggesztését kezdeményezi. A BKK június 30-áig csak tájékoztatja a taxisokat, a szankcionálás az év végén indulhat. A társaság szerint minden adatkezelés biztonságos és a jogszabályoknak megfelelő. Karbantartási munkák miatt június 8-áról 9-ére, illetve 11-éről 12-ére virradó éjszakák között módosul a Budapest-Esztergom-vas útvonal menetrendje. Az S70-es, S71-es és az S72-es éjszakai járatok egy része Budapest nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota-Újpest között pótlóbuszokkal közlekedik. Június 15-én indul a Benczúr Kerti Esték idei évada, amely egész nyáron koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várja a közönséget a Benczúr Ház szabadtéri színpadán. A fesztivál megújult arculattal készül, a nyitó estet a Pénzügyőr zenekar adja, opera, operett és musical slágerekkel. A múzeumok éjszakája is beköltözik a helyszínre, piafesttel és interaktív programokkal. A kínálatban sanzonestek, a Danubia zenekar közönségszavazásos koncertje, valamint a Fekete Tyúk és a Gülbaba is szerepel. Augusztusban Donizetti szerelmi pályitala és Gyertya Fényes koncert is várja a látogatókat. A részletes program a fesztivál honlapján érhető el. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 7-én, vasárnap este 19:30-tól a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, igen, ott a Városliget szívében jön a 20 éves Szent István Konzi fúvószenekara. Mert hogy a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium Magyarország egyik legnagyobb és legsikeresebb zeneművészeti középiskolája, amelynek fúvószenekara idén ünnepli fennállásának 20 éves jubileumát. A Makovec Pál irányításával működő együttes két évtized alatt összesen közel 200 koncertet adott, repertoárjukon a klasszikus, szimfonikus remekművek átdolgozásaitól az eredeti fúvószenekari darabokig mostanra csaknem ugyanennyi remekmű szerepelt. A zenekar létszáma az iskola fúvós ütős tanszék létszámától függően 70 és 80 fő körül alakul. Évente egy-egy jelentős művekből álló műsorral önálló koncerten szerepelnek, például a Műpa hangversenytermében, de szabadtéri koncerteket is rendszeresen adnak, így a zeneháza megnyitása óta tulajdonképpen ott is minden nyáron fellépnek a szabadtéri színpadon. Ebben az évben a műsor egyfajta összefoglaló lesz az elmúlt 20 év nagy koncertjeinek legsikeresebb műsorszámaiból. Liszt Ferenc jól ismert rapszódiáját, Doblai Ferenc 19. századi fuvola virtuóz, ugyancsak magyaros témákat feldolgozó duett cínója követi, Turay Gréta és Rosario Emilia szólójával. Ezután Karl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájának nyitánya hangzik el, majd Hidas Frigyes trombita fantáziája következik, melyben Horváth Emma játssza a szólót, végül pedig ismét egy népszerű klasszikus, az angol zeneszerző ünnepi és alkalminduló zárják a műsort, akit nagyon-nagyon szeretnek játszani, és akit nagyon-nagyon szeretnek, és szeret a közönség is hallani. Egy igazi össznépi, közösségi mulatság, és ezt a jó értelemben mondom, június 7-én vasárnap 19:30-tól, ott a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán. Szeretettel várnak mindenkit.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megjelent a pártok 2026-os támogatásáról szóló kormányhatározat. Megkezdődik a Velencei tó vízszabályozását szolgáló tározók rekonstrukciója. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete a Vajdahunyadvár udvarán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megjelent a Magyar Közlönyben a pártok és a pártalapítványok 2026-os állami támogatásáról szóló kormányhatározat. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 milliós, a Mi Hazánk Mozgalom 157 milliós, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül, míg az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap idén. Kübel Anita kormány szóvivő közölte, hogy a parlamenti választás után változik a pártok és a pártalapítványok támogatása, amit egy képlet alapján számolnak ki, és a támogatás változását a Magyar Közlönyben teszik közzé. Azt is közölte, hogy megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója. A kormány szóvivő jelezte, hogy azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élőkörnyezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukcióját megkezdik. Arról is beszámolt, hogy az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a magyarországi boltok polcain kizárólag egészséges magyar élelmiszerek találhatók. A Pride hónap kezdetével ismét kikerült a szivárványos zászló a Városháza épületére, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon. Mint írta, 2019 óta minden évben kitűzik a zászlót, mert magától értetődően ott a helye. A főpolgármester hangsúlyozta, mindenkinek megvan a saját Budapestje, és szerinte a város sokszínűségének, elfogadásának és szolidaritásának megőrzése a szabadság feltétele. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT az idén is részt vesz a Suli a Strandon programban. A Magyar Fürdőszövetség által indított akció június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várja az iskolai osztályokat. Ebben az évben Budapesten 5 fürdő és strand csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, mondta el a Sláger FM-nek Borosné Szűcs Illikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója.
3: Ez egy olyan akció, amiben az a cél, hogy a diákoknak szórakoztató, de mégis valamilyen jellegű tanítási napot biztosítsunk valamely strand vagy fürdő területén. Ugye így, hogy közeledik a vakáció, ez azt gondolom egy jó lehetőség pedagógusoknak és diákoknak is, hogy egy picit más környezetben, más módon, de mégis az oktatást tudják használni. Ebben az évben már 31 fürdőn csatlakozott a Fürdőszövetség keretében ehhez a programhoz. Egyébként Budapesten 5 olyan helyünk van, ahol ezt a programot lebonyolítjuk június 8-a és 19-e között. Ez a Csillaghegyi, a Palatinus, a Paskál, a Pesterzsébet és a Római strandunk, ahol 50%-os kedvezményt biztosítunk a diák belépő árából. Én bízom abban, hogy nagyon sok diáknak és pedagógusnak adunk olyan élmény lehetőséget, ami majd hozzájárul ahhoz, hogy minél többen, minél több felé jusson el ennek a programnak a híre, és egyre többen vegyenek majd részt ezeken a programokon.
2: A Suli a strandon programról a budapestgyógyfürdői.hu oldalon olvashatnak bővebben. 20. alkalommal nyílt meg a Magyar Nemzeti Parkok hete, amely az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye. A Vajdahunyadvár udvarán mind a 10 hazai nemzeti park interaktív bemutatókkal, játékokkal és programokkal várja a látogatókat. A nemzeti parkok vezetett túrákkal és szabadtéri programokkal segítik a természet megismerését. A rendezvény részletes programja a fesztivál honlapján érhető el. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.